0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Reménységünk Krisztus adássorozatunk egy újabb adását hallja a kedves hallgató. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első részében, amint már megszoktuk, Pillanatképek Krisztusra című rovatunkat hallják. Ezen belül pedig megvizsgálunk egy esetet, amelyben Jézus Krisztus megoldást kínált egy látszólag megoldhatatlan kérdésre. Ezt követően következik egy történelmi áttekintés, amely megpróbálja Jézus Krisztus életének különféle történelmi vonatkozásait röviden összefoglalni. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté evangéliumának 9. fejezetében a 32-től a 34-ig terjedő versekben ezeket olvassuk. Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngös néma embert hozának néki. És az ördögöt kiűzvén megszólalt a néma, és a sokasság csodálkozik vala mondván, soha nem láttak ilyet Izraelben. A farizósok pedig ezt mondják vala, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Jézus Krisztus életében számos olyan csoda történt, amelynek során betegek gyógyultak meg. Bénák álltak lábra, vakok láttak, süketek hallottak, sőt, még halottakat is támasztott fel, ahogyan az evangéliumban olvassuk is. Az eset, amelyet most az imént olvastunk el, egy ördöngös, néma emberről szól, hogy pontosan milyen betegsége volt, milyen orvosi diagnózist állíthatnának fel neki a mai orvosok, még senki sem tudta pontosan meghatározni. Annyit tudunk, hogy néma volt, és hogy megszállottság rabja volt. Ezt az esetet megelőzően Jézus meggyógyított két vakot. Ezek a vakok olyan helyzetben voltak, hogy számukra már semmi remény nem volt. És éppen ezért, amikor Jézus közeledett hozzájuk, kiáltozva eléje szaladtak, és azt mondták, könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Ez a kifejezés, Dávidnak fia, nagyon sokat mondó volt az akkori ember füle számára. Dávid volt az izraeliták számára az a király, és talán máig is az maradt, aki Izraelt eljutotta annak fénykorába. Politikai, gazdasági szinten, Dávid király idején Izrael királysága a fénykorát élte. Azonban nem is annyira ez volt annyira fontos a Dávidnak fia kifejezésben, hanem sokkal inkább az, hogy a jövendőlések szerint a majdani mesiás Dávid nemzetségéből származik, királyi leszármazása lesz. És amikor ez a két vak elkiáltotta magát, könyörülj rajtunk Dávidnak fia, akkor utaltak ezekre a jövendőlésekre. A hallgatók, a jelenlevők felsziszentek. Hol? Ki az? Itt van Dávidnak fia? Már megérkezett? Teljesedik a profécia? Másrészt pedig ez a két vak azzal, hogy Jézus Krisztusban felismerték Dávidnak fiát, semmi más nem tettek, mint kikiáltották még egyszer, sokadszor, Jézus Krisztus mesiási mi voltát. Jézus Krisztus ekkor bement az egyik közeli házba, a vakok pedig oda mentek hozzá, és Jézus Krisztus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem? Jézus Krisztus nem azért kérdezte az emberektől, hiszitek-e, hogy magának dicsőséget csikarjon ki, rákényszerítsen másokat, hogy őt dicsőítsék, igen, hiszünk, te vagy a mindentudó csodatevő, és így tovább. Habár ez igaz lett volna, mert mindentudó volt csodatevő, teljes mértékben Isten, ahogy teljes mértékben ember is. Azonban Jézus Krisztus döntés elé akarta állítani ezt a két vakot. Tényleg elfogadjátok, hogy én képes vagyok erre? Tényleg elfogadjátok, hogy én isteni hatalmamat felhasználhatom, hogy a ti vakságotokba elhozzam a világosságot? Elfogadjátok ti ezt? És a vakok azt mondták, igen, uram. Hozzátették ezt a szót is, uram, amivel elismerték Jézus Krisztus felsőbbrendűségét, mármint ami az ő mesiási voltát illeti. Jézus akkor illette az ő szemeiket, megérintette azokat, és azt mondta, legyen néktek a ti hitetek szerint. És ekkor megnyíltak a vakoknak szemei. Azok pedig kimenvén, olvassuk a 31. versben, elterjeszték a ő hírét abban az egész tartományban. És ezután, ezek után az események után következik a néma ördöngös meggyógyítása. Nem tudjuk, hogy milyen körülmények között került oda, de úgy követi a vakok meggyógyítását, az ördöngös néma megjelenése, mintha szándékosan előkészítették volna az eseményeket. Jól van, két vakot meggyógyítottál. Lehet, hogy volt benne valami kis ravasság is, gondolták némelyek a hallgatók közül. Na de most lássunk, itt van ez az ördöngös. Ez már rosszabb, mint egy vak. Elbírsz vele? Odahozták Jézus elé ezt az ördöngös, néma embert, és a 33. vers szerint, miután Jézus az ördögöt kiűzte, a néma megszólalt. Helyreállt egy olyan fogyatékossága, amely addig őt elszakította a külvilágtól. A sokaság pedig csodálkozott, és felkiáltottak, ilyet soha nem láttak Izraelben. A farizeusok pedig gúnyosan megegyezték, hát biztos az ördögök fejedelme által űzik az ördögöket, és talán még ők sem gondolták át, mennyire észszerűtlen, mennyire zűrzavaros az, amit ők beszélnek. Ennek a gyógyításnak ránk nézve is megvannak a maguk tanulságai. Sokszor mi is kerülünk kilátástalan helyzetbe, és amilyen országunk, amilyen sokszor családunk anyagi helyzete, ez elég gyakran előfordul. Sokszor kijön a villanyszámla, a telefonszámla, és vakarjuk a fejünket, honnan teremtjük el a pénzt, s ha még a számlát ki is tudjuk fizetni, marad annyi utána, hogy megélünk a következő nyugdíjig, a következő fizetésig? Elmegyünk az orvoshoz, felállítják a diagnózist, és mi kétségbe esünk. Vajon mi lesz velem? És még ha nem is halálos a betegség, egy vérnyomás csökkentő tabletta, vagy valamilyen más gyógyszer annyi pénzbe kerül, hogy ezután már többet kell költenünk gyógyszerekre, mint ennivalóra. Vagy egy szenvedély rabjai vagyunk. Rájövünk arra, hogy az ital, vagy a dohány túl sok pénzünket elrabolja, túl nagy mértékben tönkreteszi az egészségünket, sőt, családi problémákat is okoz nekünk. És talán egy-egy tisztább pillanatban megszületik bennünk a vágy, de jó volna ezektől megszabadulni. És sóhajtva, legyintve beismerjük, hát ebből se lesz semmi, nem vagyok én erre képes. Sokszor megkötöz bennünket a betegség, megkötöznek szenvedélyek, vagy egyéb körülmények, amelyek azt az érzést keltik bennünk, hogy innen nincsen kiút. Egy feneketlen kútba estünk, ahonnén kimászni emberileg nem lehet. Valahogy ezt tükrözi az ördöngös, megkötözött helyzete, ezt jelképezi. És a némaság? Ez is jelképértékű. Nem tudott kommunikálni a többiekkel egészen addig, amíg nem szabadult fel kötelékeiből. Mi is, ameddig nem szabadulunk fel ezek alól a kötelékek alól, amelyek lehetnek betegség, vagy szenvedély, vagy más hasonló dolog, más hasonló körülmény, addig úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk beilleszkedni a világba, képtelenek vagyunk megtalálni a helyünket, és ebből születik sok esetben a depresszió is, a saját személyünk leértékelése, aminek folytán már magunkat is kezdjük lenézni, és elveszítjük saját személyünk értékét, és ilyenkor még azt is mondhatjuk legyintve, hogy velem már Isten se törődik. És amikor már mindent kipróbáltunk, akkor későre jut eszünkbe Jézus Krisztus. Voltunk orvosnál, voltunk természetgyógyásznál, voltunk ilyen és olyan tapasztalt embereknél, ezt meg azt a receptet kipróbáltunk, erre befizettünk, azt megrendeltük, mint hiába. Hát ha Jézus Krisztus tud valamit segíteni, és akkor, miután már minden haszontalannak bizonyul, elmegyünk hozzá. Vajon nem volna hasznosabb fordítva kezdeni a dolgok megoldását? Nem volna sokkal üdvösebb, sokkal áldásosabb számunkra, sokkal eredményesebb, ha mindenek előtt Jézus Krisztushoz folyamodnánk? Jézus Krisztus számunkra egy pótkerék, akit előveszünk, ha már minden más dugába dől? Vegyük elő az imádság fegyverét, az imádság eszközét, folyamodjunk Jézus Krisztushoz már első megoldásként sok veszőtséget, sok fájdalmat, szenvedést, időt és még pénzt is megspórolhatunk, ha mindenekelőtt Jézus Krisztus elé tárjuk a problémákat. A gyógyulásra a tömeg reakciója a csodálkozás volt. Elcsodálkoztak. Ilyet még senki nem látott. Azonban az evangélium egyáltalán nem említi azt, hogy ezen túl is meghatotta volna őket Jézus Krisztus csodatétele, hogy esetleg valaki elfogadta volna őt urának, hódolt volna neki, felismerte volna benne Isten fiát, és a többi. Csodálkoztak, számukra egy csoda maradt, és a közmondás szerint minden csoda 3 napig tart. Hamar elfelejtették ezt is. Szenzáció, érzés, kaland, ennyi volt számukra ez a gyógyítás. Hazamentek, elmesélték, hogy mit láttak, képzeld el, ha láttad volna, hogy nézett ki előtte, milyen lett utána, mint a fogyókúra reklámok a tévében előtte, meg utána, és ennyivel maradtak. Ott volt azonban a farizeusoknak a csoportja, akik ennél még elmarasztalandóbb választ adtak Jézus Krisztusnak ennek a csodatételére. Az ördögök fejedelme által űzik az ördögöket. Ők már többet tettek annál, hogy végignézték a csodát, élvezték a szenzációt, és aztán hazamentek. Ők Jézus Krisztus hatalmát az ördögnek tulajdonították. És ennél szörnyűbb dolgot nem is jelenthettek volna ki, mert ők ismerték Jézus Krisztust. Tudták, hogy kicsoda. Nem az írástudók voltak azok, akik a napkeleti bölcsek és Heródes érdeklődésére az írásokból bebizonyították, hogy hol kell megszületni és hogyan? Pontosan ismerték a Jézusra vonatkozó jövendőléseket. Mégis félre akarták őt állítani az életükből, a környezetükből, hogy ne kelljen lemondaniuk addigi életükről, hogy ne kelljen változásokat hozniuk. Ők, eltérően a két vaktól és az ördöngőstől, akik örömmel szabadultak meg kötelékeiktől, azok az emberek voltak, akik ragaszkodtak kötelékeikhez, és éppen ezért elutasították a szabadulást. Kedves hallgatóm, sok minden megkötöz téged is, mindannyiunkat. Megkötöznek betegségeink, megkötöznek anyagi helyzetünk, szenvedélyeink, különféle körülmények, és nem engedik, hogy Jézus Krisztushoz közeledjünk, nem engedik, hogy megtaláljuk igazi helyünket Isten tervében, Jézus Krisztus követésében. Éppen ezért, valahányszor kilátástalan problémával találkozunk, mindig folyamodjunk elsőként mindenekelőtt Jézus Krisztushoz, és amikor ő fölajánlja a szabadulást, akkor ne utasítsuk vissza, hanem örömmel fogadjuk el azt. Majd meg fogjuk ízlelni, milyen csodálatos tapasztalatokat, mennyi örömöt és boldogságot ajánl fel nekünk Jézus Krisztus, hogyha elfogadjuk tőle a két vakhoz és az ördöngőshöz hasonlóan a szabadulást.

Kedves hallgatóim, a következő percekben szeretném, ha Jézus Krisztus élete fölött elmélkednénk egy kicsit, és átvizsgálnánk annak különféle igei és történelmi vonatkozásait. Nevezhetnénk a mai adásunkat Jézus Krisztus élete történelmi összefoglalásának is. Ki volt ő, mikor született, és körülbelül milyen dátumhoz kötődik az ő születése. Ez egy olyan valami, amelyet minden új ismerősünktől, legalábbis adott körülményekhez mérten, igyekszünk megtudni. Hány éves, mikor született, honnan jön. Lukács evangéliumában a második fejezet első három verse felajánl egy támpontot, amelyből kiindulva megpróbálhatjuk Jézus Krisztus születésének idejét fölbecsülni. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt meg, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Így került Jézus Krisztus édesanyja Mária és az ő férje József Betlehembe. Erről a rendeletről, amelyről a Lukács evangéliuma említést tesz, és amelyről azt mondja, hogy Augustus császár adta ki, történelmi fejezések szerint Krisztus előtt 8-ban született meg. Akkor parancsolta meg Augustus, hogy számolják össze az akkori római birodalom lakosságát. Ennek a rendeletnek jól meghatározott politikai és még inkább gazdasági háttere volt. Szerették volna tudni azt, hogy hányan és kik lakják a birodalmat, milyen státusú, milyen vagyoni helyzetű emberek, és mindennek az volt a célja, hogy kidolgozzanak egy pontosan, olajozottan, precízen működő adórendszert, amelyet aztán bevezetve tovább növelik, ha lehet, minél nagyobbra a birodalom bevételét. Ezért volt szükséges tehát az összeírás. Krisztus előtt 8-ban adta ki tehát Augustus a rendeletet, akkor hozta nyilvánosságra a népszámlálás tervét. Körülbelül 2 évig tartott, ameddig meg tudták teremteni a népszámlálást elősegítő körülményeket, feltételeket. Eljutott a rendelet a birodalom minden sarkában, megszervezték helyi szinten az összeírást, kiadták a parancsolatot, hogy mindenki utazzon vissza oda, ahol született, és miután ez megtörtént, gyakorlatba ültették a népszámlálást. Körülbelül Krisztus előtt 6 és 5 között kezdődött meg, és eltartott elég sokáig. Jézus Krisztus születése tehát Krisztus után 6-5 körül, vagy röviddel azután történhetett meg. Természetesen ez a támpont, amelyet most vizsgáltunk meg Lukács evangélium a második fejezete alapján, még nem elég egyértelmű és világos ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk Jézus Krisztus születését. Lukács evangélium a harmadik fejezetében azonban további segítségre bukkanunk. Lukács evangélium a harmadik fejezetében az első verset olvasom. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Itúrája és Trahonitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filip, Abiléni negyedes fejedelme pedig Lizinias, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában, és méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára. Amint megvan írva Ésaiás proféta beszédeinek könyvében, aki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ösvényeit, minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesek ki, és a göröngyös utak simákká lesznek, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében vagyunk tehát, és Lukács annyira bőkezű a történelmi részletekkel, hogy emellé még odasorolja a különböző fejedelmeket is, akik
az akkori Palesztina területén is uralkodtak. Ez a három személy pedig nem más, mint Nagy Heródesnek a Jézus Krisztus ideje, a Jézus Krisztus gyermeksége alatt elrendelt gyermekmészárlás szerzőjének az utódai. Ők hárman uralkodtak azon a területen, ahol azelőtt Nagy Heródes uralkodott. Ebben az időben tehát Annás és Kajafás főpapsága alatt Tiberius 15. esztendejében és az említett fejedelmeknek az idején történt, hogy Jézus Krisztus Keresztelő János által alámerítés révén megkeresztelkedett. Erről tesz bizonyságot a 23. vers. Maga Jézus pedig mintegy 30 esztendős volt, mikor tanítani kezdett, aki, mint állítják vala, a József fia, utána következik a nemzetségi táblázat, amely visszavezeti Jézus eredetét Ádámig, és azt mondja, hogy Ádám végül pedig az Istené. Ez a támpont segít tehát megállapítani két dátumot is. Egyrészt Jézus keresztségének idejét, amely Krisztus után 27-ben történhetett. Ha már most visszaszámolunk 30 évet, és hozzáadjuk azt a néhány hónap hét töredéket, ami 27-ben Jézus Krisztus keresztségéig eltelt, akkor Jézus Krisztus születése, az ő születésének éve legnagyobb valószínűséggel Krisztus előtt 4-re tehető. Azonnal megszületik bennünk a kérdés, fölvillam, mint a szikra, hogy lehet az, hogy Krisztus előtt 4-ben született? Itt kell tennünk egy kis zárójelet, amelyről adásaink során az elmúlt időben is szó esett, nem is egyszer. Mai időszámításunk Jézus Krisztus születéséhez viszonyítva történik. És ha azt mondjuk, hogy 2004-ben vagyunk, ha már nem is teszik hozzá, mint régen, de legtöbben tudjuk, hogy Jézus Krisztus születésétől számított 2004. esztendőt tapossuk. Már nem olyan sokáig. Hogy honnan a 4 év eltérés? Amikor megpróbálták a történelmi események sorrendjét felállítani, azokat rögzíteni, és ennek alapján egy időszámítást felállítani, a 6.-7. század tájékán egy Dionysus Exiguus nevű szerzetes a pápa parancsára átkutatta a levéltárakat, a könyvtárakat, és tévesen egy olyan dátumot választott kiinduló ponttól, amelyről ő azt hitte, hogy 4 évvel később történt. Így tehát ehhez képest minden 4 évvel eltolódott. És ha bár 2004. esztendőt éljük, gyakorlatilag Jézus születése óta 2008 év telt el. Így magyarázható tehát az, hogy Krisztus előtt 4-ben született. Látjuk tehát, hogy Krisztus előtt 4-ben megszületett Jézus Krisztus, és ennek talán nincsen olyan nagyon nagy jelentősége, Jézus Krisztus keresztsége időpontjának azonban már sokkal nagyobb a jelentősége. Éppen azért, hogy ennek a dátumnak jelentőségét még jobban felfogjuk, megértsük, lapozzunk Dániel könyvének a 9. fejezetéhez, ahol egy érdekes jövendőlést találunk Jézus Krisztus életéről és annak két kulcsfontosságú mozzanatáról. Dániel könyvének 9. fejezetében a 24. verstől kezdődően a következőt olvassuk. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szente. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Mesiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Szó van itt egy jövendőlésről, amely 77-ről szól, tehát 490 napról.
és ezen belül megállapít a proféciát magyarázó angyal, aki Dánielnek értésére adta a látomás lényegét, hogy a messiás fejedelemig, tehát Jézus Krisztusig, mert hát róla van szó, 7-7 és 62 hét telik el. Mihez képest? Megvan a kiinduló pont is, Jeruzsálem újra építése felől keletkezett rendelésnek a kiadása. Álljunk meg egy pillanatra. Vajon hogyan tudjuk mi megállapítani ennek az időtartamnak a hosszát? Van a Szentírásban két bibliavers is, amelynek segítségével megtaláljuk a kulcsot ezeknek a heteknek és napoknak az átszámításához. Van egy bizonyos elv, amelyet számos bibliakutató alkalmaz, és amely gyakorlatilag a legtöbb bibliai jövendőlésnek a megfelelődésére

leletet, amely a babiloni fogság vége fele keletkezett, és amelyek mind Jeruzsálem újjáépítésére vonatkoznak ilyen vagy olyan formában. A két legrégebbi általában csak a templomra, annak bizonyos részeire, esetleg a város bizonyos részeire vonatkoznak. Ezeket tehát nem vehetjük alapul. Azonban ott van Krisztus előtt 457-ben egy rendelet, amely elrendeli az egész város újjáépítését, és ezzel már egy konkrét dátumhoz jutottunk. Ha már most figyelembe vesszük a Krisztus előtti időszámításról, a Krisztus utánira való áttérést, és ilyen formán kiszámoljuk a 483 esztendőt, Krisztus után 27-et kapunk. És gondosan mindent összevetve, pontosan ez az a dátum, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett. Így történt tehát meg a Mesiás felkenése. Azonban ez a 490 éves proféciai időszak tartalmaz még egy érdekes eseményt. A Dániel könyve 9. fejezetének 26. verse így folytatja. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a Mesiás, és senkije sem lesz. Volt tehát először egy 7 hetes, egy 49 éves időszak, utána még egy, és ezzel jutunk el egészen Krisztus után 27-ig, az utolsó 7 év pedig, amely maradt a 490 évből, ennek a közepén úgy olvassuk, hogy a Mesiás kiirtatik, és senkie sem lesz. Ez történt akkor, amikor Jézus Krisztust fölfeszítették, és halálában teljesen egyedül maradt, és egyedül küszködött, egyedül vívta haláltusáját. Ez történt Krisztus után 31-ben. Ami pedig a 490 év lejártát illeti, és ezt már csak zárójelben tesszük hozzá az előbbiekhez, Krisztus után 34-ben történt, amikor Istvánt, a vértanút megkövezték. Ilyen formán tehát érdekes összefüggést fedeztünk fel a Biblia jövendőlései és a történelem által rendelkezésünkre bocsátott különféle dátumok, események között. Egy érdekes következtetést vonhatunk le már most ebben a pillanatban. A Szentírás gyakran kijelent bizonyos dolgokat, az emberek pedig így vagy úgy viszonyulnak hozzá. Kételkednek, vagy vonakodnak elhinni, mások azt mondják, majd ha látom. Azonban Jézus Krisztus színre lépését, gondolok a keresztségére, az ő halálát pontosan megjövendölte a Szentírás. És a történelem is bőségesen szolgál bizonyítékokkal számunkra, azokon kívül is, amelyekről említés történt, hogy ez valóban így is történt. Évre, szinte napra pontosan megtörtént a profécia beteljesedése. De már Jézus Krisztus születése is olyan időben történt, hogy az pontosan a proféciák beteljesedéseként készítse elő az elkövetkező eseményeket. Erről az összefüggésről, amelyek a jövendőlések és Jézus Krisztus életek között fedezhetők fel, Pál apostol egy érdekes kijelentést tesz. Galácia beliekhez írott levél 4. részének 4. versében így olvassuk. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát. Az időnek teljessége alatt Pál apostol érti ezt a megjövendőlt időt, ezt az előkészített időt, amely szerint Isten pontosan előkészítette Jézus Krisztus életének minden eseményét, időpontját. Így tehát levonhatjuk a konklúziót. Isten nem csak hogy tud a világ eseményeiről, hanem irányítja a világ történelmét, és ennek sokrétű tanúsága van ránk nézve. Egyrészt nem kell félnünk a jövőtől, ha nem is értjük, mi történik velünk. Isten biztosan célhoz vezet bennünket. Mi sem ismerjük az útat, amerre tegyük fel, egy autóbusz sofőrje visz bennünket, de bízunk abban, hogy ő ismeri, és elvisz oda, ahova el akarunk jutni, még akkor is, ha pillanatnyilag nem értjük, hogy miért ezen az úton megyünk, és miért itt vagy ott kanyarodunk le a főútról. Ugyanígy bízunk Istenben is, habár a történelem eleltér
helyenként attól,

amit mi szeretnénk, mégis Isten biztosan célhoz vezeti a világ történelmét, és ahogyan eddig történt, ezután is el fog érkezni minden bizonyossággal a várva várt végkifejlett Jézus Krisztus megjelenése. Jézus Krisztus életéhez visszatérve annak három szakaszáról beszélhetünk. 27-ben megkezdte az ő nyilvános munkásságát a keresztség napján, 28 és 29 között Judeában dolgozott. A következő időben 29-től kezdődően egészen 30-ig Galileában tevékenykedett, ezt követően visszavonult, ugyanis túlontúl nagy népszerűségre tett szert, és ezzel párhuzamosan a farizeusoknak és a vezetőknek az iránta érzett ellenszenve is annyira erőteljessé vált, hogy már-már félő volt, letartóztatják és kivégzik. Jézus visszavonult, mert még volt bizonyos tennivalója, az ő munkájából még hátra volt néhány szakasz, és szeretett volna mindent elvégezve odaállni a kereszt alá. 30 tavaszától 30 őszéig, tehát bő fél évig távol maradt a nyilvánosságtól. 30 ősze, 31 tavasza között Péreában munkálkodott, és ezután következett Jézus Krisztus áldozata, a kereszt. Mi ennek a sok történelmi adatnak, ennek a sok évnek, meg névnek a jelentősége számunkra? Láthatjuk azt, hogy Jézus Krisztus pontosan beteljesedő proféciáknak a nyomán lépett színre és munkálkodott. Isten gondoskodott arról, hogy ő pontos időben, pontos terv szerint vigye véghez a megváltást. Ilyen módon tehát meggyőződhetünk arról, hogy Isten valóban törődik velünk, ellenőrzés alatt tartja az eseményeket, és gondoskodik arról, hogy számunkra mindig meglegyen a megoldás. Zára gondolatként lapozzunk Lukács evangéliumához a 24. fejezethez, ahol a 27. versben érdekes megjegyzést találunk. Az emmausi tanítványokat vigasztalva Jézus Krisztusról úgy olvassuk ebben az igeversben, hogy elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Jézus Krisztus tehát ő maga is ismerte a rá vonatkozó jövendőléseket, és amikor ezeknek a tanítványoknak beszélt erről, azok meggyőződhettek róla, és a későbbiekben nyilvánvalóvá vált, hogy felismerték Jézus Krisztusban a Mesiást. Vajon mi hogyan ismerjük, milyennek látjuk Jézus Krisztust, mit jelent számunkra? Egy legendát? Egy tanítómestert? Egy jó embert, aki karitatív cselekményekre szánta el magát? Jézus Krisztus érkezését pontosan megjövendölték, és az be is teljesedett. Ennek a történelem is a bizonysága. Kívánom, kedves hallgatóm, hogy mindezek természetesen sok más mindennel együtt elvezessenek arra a felismerésre, hogy Jézus Krisztus valóban Isten fia volt, a világ megváltója, és ő az Úr. Kívánom, hogy legyen ő a te urad, az én Uram is, a mi Urunk, aki irányítja a mi életünket, és vezeti azt. Kívánom azt, hogy ezek az adatok, információk ne csak száraz tudományként hangozzanak el. Kívánom, hogy ezek ne csak száraz információnként maradjanak meg bennünk, hanem ezeken keresztül lássuk meg a megváltót, és jöjjünk hozzá.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakót.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bír.

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Egy áldásokban gazdag, sikeres hetet kívánok, köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok. Kedves hallgatóink, mai műsorunk rövid fél órájában a zene és énekszámok mellett annak a beszélgetésnek a folytatását is meghallgathatjuk, amelynek első részét egy héttel korábban közöltük, és amelyben Demeter Irén szerkesztő műsorvezető Gyetvai Gellért magyarországi szociológusnak tett fel kérdéseket a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni egy híres lelkészről és egy büntetésről. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Kellemes rádiózást kívánok!

Billy Graham, a híres lelkész egy déli kisvárosban vezetett az Egyesült Államokban, amikor gyorshajtásért megállította egy rendőr. Graham lelkész bevallotta tévedését, mindezek ellenére a rendőr elmondta neki, hogy törvényszékre fogja vinni. Az ítélő bíró megkérdezte, hibásnak vagy ártatlannak vallja magát. Graham lelkész beismerte vétkét, mire a bíró ezt mondta. $10 kell fizetned egyetlen egyet minden kilométerért a törvényes sebesség felett. Azonban egyszerre csak ráismert a híres prédikátorra. Ön hágta át a törvényt? A büntetést ki kell fizetni, de én fogom ezt megtenni ön helyett. Ezzel a bíró kivett pénztárcájából $10, kifizette a büntetést, és a számlával együtt egy vacsora meghívót is átnyújtott. Billy Graham kijelentette, így bánik Isten a bűnösökkel, akik megbánják tetteiket.

0: reménység hangja.
1: Azért nem csak társadalmi különbségek, konstruált, tehát társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk igen, kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
2: igen.
1: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De igen. Az is biztos, bocsánat, csak még annyit, hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
2: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket, igen. Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól, igen. Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát igen. Nem lehet apának hívni. Meg hogyha nem beszélve a divat irányzatokról, hogyha megnézzük a legújabb, a kifutón a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó. Elég aggasztó.
1: Igen, elég aggasztó.
2: Vagy a unisex parfümök, vagy
1: igen,
2: minden.
1: Igen.
2: Nem erről szól természetesen igen. Azért.
1: Mert talán nem is ezek az igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
2: Ja, hát igen,
1: vagy,
2: teljesen őrült.
1: Vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem mindenféle másra.
2: Mindenféle
1: tehát
2: másra.
1: Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot,
2: igen.
1: Azonban keresztény álláspontot tényleg nagyon elfogadhatatlan. Az, amikor a családot már egy ilyen ahogy akarjuk igen. Kategóriává
2: majd
1: tegyük.
2: Mindenki eldönti, hogy
1: igen,
2: mi lesz.
1: Igen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arra vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, a mi hitünk szerint nekünk van igazunk, az hitünk szerint persze nekik.
2: Ez is egy olyan vitatott kérdés, hogy a topvezetők, nők nem nagyon vannak benne, középvezetők igen, de egyáltalán a társadalomban vannak olyan munkakörök, amire eleve azt mondják, hogy nem nőknek való, vagy
1: igen,
2: nem annyira férfias munkakörök. Ezeknél a megosztás az, hogy vagy tényleg így van, hogy bizonyos munkakörökre nem
1: gondolom, hogy igen. Tehát vegyük az alapvető fizikai különbséget, és ez is biológia, igen. A férfi és a nő között. Egyszerűen egy férfi erősebb.
2: Így van.
1: Alkatánál fogva erősebb, az izomzata. Egyébként például, hogyha két testépítő elkezd erősíteni, akkor a férfiaknak mindig hamarabb és nagyobb izomtömeg keletkezik. Amikor a nőknek kezd férfiassá válni az izomtömeg, az szinte biztos, hogy különböző szerekszedése miatt van. Alapvetően a női izomtömege sosem válik olyan nagyját. Tehát egyszerűen vannak fizikai különbségek,
2: amit
1: fizikailag egy férfi jobban bír. Ez bizonyos dolgokat jobban bír. Nem véletlenül nézd meg a sportban, ahol a fizikum az alapvető, igen. Hogy a fizikumban mindig nyilvánvaló, hogy a férfiak jobban teljesítenek a igen. Futószámokban, gyakorlatilag minden számban, mert egyszerűen más az izomzatuk.
2: Igen, igen.
1: Tehát ilyen értelemben a munka körökben is teljesen nyilvánvalóan léteznek, én azt gondolom, ilyen típusú különbségek. De van egy másik dolog, ami például szintén biológia, hogy mivel a nő szül, ezért óhatatlanul más a karrier útja. Már ha szül, mert egyébként már nagyon sokan nem szülnek,
2: igen.
1: De ha egy nő szül, mert hogy biológia előgő képes szülni, és természetes, hogy ő szül, és én azt gondolom, nem kell elvitatni tőlük
2: igen.
1: Ezt, én nem szeretném, akkor valahol természetes, hogy az ő karrier útja más, hiszen például az én feleségem 3 gyermeket igen. Nevelt föl, még nem teljesen nevelte föl mindet, még egy már felnőtt, a többi nem, de óhatatlanul kiesett gyakorlatilag 3 évre a munkából, ami azt jelenti, hogy hiába kezdte újra, ráadásul nekünk úgy elhúzódtak a gyerekszülések, hogy tényleg egy 20 évig elhúzódó igen. Folyamatról beszélünk, óhatatlanul, de ha egyet szült volna, igen. És valahol más a karrier útja. És ilyen értelemben is lesznek különbségek.
2: És azóta mennyi minden változott újra visszatérni.
1: És azóta mennyi minden változott, és ő pedagógus, és ez például nagyon jó, nagyon erősen érzékeli, értékeli.
2: Igen, és ami még érdekes az, hogy említetted a szülést, hogy régen például mennyire természetes volt az, hogy egy nőnek szülni fog. Igen. Ma már megkérdőjelezik ezt is, hogy igen, van, aki inkább a karriert választja helyette. Igen. Ez is mutatja egyébként, hogy a kettőt meg lehet csinálni együtt, tehát azért nem zárja ki.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen,
2: ez egyáltalán nem alárendeltséget jelent. Egyébként érdekes, hogy a médiában is azért elég nagy nyomás van arra, hogy ez kiegyenlítődjön. Nagyon sokszor ilyen katonai szerepekre, rendőrnek, meg nem tudom milyen filmekben most már megjelennek a női,
1: igen,
2: szereplők.
1: És ez egy nagyon tudatos dolog.
2: Igen, abszolút.
1: Ezt nagyon tudatosan, nagyon tudatosan igyekszik fölépíteni Hollywood ezeket a szerepeket. Egyébként minden ilyen típusú új szerepet Hollywood igyekszik beépíteni a filmekbe, és igen, az egyik ilyen a nő. Ma, ha megnézel egy szuperhős filmet, könnyen azt találkozol, hogy nő lesz a szuperhős.
2: Igen, igen.
1: Vagy igen, egy szuperkatona, vagy éppen egy rendőrfőnök nő lesz.
2: Igen, kérdés az, hogy ez mennyire jó. A nőknek is egyébként, hogyha így a nőiességének a finomságukat, azt a gyengétséget, azt elveszítem, mert nyilván egy katonai, vagy egy rendőri
1: igen,
2: munka, ezek mást.
1: Hát az egyébként, hogy a feminizmus pont ezt igyekszik például egy legerősebben védeni, hogy a nőnek joga legyen eldönteni.
2: Igen.
1: És valahol megértem egyébként, tehát tényleg legyen a joga a nőnek eldönteni, hogy mit akar, hiszen alapvetően ez alapvető jogunk, tehát hogy mit kezdünk magunkkal, például a testünkkel, hogy szülünk, nem szülünk. Ami viszont egyértelmű, hogy keresztény értékrendben a biológiai sajátosságaink megkerülése az annyira nem elfogadott. Tehát már pedig biológiai sajátosság, hogy a nő szül, ráadásul Isten, amikor megteremtette az embert, akkor alapvetően azt az utasítást adta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát keresztény szempontból nem csak természetes biológiai kérdés, hogy egy nő szül, hanem úgy is mondhatnám, hogy valahol természetes folyamata az életnek, hogy bekövetkezik az a szakasz, amikor a nő szül. Viszont az is biztos, hogy a mai társadalom ezt, mivel nem keresztény, tehát azért szembesüljünk azzal már, mert időnként azt hallja az ember újra és újra, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, de azért szembesüljünk már végre azzal, hogy nincs keresztény Európa, meg nincs keresztény Magyarország. Vannak még keresztények Európában, vannak még keresztények Magyarországon, de alapvetően sem Európa nem keresztény vallási szempontból, kulturálisan, az egy másik kérdés. Sem Magyarország nem keresztény vallási szempontból. És ilyen értelemben erősödik az, nem is tudom, a jogot akartam mondani igazából, mindegy, mondjuk akkor ki, hogy jog, hogy testével igenis rendelkezzen nő, és ez én is egyébként keresztényként is el kell, hogy fogadjuk, rendelkezzen. Mi jobban örülnénk neki, és egyébként az országnak is, meg Európának is jobbat tenne, hogyha nem csak ezt a jogot, hanem a biológiai lehetőséget is jobban figyelembe venné minden nő, de az biztos, hogy ma ez egy elerősödő trend, hogy nem szülnek például.
2: Igen, egyébként most erről jut eszembe, hogy egy nagyon érdekes lesz most ez a kulturális keveredés, ami most folyik Európában, tehát hogy itt akkor mi lesz az erősebb, vagy hogy fog, mert itt annyira a szélsőségek ütköznek össze, hogy ez nagyon nehéz lesz így a férfiak oldaláról is, mert ugye a nők megítélése sokszor attól függ, hogy a férfiak hogyan ítélik meg is.
1: Igen, hát és alapvetően igen, ettől függ. Igen, tehát azért ma, ne felejtsük el, még mindig férfi uralom van. Tehát amikor Bourdieu megírja a Férfi Uralom című könyvét, akkor valami olyasmit tesz az asztal, ami megdöbbent sokakat, hogy már azt gondoltuk, hogy nincs is ennyire férfi uralom, de igen, ma is alapvetően férfi uralomra épül, és európai is, és a magyar rendszer is. És egyébként például sokszor ott van probléma a családi szerepek hangsúlyozásánál, hogy valahogy természetes szerep, hogy a feleség, aki szül, és aki az első években gyereknek ő rá van szüksége, ő fog vele lenni, de amikor ezt helytelenül hangsúlyozzuk, amikor férfi dominanciát és női alárendeltséget csinálunk bele, ott már viszont gond van.
2: És mennyire tökéletes és teljes képet ad a Biblia, ugye, amire mindig visszatérünk, még arra a szélsőségekről beszélünk, akkor valahogy ez mindig visszatérünk ide, hogy az egy kiegyensúlyozott és tökéletes iránymutat a teremtéskor, ugye, hogy történt a...
1: Igen, mert gyakorlatilag egyet tudni kell, hogy ez a férfirólom, ez nem a Bibliából jön, ez az egyházaktól, és nem csak az egyházaktól, tehát ez alapvetően a férfi erőből és a férfi dominanciából, ami részben a fizikai erőnek köszönhető, meg annak, hogy épp ezért ők vívták a háborúkat, ők tudtak hatalomra jutni tulajdonképpen. Igen. Ők voltak az erősebbek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, és nem a nők. De ez a, nem a Bibliából jön ez a fajta elnyomó rendszer. A Bibliában, és az elején elmondtuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, de ezt mondtam, hogy ez nem igaz. Ugyanis a Bibliában nem a férfi a teremtés koronája, hanem az ember a teremtés koronája. A Biblia pontosan azt mondja, hogy embert teremtünk, ami képünkre és hasonlatosságunkra, ahogy mondja Mózes könyvében Isten, férfivá és nővé teremtjük. Tehát nem a férfit teremtjük és tesszük meg a teremtés koronájává, hanem a férfit és a nőt együtt, tehát az embert. Igen. Ugyanis ez egy furcsa, számunkra néha érthetetlen szükségszerűség, ami arra épül, hogy ez a kettő lesz tulajdonképpen végül egy, azzal, hogy két különböző tulajdonságú, két különböző fizikai felépítésű, két különböző kinézetű. Azért amikor azt mondjuk, hogy a szebbik nem a nő, akkor az, nem egy, az se egy véletlen. És ez a kettő gyakorlatilag, mint egymás kiegészítője fog egyet alkotni. És nagyon lényeges, hogy Isten azt mondja, hogy ketten lesznek egy. Ez azt jelenti, hogy igazából, és egyébként a pszichológiai és a szociológiai kutatások is azt mutatják, hogy igazán csak ketten együtt igazán erősek, és úgy igazán emberek. Pszichikailag is, társadalmilag is.
2: És az mennyire jó, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálják a társadalomban, a családban betöltött szerepnél is, hogy igazából másak vagyunk, de ketten együtt vagyunk. Tökéletesek emberek.
1: Ketten így tudunk, együtt vagyunk az
2: emberi lenni, igen. Egyébként említhetnénk még, ez egy nagyon érdekes példa, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz abban a társadalomban, ahol egyébként nagyon megvetették a nőket.
1: Igen. Érdekes, hogy olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy Jézust külön női csoportok is követték. Igen. Tehát a követőt mindig azt olvassuk, hogy tömegek követték, ha nem tömegek, akkor egy kisebb csoport, mindig minimum a tanítványok általában, de ahol megjelent mindig, de több helyen olvashatunk arról, hogy női követők is voltak, igen, sőt gazdag női követők, akik kifejezetten támogatták az ő misszióját. Jézus egyébként, Jézus látszik, hogy másképp képviseli ezt az egész társadalmi jelenséget, nem csak a nőket, hanem például a gyerekeket is odafogadja, igen, magához. A tanítványok szemére is vetik, voltak, hogy hát te, például a gyerekeket miért engeded magadhoz? Jézus teljesen egyértelműen azt mondja, hogy ővék a mennyek országa, tehát ilyenek a mennyek országa. És ez ugyanígy igaz a nőkre, mert Jézus az az isteni teremtettség szempontjából vezeti le a férfi-női viszonyt, és épp ezért számára a mondjuk ki, nem egyformaságra teremtett bennünket Isten, de egyenjogúságra teremtett. A különbségek pedig bizonyos területen formai különbségeket jelentenek, bizonyos területen szerepkülönbségeket, de mégis egyenlővé tett bennünket, és ketten leszünk egyenlőbbek.
2: Igen,
1: igazából.
2: Igen, és így tudunk
1: teljes
2: életet élni, és olyan jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is megtudnánk, és nem a szélsőségek felé mennénk egyik oldalra, másik oldalra, hanem így a tökéletes élet felé. Köszönöm szépen a beszélgetést!

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket együtt töltsük el nyugalomban, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Az otthon boldog légköre elősegíti az egészséget. Boldog nép az, amelynek így van a dolga, boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. 144. Zsoltár, 15. verse volt ez. Az otthon, amelyben szeretet lakozik, és ez kifejezésre jut a tekintetekben, szavakban és cselekedetekben, az a hely, ahol az angyalok is örömmel laknak. Áradjon szívetekbe a szeretet, a vidámság, a boldog megelégedettség napfénye, és annak üde befolyása hassa át otthonotokat. Az így kialakított légkör olyan lesz gyermekeitek számára, mint a levegő és napfény a növényvilágnak, amely előmozdítja az egészséget és az életerőt. Neveljétek lelketeket derűre, és a hála kifejezésére Isten felé, az ő irántunk való nagy szeretetéért. A keresztény derű maga a szentség szépsége. A bánat és aggodalom nem orvosolhat egyetlen bajt sem, viszont mérhetetlen károkat okozhat. Ám a vidámság és a remény, amellett, hogy beragyogja mások ösvényét is, életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Példabeszédek 4.22 szerint. Az anya igyekezzen derűs, elégedett és boldog lenni. Minden erőfeszítése, amit ennek megteremtésére kifejt, bőségesen megtérül gyermekei testi jólétében és erkölcsös jellemében. Vidámságával örömet varázsol a családba, és ez saját egészségére is nagyon jó hatással van. A fiatalok egészsége testmozgást, derűt és boldog, kellemes légkört igényel a fizikai egészség és a kiegyensúlyozott jellem kibontakozása érdekében. Isten azt szeretné, ha a világosság gyermekeiként vidám, boldog lelkületet ápolnánk, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. 1 Péter 2.9 alapján.

A munka eredménye egészség és boldogság. Mózes 5. könyvének 16. fejezetében a 15. vers arra tanácsol bennünket, hogy 7 napig ünnepelj az Úr a te Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megállt téged az Úr, a te Istened, és minden termésedet, és kezed minden munkáját. Azért nagyon örülj! Ha lelkiismeretesen ellátod otthoni kötelességeidet, ha betöltöd azt a helyet, ahol képességeidet a lehető legjobban fel tudod használni, bármilyen egyszerű és szerény legyen is az, igazán felemelő lesz számodra. Pontosan erre az isteni befolyásra van szükséged. Ebben békét és szent örömet találsz. Ebben lelsz majd gyógyulásra is, mert ez az, ami titkon és észrevétlenül gyógyítja a lélek sebeit, sőt, a testi szenvedéseket is. Az a lelki nyugalom és egyensúly, amely a tiszta és szent indítékokból fakad, erőt és rugalmasságot kölcsönöz a test valamennyi szervének. A belső béke és az Isten előtt vétlen lelkiismeret életre kelti a szellemi képességeket, akár a zsenge növényeket, a rájuk szálló harmat. Akaratod a helyes irányba terelődik, és uralmad alatt marad, s bár biztosabb fellépést ad, mégis mentes lesz a romlottságtól. Elmélkedéseid, mivel megszentelődnek, az öröm forrásai lesznek. Csöndes nyugalmad, amelyre így tettél szert, áldást jelent mindazok számára, akikkel érintkezel. Minél inkább megízleled ezt a mennyei békét és lelki egyensúlyt, annál inkább növekedni fog benned. Élénk, életerős öröm ez, amely erkölcsi erejét nem folytja a halál állapotához hasonló álomba, hanem még élénkebb tevékenységre serkenti. A tökéletes béke olyan mennyei vonás, amellyel az angyalok rendelkeznek. A gyermekek és a fiatalok nem nyerhetik el a megelégedettségből származó béke érzetét addig, amíg nem könnyítenek édesanyjuk kimerítő munkáján, és enyhítenek a szívét és elméjét kimerítő terheken, az otthoni kötelességek hűséges teljesítése által. Éppen azok szenvednek a magánytól és elégedetlenségtől, akik nem vesznek részt az otthoni kötelességek teljesítésében. Nem tanulták meg azt az igazságot, hogy akik boldogok, azért boldogok, mert mindennapi munkájukat megosztják egymással. Céltudatos munkára lenne szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek, derűsek, életvidámak és boldogok legyenek, s bátran szembenézzenek a különféle próbákkal, nehézségekkel, amelyek e világban mindannyiunkat körülvesznek.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Nagy örömmel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Mindenki számára boldog szombatot kívánok, hiszen a szombat előesti Isten tisztelete alkalmával vagyunk. Istenek igéjét ma este Mezei Áron evangélista fogja szólni, melynek címe a nyitott ajtó jelképe. Kérem, fogadják sok szeretettel!

Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kívánom, hogy ezen a mai alkalommal szóljon mindannyiunkhoz az Isten igéje, és megtapasztaljuk az ebből fakadó áldást és erőt. Az igét Jelenések könyve 3. fejezetéből olvasom, Jelenések könyve 3. fejezetének a 7. és 8. versét a következőképpen. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van. Aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. A Jelenések könyvében olvasható 7 levél 3 különböző szinten értelmezhető, 3 alkalmazási területe van. Először is a megnevezett gyülekezetek, települések léteztek konkrét módon az ókorban. Egy római postaút mentén helyezkedtek el ezek a települések és azokban a gyülekezetek a Jelenések megírásának az idején, és ezek a levelek konkrétan ezekhez a gyülekezetekhez is szóltak. Sokan egyetértenek azzal a gondolattal, hogy a kereszténység elmúlt 2000 éves történelme során 7 korszak tulajdonképpen az, amire felosztható a kereszténység történelme, és a különböző korszakokhoz is szólnak ezek a levelek. Ugyanakkor a leveleknek üzenetértéke van a mindenkori hívők személyes életére nézve is, tehát minket személyesen is megszólítanak ezek a levelek, Jézus ezeken a leveleken keresztül. A mai alkalommal a filadelfiai és laodiceai levelekből szeretnénk megérteni Isten üzenetét számunkra az ajtó jelképén keresztül. Felolvasott filadelfiai levél bevezetőjében Jézus úgy mutatkozik be, mint egy kulcsnak a kizárólagos tulajdonosa, akinek lehetőségében áll megnyitni és nyitva tartani egy bizonyos ajtót, amíg csak akarja. Azután rátér a levél címzetjére, amely a filadelfiai korszak gyülekezete, és azt a megállapítást teszi róla, hogy kevés erőd van. Kétfajta tényállást, kétfajta állapotot nevez meg ezzel a leírással. Önmagát Jézus szuverénnek, mindenhatónak jelenti ki azáltal, hogy rendelkezik egy kulccsal, egy megoldással, amivel senki más nem rendelkezhet. A gyülekezetről ellenben úgy nyilatkozik, mint amelynek igen korlátozottak a lehetőségei. Kevés erőd van. Végül is ennek következményeként azt állapítja meg, hogy azt a két tény megállapítást teszi, hogy megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Hogyan tud Isten akarata parancsolatai szerint élni valaki? Ráadásul itt egy egész közösségről jelenti ki, de ugyanúgy érvényes lehet ez ránk személyre szólóan. Tehát hogyan tud az Isten akarata, tudunk az Isten akarata és parancsolatai szerint járni, hogyha erre igen kevés erőnk van, igen kevés a lehetőségünk. Két dologra következtethetünk. Egyrészt tudatában kell lennünk annak, hogy kevés az erőnk megélni az Isten beszédét, és bizonyságot tenni róla.
Más szóval önmagunktól képtelenek lennénk mindenre, viszont ha bízunk, ha teljes hitünk van Jézus Krisztusban, aki a mindenható, akinek a kezében ott van a megoldás, ott van a kulcs, akkor Isten mindkét területet meg tudja valósítani az életünkben. Tehát, hogy az Isten beszéde az élő valóság, gyakorlati valóság legyen az életünkben, és hogy bizonyságot is tehessünk a mi Istenünkről. Ez a magatartás, hogy kevés az erőnk, annak a tudata, hogy kevés az erőnk, az Istenhez vezet bennünket, akiről viszont tudjuk, hogy ő mindenható, ő mindent megoldhat. Nincs olyan helyzet, ami túl nehéz lenne számára. És igen, ez egy bátorítás, kedves hallgatóm, számodra is, aki valószínűleg hozzám hasonlóan megéled ugyanezt az érzést a személyes életedben, hogy kevés az erőd. A különböző helyzetekben kevésnek bizonyul az erőnk. Lehet az mindennapi probléma, lehet az egészségügyi probléma, lehet az anyagi természetű vagy kapcsolati természetű probléma. Sokszor beleütközünk nehézségekbe, amikhez képest a mi erőnk túl kevésnek bizonyul. De Jézus mégsem ezekről a hétköznapi nehézségekről szól itt, hanem inkább azt a helyzetet hozza elénk, ami nem más, mint az ő beszédének a megtartása, másrészt pedig az őróla való bizonyságtevés. Mint gyülekezet, vagy mint hívő ember, mi más lehetne a mi elhívásunk, mint az, hogy megéljük az Isten beszédét, az Isten törvényét, az ő parancsolatait, és hogy bizonyságot tegyünk róla, mint hegyen épített város, hogy látván az emberek a mi cselekedeteinket, dicsőítsék a mennyei atyánkat. Igen, sokszor átérzem én is ezt, és bizonyára te is, kedves hallgató, hogy kevés az erőnk megélni az Isten parancsolatait. Hogy képtelenek vagyunk róla hathatós módon, meggyőző módon bizonyságot tenni róla, aki mindenható, akire a hitáltal felnézünk. Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak, hogy van egy személyes megváltónk, aki mindenre képes, aki számára nincsen megoldatlan helyzet. Érezni a tehetetlenségünket, érezni a korlátainkat, érezni azt, hogy kevés az erőnk. Igen, ez egy helyes magatartás, ez egy helyes belátás. Ha nem érezzük, hogy kevés az erőnk, akkor baj van. Éreznünk kell, hogy Isten nélkül túl kevesek vagyunk, Isten nélkül lehetetlen nekünk megélni az ő beszédét, megtartani az ő parancsolatait, és bizonyságot tenni róla. Ez az a fajta helyes szemléletmódon nyugvó gyakorlati kereszténység, amelyről Jézus elismerően szól, és semmilyen feddést nem intéz felé. Tehát alapfeltétele a helyes keresztényi életünknek az, hogy átérezzük nap mint nap a mi tehetetlenségünket, a mi erőnknek a végességét, a mi lehetőségünknek a szűkösségét, de itt nem áll meg Jézus, hanem hozzáteszi, hogy ő viszont rendelkezik a Dávid kulcsával, és olyan lehetőségeket tud megnyitni, amit
senki be nem zárhat előlünk, és olyan lehetőségeket tud megszüntetni az életünkben, amit senki nem akadályozhat meg. Ezt fűzi hozzá ahhoz, hogy tudom a te dolgaidat, hogy kevés erőd van, zárójelesen, hogy íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Tehát nem ér véget itt a kijelentés, hogy kevés az erőnk, hanem azzal folytatódik, hogy Jézus egy nyitott ajtót, lehetőséget biztosít számunkra, erőt nyújt nekünk, de olyat, amit senki be nem zárhat. Mire vonatkozóan is? Arra, amivel kapcsolatban azt mondja, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Kedves hallgató, igen, az, hogy kevés az erőnk, ez tény, és ennek tudatában kell lennünk. Az, hogy Jézus mindenható, és ha hittel kapaszkodunk belé, akkor megnyilvánul az ő ereje az életünkben, ez is tény, és ezt is fogadjuk el. És hogyha elfogadjuk ezt a két dolgot, ezt a két tényállást, akkor ebből következni fog a gyakorlati eredmény az életünkre nézve, hogy akár csak a filadelfiai gyülekezethez tartozók, Isten megcselekszi a mi életünkben is, hogy megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Tehát bizonyságot teszünk róla, és gyakorlati módon megéljük az ő akaratát. Gyakorlati módon engedelmeskedni fogunk, és be fogjuk tölteni az ő parancsait, az ő törvényét. A laodiceai korszak követi a filadelfiai korszakot, egy egészen más hangvételben szólal meg ez a levél. Jézus másképp, más hangnemben szólal meg, és itt is megjelenik egyfajta önkép. Mi, hogyha a filadelfiai gyülekezethez tartozók úgy látták, hogy kevés az erejük, de hittek Jézusban, akinek az ereje mindenható, itt a laodiceai keresztényekre vonatkozóan Jézus azt a megállapítást teszi, hogy mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Ebből a kijelentésből megérthetjük azt, hogy a laodiceai típusú keresztények, és a laodiceai típusú kereszténység egy hamis önképpel rendelkezik. Ő nem azt látja magával kapcsolatban, hogy az ereje kevés lenne, hogy ő Jézus nélkül tehetetlen, és semmit sem cselekedhet meg, hanem azt gondolja magáról, hogy ő gazdag, hogy ő igenis tehetős, ő neki vannak lehetőségei, ő neki van képessége arra önmagában, hogy az Isten akaratát és parancsolatát megcselekedje, és nincs szüksége extra módon az Isten segítségére, az Isten jelenlétére az életében. Valahogy ahhoz hasonlít ez az önkép, ez a gondolkodásmód, amit Madács is megfogalmaz az ember tragédiájában, a teremtéssel kapcsolatosan, hogy a gép forog, az alkotó pihen.
Azt gondolja a laodiceai hívő, a laodiceai keresztény, hogy az Isten, amikor elhívja őt a szolgálatra, amikor az Isten egy gyülekezet részévé teszi, akkor az Isten munkája itt véget ér. Az Isten megpihen, és most már a mi részünk következik, és most már a hívő része következik, hogy bebizonyítsa azt, hogy hogyan kell az Isten parancsolatait megtartani, hogyan kell bizonyságot tenni az Istenről. Ez egy helytelen önkép, egy helytelen gondolkodás és szemléletmód, és Jézus azt a felhívást intézi a laodiceaiakhoz, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg, mert nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen. Buzgóságra inti a laodiceai hívőket Jézus, és megtérésre. Azt is mondhatnánk, hogy Isten arra buzdítja a laodiceai hívőket, hogy térjenek vissza arra az állapotra, ami a filadelfiai hívőkre jellemző, ami a filadelfiai keresztények magatartása. Kénytelen megfeddeni a laodiceai hívőket, kénytelen megfeddeni minket, de teszi ezt szeretetteljesen. És figyelmünket újra egy ajtóra irányítja. De ebben az esetben az ajtót nekünk kell megnyitni előtte, nem pedig neki előttünk. Azt mondja itt a laodiceai levélben a 3. fejezet 20. verse, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szavamat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, és ő én velem. Itt Jézus az, aki várakozó állásponton van, és nekünk kell cselekednünk. Mi vagyunk azok, akiknek az ajtó kulcsa a kezében van, és Jézus arra vár, hogy mi nyissuk meg ezt az ajtót, mi adjunk neki lehetőséget, hogy ő belépjen az életünkbe, az életünk része legyen, és megcselekedje az ő akaratát az életünkben. A laodiceai hívőnek az életében sajnos nincs jelen Jézus. Viszont ő szeretne közösségben lenni velünk. Szeretne átformálni bennünket. Ő kívül van a hívő életén ebben az esetben. És ő kopogtat, ő jelzéseket ad, bebocsátásra vár. Azt mondja itt, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és térj meg. Tehát az ő kopogtatása, az ő jelzései sokszor feddésekben és fenyítésekben nyilvánulnak meg, figyelmeztetésekben, amik az ő szeretetéből fakadnak. Mert ő szeretné, hogy rádöbbenjünk, hogy szükségünk van rá. Szeretné azt, hogy rádöbbenjünk, hogy kevés az erőnk. Mi magunktól nem járhatunk az Isten által megszabott terv szerint, és nem tölthetjük be az ő parancsolatait, nem cselekedhetjük meg az ő beszédét. Mi túl kevesek vagyunk ehhez. Jézusra van szükségünk. A Szentlélek erejére van szükségünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Jézus nélkül, a Szentlélek jelenléte nélkül az életünk csak vallásos lehet, aminek az eredménye a kegyesség látszata, egy látszat kereszténység, egy látszat kegyesség, ami viszont megtagadja az Istennek az erejét. Hogyan tudjuk beengedni őt a szívünkbe? Hogyan változhat meg az életünk? Hogyan lehet Jézus része az életünknek? Csak akkor, hogyha tudatára ébredünk, hogy
Szükségünk van rá, hogy nélküle szegények, nyomorultak, vakok, mezítelenek, betegek vagyunk, hogy ha tudatosítjuk, hogy nélküle kevés az erőnk. Hiába próbálkozunk, nem tudjuk megtartani az ő beszédét, megvallani az ő nevét, nélküle mindez csak egy üres vallásosság marad. Zengő érc és pengő cimbalom. Ha megnyitjuk az életünket és a szívünket, az életünk ajtaját Jézus előtt, akkor ő is megnyit majd számunkra bezárhatatlan ajtókat, hogy megélhessük a hitünket, hogy megcselekedjük az ő beszédét, hogy megvalljuk őt az emberek előtt. Akkor a misszió, Jézusnak a megvallása, a hitünkről való bizonyságtevés nem egy program lesz, hanem egy spontán életforma. Holt cselekedetek helyett élő Isten szavára érzékeny, vezetése alatt álló tettek, melyeket előre elrendelt, hogy mi azokban járjunk. A laodiceai korszak, ez az utolsó, és ebben élünk mi. És különösképpen megkísérti a mai kereszténységet, a mai keresztényeket is, minket is, hogy a figyelmünket ne Jézusra, hanem önmagunkra irányítsuk, és egy torz módon lássuk önmagunkat, mint akik Jézus nélkül is boldogulunk, mint akik fel vagyunk hatalmazva, hogy a saját erőnkből megéljük a hitünket, megcselekedjük az Isten beszédét, és bizonyságot tegyünk róla. Isten viszont arra hív bennünket, hogy ebben a laodiceai korszakban legyünk filadelfiai hívők. Ezt egy utalással is megerősíti, amit visszatérve a filadelfiai levélben olvashatunk. A filadelfiai gyülekezetnek, a filadelfiai hívőknek jelenti ki és mondja, viszont a korszakként a laodiceai korszakot azonosítja be. Tehát a 3. fejezet 10. versében a filadelfiai levélből idézem Jézus szavait, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait. Figyeljük meg, hogy Jézus a filadelfiai keresztényekhez szól, de egy bizonyos korszakra vonatkozóan, ami nem a filadelfiai korszak, hanem a laodiceai korszak, és különösképpen annak a vége, amikor a próbaidő az egész világra eljön. És így bátorítja azokat a hívőket, azokat a keresztényeket, és ígéretet is tesz nekik, hogy akik a laodiceai korszakban filadelfiai módon élték meg a hitüket, tehát teljességében annak tudatában, hogy kevés erejük van, de szükségük van Istenre, szükségük van Jézus Krisztusra, és ő általa megcselekedhetik az ő akaratát, betölthetik az ő parancsolatait, bizonyságot is tehetnek róla. Tehát a filadelfiai típusú hívőkhöz szól, akik a laodiceai korszak végén élnek, hogy mivel megtartottad ezzel a te kevés erőddel, azzal az erőtlen abban az erőtlen állapotban viszont, amit Jézus ereje, Jézus ereje által megélt gyakorlati hit életben, megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, akkor én is megtartalak téged a próba idején, amely eljön az egész világra, hogy megpróbálja a föld lakosait. Jézus egyértelműen jelzi, hogy szeretné, ha minket is a filadelfiai hívőknek a magatartása, a szemléletmódja jellemezne a végidején. Sőt, megjövendőli, hogy lesznek ilyen hívők, bárcsak közéjük tartozhatnánk mi is. Abból indultunk ki, hogy
kevés erőd van. De hogyha ez a kevés erőhöz, a Jézus erejében való nagy hit társul, annak az eredménye Jézus szavai szerint, így olvasom a Filadelfiai levélből az ígéretet, aki győz, oszloppá teszem az én Istenem meg templomában, és többé onnét ki nem jön, és felírom őre az én Istenemnek nevét, az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá, az én Istenemtől és az én új nevemet. Tehát, hogyha a kevés erőhöz Jézusban való nagy hit társul, akkor Jézus oszloppá tesz bennünket az ő templomában. Az ő gyülekezetének az oszlopos tagjai lehetünk, akik terhet viselhetünk. Mint erőtlenek, mint gyengék, de a Jézus erejében reménykedők, a Jézushoz fohászkodók, erőért fohászkodók és Jézus erejében részesülők, valóban lehetünk mi is oszlopok az Isten gyülekezetében, az Isten templomában, sőt erre hív el bennünket az Isten. És nem mi magunk tesszük magunkat oszloppá, nem a mi erőnkből lehetséges ez, hanem Jézus maga tesz oszloppá bennünket, teherviselővé, szolgálatviselővé, terhordozóvá, akik másokat, akik gyengébbek, Jézushoz vezetünk, az ő terheiket magunkra vesszük, és a mi erőtlenségünk és a Jézus ereje az, ami oszlopokká tesz minket az ő egyházában. Segítsen az Isten bennünket, hogy ilyen oszlopokká váljunk az ő templomában. És váljon mindennapi tapasztalattá számunkra, hogy kevés emberi erőnk ellenére a Jézus ereje által lelki győzelmeket aratunk. Azt kívánom szívemből mindannyiunk számára is, számodra is, kedves hallgatóm, hogyha eddig nem ismertük be, hogy erőtlenek vagyunk, akkor itt az ideje, hogy ezt megvalljuk, hogy igenis Jézus nélkül semmit nem cselekedhetünk, Jézus nélkül a Szentlélek jelenléte és ereje nélkül nem tölthetjük be az ő parancsolatát, nem cselekedhetjük meg az ő beszédét, és nem tehetünk róla hiteles bizonyságot az emberek előtt. Igen, amikor valaki elindul a hitéletben, akkor ezzel a felismeréssel indul el. Hogy Uram, bűnös vagyok, nélküled nem tudok megállni. Rád van szükségem, nem tudom legyőzni a bűnt. Ha magamra nézek, akkor elcsüggedek, de hittel kapaszkodok beléd, Uram. Te vagy az én személyes megváltóm, aki életedet adtad, értem. Te adsz erőt nekem, hogy újjá szülessek. Te, aki megváltottál és elfedezed az én bűneimet, az igazság palástját adod az én életemre. Te vagy az, Jézus Krisztus, aki erőt is adsz, hogy megőrizzem tisztán a ruhámat. Te vagy az, aki megnyitod a lehetőségeket, megnyitod az ajtókat előttem, hogy én járhassak a te akaratod szerint. És ha valaki, ha Jézus megnyitja az ajtót előttünk, akkor azt az ajtót senki be nem zárja. Micsoda bátorítás ez részünkre, hogy, és micsoda ígéret, hogy Isten garantálja nekünk, Jézus Krisztus garantálja nekünk, hogyha mi vágyunk igaz életet élni, vágyjuk az ő beszédét megcselekedni, vágyjunk bizonyságot tenni róla, akkor, és hozzáfordulunk erőért, akkor ő ezt megcselekszi az életünkben. Akkor ő megnyit ajtókat, amit senki be nem zárhat. És igen,

De drága testvéreim, Isten arra szólít, hogy ezt a szemléletmódot őrizzük meg, és ezt nap mint nap tápláljuk magunkban. Mint aznap, mint akkor, azon a pontján az életünknek, amikor mi átadtuk a szívünket Jézus Krisztusnak, és kijelentettük, hogy Uram, veled akarok élni, nekem nincs erőm, de te adjál erőt megcselekedni a te parancsolatodat. Te adj erőt, ruházzál fel azzal, hogy bizonyságot tegyek rólad, a te szeretetedről, a te hatalmadról. Ezt nap mint nap fogalmazzuk újra, ezt a hitvallást. És nap mint nap vágyakozzunk az Isten jelenléte után, és nap mint nap legyen a szívünk ajtaja nyitva az Isten befolyása előtt, az Isten jelenléte előtt, hogy neki bejárása lehessen oda az életünkbe, a szívünkbe. Hiszen ha ezt nem tesszük meg, és megmaradunk ezzel a hamis önképpel, hogy az alkotó pihen, a gép forog, mi vagyunk azok, akik megvalósítjuk az Isten akaratát, de elég hozzá a mi erőnk, nem kell az Isten segítsége. Ha ebben megmaradunk, akkor, és azt hisszük, hogy mégis közösségünk van az Istennel, egy szomorú és tragikus ténymegállapítást fog tenni Jézus felénk az utolsó napon, hogy távozzatok tőlem, mert sohasem ismertelek benneteket. Uram, szeretnénk téged az életünkbe hívni és megismerni. Ez legyen a mi imánk is, és forduljunk Istenhez, és imádságunk szavát emeljük fel hozzá, most ezekben a pillanatokban is. Mennyei Atyánk, te hozzád fordulunk, hiszen kevés az erőnk. Szeretnénk ezt újra átélni, ennek a valóságát, és levonni ezt a következtetést, hogy kevés az erőnk, Urunk, adj ehhez alázatot, hogy lássuk, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk önmagunkban, de lássuk meg a te erődet is, amely garantálja a győzelmet számunkra. Lássuk meg azt, hogy nálad van a kulcs minden helyzetnek a megoldása, annak a helyzetnek is a megoldása, hogy mi a te beszédedet megtartsuk, és a nevedet pedig fölmagasztaljuk, nem megtagadjuk, hanem bizonyságot tegyünk róla. Istenünk, erre hívtál el bennünket, és Istenünk, erőre van szükségünk, mennyből jövő erőre, a Szentléleknek a jelenlétére, nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szentlélek által, az Isten jelenléte által. Cselekedd meg az életünkben azt, hogy te neked átadjuk magunkat nap mint nap és a mai napon is teljes szívünkből. Add Istenünk, hogy vegyük észre azokat az ajtókat, amiket te kinyitsz az életünkben. Add, hogy bátran lépjünk be és lépjünk át azon az ajtón, amiket te elénk társz, és bátran cselekedjük a te akaratodat, és tegyünk bizonyságot rólad, mert nem a mi erőnkből tesszük, hanem a te hatalmaddal, a te megbízásoddal, a te erőddel. Istenünk, add, hogy oszlopok lehessünk a te gyülekezetedben, a te egyházadban, akik terhet viselnek, akik valóban a te erőd által más emberekhez tudunk fordulni, és őket felemelni, és őnekik bátorításul elmondani, hogy igen, nekem is kevés az erőm, de az Úr által minden lehetséges, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Köszönjük Istenünk, hogy ezt megcselekszed a mi életünkben is, add, hogy kinyissuk az ajtót előtted, és bejárásod lehessen a mi szívünkhöz, az életünkhöz. Téged dicsőítünk és áldunk, mert méltó vagy rá Jézus nevében. Amen.

Drága televízió nézők, megtartani Isten beszédét és nem megtagadni Teremtőnk nevét az életünk legnagyobb öröme, de egyben kihívása és kötelessége is. Erő elegendő nincs, de az Úr azt is biztosítja, ha elfogadjuk részéről. Az ajtó, melyet az Úr számunkra nyitva tart, folyamatosan áradó kegyelmet mindig fenntartja számunkra, nem kell félnünk attól, hogy szavát megváltoztatná. Sajnos az emberi laudíciai állapot, mely igen makacs és önmagában bízó, lerontja azt, amit Isten elvégezhetne életünkben, az ember életében, hiszen Jézus Krisztus hiányában szenved az emberi lélek. Ilyenkor Jézus hiába kopogtat, hogyha önmagunkra támaszkodunk. Adjon az Úr alázatot és rádöbbenést a kevés erőre, a Jézus szükségére, hogy egy teljes életet tudjunk élni. Amen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltánnyal.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Élet és egészség.
1: A mai előadásunknak valóban az a címe, hogy a gyógynövény használat veszélyei. Azonban rögtön el szeretném mondani azt, hogy én senkit nem elriasztani akarok a gyógynövény használattól, hanem szeretném, hogyha megnéznénk egy-két olyan alapelvet, ami segít nekünk abban, hogy a gyógynövényeket tényleg értelmesen és a saját egészségünk fenntartásában, a betegségeink gyógyításában használjuk ki őket. A gyógynövényekről nagyon röviden általánosságban, amiért egyáltalán beszélni kell ma a gyógynövényes gyógyításról. Annak az oka az, hogy az Egészségügyi Világszervezet felmérése szerint a Föld népességének mintegy kétharmada, ez olyan 4 milliárd embert jelent, ez elsődlegesen gyógynövényekkel gyógyítja magát. Nem feltétlenül csak azért, mert ők a gyógynövénnyel való gyógyításnak a hívei, hanem gondoljanak a fejlődő országokra például, ahol egyszerűen nem áll más lehetőség az emberek kezében, csak az, hogy a gyógynövények hatóanyagaihoz nyúljanak. De ha most egy kicsikét megnézzük a mai európai viszonyokat, ebben a kicsit megfázós, kicsit kezdődő influenzás időszakban, én úgy gondolom, hogy mindannyian, hogyha meghűltek, akkor legalább egy teát föltesznek. Tehát elmondhatjuk azt, hogy még mielőtt végigvárnánk a sort a házi orvosunknál, azért megpróbáljuk magunkat némiképpen gyógykezelni. Sőt, el kell mondjam azt is, hogy nem csak a gyógyításban, hanem a minden napjainkban ott vannak a gyógynövények. Én nem nagyon gondolnám, hogy lenne olyan ember, aki ne használt volna mondjuk az elmúlt 24 órában gyógynövényt. Hiszen, vagy legalábbis olyan anyagot, aminek gyógynövény volt az eredete. Ugyanis ha önök mossák a fogukat, és remélem, hogy mossák, akkor a fogkrémben található mentol, az tulajdonképpen a borsmentának, fodormentának az egyik alapanyaga. Ez csak egy nagyon kis példa volt, remélhetőleg nem kávéznak és nem isznak kólát, de akik esetleg ezt megtették, azok is gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, gyógynövényeket használtak, bár ezeknek a növényeknek ma inkább az élvezeti értékük az, amiért legtöbben használják. Nézzük meg, most azt közben hoztam egy kis jegyzetet, hogy nehogy kihagyjak valamit, hogy tulajdonképpen hol is állunk ma a gyógynövényes gyógyítással. A mi helyzetünk azért nagyon speciális, mert a gyógynövényes gyógyítás az bár egyidős az emberiséggel, hiszen tudjuk azt, hogy például Kínában a csikófark féléket már időszámításunk előtt 5000 évvel használták. Tehát nagyon-nagyon régóta vannak ismereteink arról, hogy használják a gyógynövényeket. Tudjuk azt, hogy Krisztus születése előtt 500 évvel az emberiségnek már volt körülbelül 250 darab olyan gyógynövény készítménye, amit orvosságként használt. Tudjuk azt, hogy Krisztus idejében már körülbelül 500 féle orvossága volt az emberiségnek, amelyeknek az alapanyagának a döntő része gyógynövény eredetű volt. Akik egy kicsikét jobban ismerik a Bibliát, azok bizonyára emlékeznek a patikárius kenőcsére, ami meg van említve, vagy a Laodiceai levélben a szemgyógyító írnak a megemlítése. Tudjuk azt, hogy Laodiciában volt egy nagyon híres szemkenőcs, ami az egyiptomi szembetegségnek az akkori leghatásosabb gyógyszere volt. És elmondhatjuk azt, hogy a ma használatos gyógyszereink 60%-ának az alapanyaga az növényi eredetű volt valamikor. Igen ám, de a múlt század második felében fellendült a gyógyszerkutatás, fellendült a vegyipar, és a gyógyszerkutatók és az ő hatásukra, nyomásukra az orvosok is egyre inkább kezdtek áttérni a szintetikus alapanyagú gyógyszerekre. Ennek több oka volt. Egyrészt nyilvánvalóan lényegesen olcsóbban elő lehet állítani egy anyagot, akkor, hogyha ezt kémiai úton állítjuk elő. Egyrészt azért, mert nem olyan macerás. Nem kell növényeket gyűjteni, nem kell szárítgatni, nem kell megfelelő klímán tartani, nem kell azt figyelni, hogy a virágzásuk melyik időszakában szedjük, melyik részüket gyűjtjük ezeknek a növényeknek. Tehát az olcsóságuk, könnyen hozzáférhetőségük, a pontos adagolhatóságuk miatt előtérbe kerültek a úgymond vegyi úton előállított gyógyszereknek a használata. És ez olyannyira sikeres volt, hogy az orvosaink egy igen-igen hosszú időn keresztül gyakorlatilag az egyetemeken sem tanulták a gyógynövény ismeretet, vagy csak ilyen szakkör jellegűen. Tehát effektíve elmondhatjuk azt, hogy amikor az orvosunk talán nem ajánl nekünk gyógynövényeket kiegészítő terápiaként, akkor ez nem feltétlenül az ő hibájának tehető be, hanem egy oktatási rendszer hiányosságaiként jegyezhetjük fel. Elmondhatjuk még azt is, hogy ebben a hosszú-hosszú történetben, ami végül is a gyógynövényes gyógyítástól elvezetett napjainkig, most eszembe jutott, hogy a döntő többség hölgy, a hölgyeknek nagyon jelentős szerepük volt, és van ma is, hiszen az édesanyák azok, illetve a feleségek azok, a nagymamák azok, akik először fölteszik a teját, mert mi férfiak elég lusták vagyunk, és nem nagyon szeretünk ezzel pepecselni, illetve a történelemben a nők voltak azok, akik nagyon sokszor, és tanulatlan hölgyek, akik nagyon-nagyon jó tippeket adtak orvosoknak, tudósoknak, gondolok itt például a piros gyűszűvirágra, amit szintén egy teljesen egyszerű hölgy ajánlott legelőször egy orvosnak, és egy nagyon pompás, hát ma már kis elavult, de azért jól használható szívgyógyszert, a digoxint fejlesztették ki belőle. Tehát igenis a hölgyeknek is volt szerepe a gyógynövényes gyógyításban. Ma viszont, és amiért ez az előadás egyáltalán megszületett, az, hogy kezdjük felfedezni a gyógynövényeinket. Kezdjünk újra visszatérni a természethez, hihetetlenül nagy reneszánsza van a gyógynövényes gyógyításnak, és ez óhatatlanul magába vonja azt a veszélyt, hogy átesünk a ló másik oldalára. Jó pár évtizedig, majdnem egy évszázadig a ló egyik oldalán voltunk, amikor azt mondtuk, hogy a gyógynövényeket felejtsük el, és jöjjenek a szintetikus anyagok. És most, miután újra felfedezzük a régiót, most ugyan az a veszély van, csak az ellenkező oldalon, amikor azt mondjuk, hogy most akkor csak gyógynövényekkel gyógyítunk, és mindaz a tudás, amit eddig megszereztünk, ami a kezünkben van, azt pedig felejtsük el, és dobjuk sutba. A kérdés az, és ez a mai előadás is azt próbálja taglalni, hogy vajon biztonságosak-e a gyógynövények? Hiszen, ahogy említettem, majdnem mindannyian használunk gyógynövényeket. A kérdés az, hogy vajon hogyan álljunk hozzá ezekhez a készítményekhez? Vajon tényleg annyira biztonságosak, hogy minden előzetes megfontoltság, előtanulmányok nélkül használhatjuk ezeket, vagy pedig vegyük őket komolyan? Hát el kell, hogy mondjuk azt alapelvként, hogy ugye az élettel együtt jár a kockázat veszélye. Tehát az, hogy valami biztonságos vagy nem biztonságos, az nagyon relatív a mi életünkben. Hiszen csak egy példát hadd mondjak, ugye az amerikaiak hozták fel ezt a példát, hogy feltehető-e az, hogy a csirkecsont biztonságos, vagy a csirke biztonságos, vagy nem. Ugye ez senkinek nem merül fel a gondolatában, holott nagyon-nagyon sok amerikai hal meg évente azért, mert például félrenyel csontot, vagy nagyon sokan betegednek meg szalmonellával fertőzött csirkével. De mégse tesszük föl ezt a kérdést, hogy a csirke biztonságos vagy nem, mert mindannyian, legalábbis a többségünk szereti a csirkét, és ezért fogyasszuk. Ugyanígy van például az autóvezetés kérdése is. Biztonságos-e az autóvezetés, vagy nem? Ha végigtekintünk, akkor azt mondjuk, hogy ma nem biztonságos az európai átlaghoz képest, mert kétszer annyian halnak meg a közúti balesetben, mint Európa bármely más országában. Ha most én ezt mérlegeltem volna, akkor lehet, hogy ma reggel azt mondom, hogy tehogy ülök be az autóba, és jövök el önökhöz előadást tartani, mert ez egy nagyon veszélyes dolog. Hát lehet, hogy az előadás végén azt mondják, hogy jobb lett volna, hogyha otthon maradok, de remélem sikerül azért egy-két olyan információt átadnom, ami hasznos lesz. Tehát gyakorlatilag az, hogy valami veszélyes vagy nem veszélyes, ez azt akartam érzékeltetni, hogy ez egy nagyon relatív dolog. Itt mindig az előny és a kockázat arányát kell nézni. Megéri-e az, hogy használjam, vagy pedig nem? A gyógyszereknél ugyanez a kérdés fennáll, hiszen gyógyszerérzékenység ugyanúgy létezik. Tehát amikor valaki bevesz egy fájdalomcsillapítót a fejfájására, akkor én gondolom, hogy nem rettegéssel teszi ezt, pedig minden oka meg lehetne rá, hiszen nagyon közismertek azok a hatóanyag érzékenységek, amelyek nagyon súlyos úgynevezett anafilaxiás reakciókat is okozhatnak, és esetleg, ha nem időben és nem szakszerűen kezelik, akkor halálhoz vezethetnek. Tehát az, hogy valami biztonságos-e vagy nem, az nagyon-nagyon sok oldalról megvilágítható. Amit el kell mondani a gyógynövényes gyógyításról, és ez tény, hogy viszont a balesetek száma, tehát itt elsősorban a halállal végződő balesetek száma a gyógynövényes gyógyításnál lényegesen ritkább, vagy elenyésző ahhoz képest, ami például a gyógyszeres gyógyítással szemben tapasztalható. Itt ne csak rossz diagnosztizálásra gondoljanak, hanem esetleg például recept vagy gyógyszer cserére, ami hát azért szerencsére elég ritka a gyógyszertárakban, de azért elő-elő fordulhat a legalábbis elméleti szinten mindenféleképpen. Ugyanakkor, akik azt mondják, hogy a gyógynövényes gyógyításnak veszélyei vannak, szoktak arra is hivatkozni, hogy na jó-jó, de az adagolás kérdése. Mi van az adagolással? Hiszen a szintetikus gyógyszereinknek az egyik legnagyobb előnye, hogy pontosan adagolhatóak. És ebben valóban van igazság. Hiszen gyakorlatilag a gyógynövény készítmények, a drogok, teák elkészítésénél nagyon-nagyon sok tényezőt kell figyelembe vennünk. Figyelembe kell vennünk egyrészt a növénynek a genetikai adottságát, tehát hogy egy adott növényfajtának melyik alcsoportja az például, hiszen a hatóanyag tartalom az változhat, alfajonként is. Figyelembe kell vennünk azt, hogy az növény életciklusának melyik időszakában gyűjtjük azt a növényt, hiszen nem mindegy, hogy virágzás előtt, virágzás után gyűjtjük. Figyelni kell azt, hogy melyik részét használjuk föl gyógyteaként, hiszen az egyes gyógynövény részekben eltérőek lehetnek a hatóanyag mennyiségek. És természetesen nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan szárítjuk őket, hogyan kezeljük őket, hiszen gondoljanak arra, hogy ha gramra adagolunk például egy drogkészítményt, akkor óriási különbség lehet, hiszen ha magasabb a víztartalom, akkor sokkal nehezebb az illető készítmény. Ugyanakkor viszont elmondhatjuk ellenérvként azt, hogy jó-jó, pontosan nem lehet adagolni őket, vagy nem lehet annyira pontosan adagolni a gyógynövényeket, de ugyanakkor az előbb említett balesetek száma lényegesen kisebb, másrészt ott van az évezredes tapasztalat a gyógynövények mögött, illetve a gyógynövényeknél elmondható az, hogy szerencsére elég kevés olyan gyógynövényünk van, aminek a terápiás szélessége, tehát az a határ, ahol a gyógyító mennyiség és a halálos adag közötti rész nagyon szűk, nagyon kevés ilyen gyógynövényünk van. Egyébként az előbb említett gyűszűvirágnak pontosan ez az egyik nagy hátránya, és ezért jó, hogy azt tablettába lehet szedni, mert annak nagyon kicsi ez a úgymond terápiás szélessége. Tehát elmondhatjuk azt, hogy igenis biztonságosan adagolhatók a gyógynövények, nem beszélve arról, hogy nagyon sok növénnyel kapcsolatban ahhoz, hogy túladagoljuk őket, ahhoz nagyon-nagyon nagy mennyiségben kellene, hogy fogyasszuk. És ezt a növény keserű íze például meggátolhatja. Az is igaz, hogy viszont a gyógynövény készítményeknél az elkészítés módja az nagyon-nagyon sokat nyom alatban, hogy milyen készítményt szedünk. Hiszen most megint egy hétköznapi példa. Gondoljanak mondjuk gondoljunk a kávéra. Kávénak én nagy ellensége vagyok, de most azért gondoljunk csak példaképpen a kávéra. Ha önök mondjuk egy sima kávét isznak, abban kb. Olyan 65 mg koffein van. Ha viszont mondjuk megisznak egy cappuccinót, amiről mondjuk a köztudatban az él, hogy hát az ugye azért iszünk cappuccinót, mert abban kevesebb a koffein, hát a cappuccinóban olyan 300 mg koffein van a 65-tel szemben. Tehát nyilvánvalóan itt aztán lehetnek különbségek, mert van, ahol pótkávéval helyettesítik a kávét, és akkor a koffeintartalom változhat ennek függvényében. De ha most egy az egyben nézzük a két készítményt, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon sok esetben hiedelmeink vannak arról, hogy melyik készítményt egészségesebb, vagy inkább úgy mondom, hogy kevésbé káros használni. Én el szeretnék mondani 8 olyan alapelvet, amelyet mindenféleképpen szeretném, hogyha szem előtt tartanának, akkor, amikor gyógynövényekhez nyúlnak, akár egészségmegőrzés, akár betegséggyógyítás céljából. Az első ilyen alapelv, és ezt azért mondom el, mert egyre többen vannak olyanok, akik saját maguk szeretik gyűjteni a gyógynövényeket, saját maguk szeretik szárítgatni, elkészítgetni. Tehát az első és nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy nagyon kell ismerni azt a növényt, ha valaki saját maga akarja gyűjteni. Azt hiszem, gombászni se mindenki jár ki, csak az, aki nagyon ismeri. Kezeljék a gyógynövényeket is így. Tehát nagyon-nagyon pontosan kell ismerni. A másik dolog pedig az, hogy azért is nem baj, ha az ember ismeri a használt növénynek az ízét, az illatát, mert így fel tudja ismerni nagyon sok esetben, hát ezt úgy szoktuk mondani, hogy organoleptikusan, tehát ízlelés, szemlélés, szaglás útján is, hogy mi az, amit fogyaszt. Tehát ez egy biztonsági tényező. A második nagyon-nagyon fontos dolog a gyógynövényeknél, és itt már kezdik majd látni, hogy mennyire hasonlítanak a gyógynövények a gyógyszerekhez, hogy csak az ajánlott mennyiségben és az ajánlott időtartamig van értelme fogyasztani ezeket a készítményeket. Ezt azért mondom el, mert én járok elég sok helyre, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan vízpótlásként fogyasztják a gyógyteákat. Tehát van valamely teja, mondjuk legyen egy hársva teja, vagy hát a kamillát annyira nem nagyon szokták szeretni, de van, aki mondjuk szereti a kamilla teja ízét, vagy ott van a menta például, vagy esetleg az ánis mag. Van, aki azért issza ezeket a tejákat, mert kellemes az ízük, és úgy gondolja, hogy ez nagyon jót tesz, mert folyadékot is pótol. Hadd mondjam el, hogy ez legalább akkora butaság, mint hogyha mondjuk én hashajtót vennék be minden nap, holott semmi emésztési problémám nincs. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a gyógynövényeknek gyógyhatásuk van. Most, ha én ki akarok használni egy gyógynövénynek a gyógyhatását, akkor erre a legjobb út az, hogyha tényleg csak akkor szedem és akkor használom, amikor az adott problémám van. Hiszen a szervezet olyan, hogy nagyon könnyen hozzá tud szokni anyagokhoz. És ez főleg az emésztőrendszeren belül okozhat gondokat, mert ha én egy olyan készítményt szedek, ami esetleg mondjuk szélhajtó hatású, emésztést elősegítő hatású, akkor egy idő után eljuthatok oda, hogy enélkül a teakeverék nélkül nem lesz normális az emésztésem. Mert egyszerűen a szervezet annyira hozzászokott a görcsoldó és egyéb hatásokhoz, hogy egyszerűen nem képes működni enélkül a teakeverék nélkül. Tehát nagyon szeretném, hogyha tényleg a gyógynövényekre, mint gyógyszerekre tekintenének, és nem mint valami játékszerre, vagy üdítő italokra. Nagyon-nagyon fontos ez a harmadik alapelvünk az, hogy a 65 évnél idősebb emberek ugyanúgy, mint ahogy a gyógyszereknél. Ott azért már vigyázunk, tehát kevesebb dózissal kezdünk, sok esetben alacsonyabb dózissal kezdünk a gyógyszereknél is. Mert ott már lehetnek olyan reakciók, nem várt reakciók, amelyek módosíthatják az adott gyógyszerkészítmény, ugyanígy a gyógynövénynek is a hatását. A negyedik alapelve az, hogy ha krónikus betegségben szenved valaki, és tartósan kénytelen szedni gyógyszert, akkor ugyanúgy ezt beszélje meg az orvosával, hogyha valamilyen gyógynövény készítményhez vagy tejához nyúl. Egyszerűen azért, mert a gyógynövényekben lévő hatóanyagok és a gyógyszer hatóanyagok között létezik kölcsönhatás, létezhet kölcsönhatás. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogyha mondjuk valaki szed egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és emellé úgy dönt, hogy ő a fagyony teát még kipróbálja, mert annak nagyon jó vérnyomás csökkentő hatása van, akkor ezt beszélje meg az orvosával, mert ott fogja találni magát mondjuk egy 40-es vérnyomással ájultan valahol, valamelyik utcasarkon. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy vegyük komolyan ezeket a gyógyteákat, gyógynövényeket. Az ötödik alapelvünk az, hogy a gyógynövényes használatnál, és itt megint elsősorban a belsőleges, de ugyanígy a külsőleges, tehát a kenőcsökre is gondolok, figyeljünk oda a mellékhatásokra. Igenis létezhetnek mellékhatások, elsősorban allergiás reakciók is létezhetnek, tehát ha valaki mondjuk megivott egy teakeveréket, és utána émelyek, hányingere van, rossz közérzete van, akkor lehetőleg a második adagot már ne igyja meg. Ha kiütései vannak valamilyen kenőstől, akkor lehetőleg ne használja tovább, mert feltétlenül érzékeny arra a hatóanyagra. A hatodik ilyen alapel vagy gyógynövényekkel kapcsolatban, és ezt azért mondom, mert az illóolajoknak a használata most virágzik napjainkban ismét, hogyha belsőleg használunk illóolajat, tehát olyan növényi kivonatot, amely nem vizes kivonat, hanem végül is egy ilyen szerves olajos kivonat, akkor arra vigyázzunk, mert ezekben az illóolajokban a hatóanyag lényegesen nagyobb koncentrációban van jelent, mint egy vizes kivonatban. De mindig a csombormenta olajat szokták hozni elrettentésképpen, hogy ugye az, aki gyakorlatilag ugye hát a mentát használjuk nagyon-nagyon régóta, ahogy említettem, a fokrémtől kezdve a különböző emésztést elősegítő görcsoldó szélhajtó keverékekben, de ugyanakkor egy teáskanálnyi töményolaj gyakorlatilag akár halálos is lehet. Tehát azért mondom, hogy komolyan kell venni azt, és tudni kell, hogy amit beveszünk, az most tényleg mit tartalmaz és milyen mennyiségben. A hetedik ilyen nagyon-nagyon fontos alapelv, és ezt szeretném, hogyha terjesztenék tovább, hogy ahogy a gyógyszereket terhes és szoptató anyukáknak gyakorlatilag nem ajánljuk, vagy az előny haszon, tehát a haszon kockázat megfigyelésével tényleg csak orvosi javaslatra. A gyógynövényeknél ugyanez igaz. A gyógynövények hatóanyagainak a 99%-a átmegy egyrészt a placentán, tehát a méhlepényen, másrészt meg kiválasztódik az anyatejbe. Tehát ezt nagyon-nagyon tessék szem előtt tartani, tehát terhes és szoptató anyukáknak csak orvosi felügyelet és ellenőrzés mellett adhatóak ezek a készítmények. És a nyolcadik ilyen alapelvünk, ami a gyerekeinkre vonatkozik, ugyanúgy, ahogy 2 éves kor alatti gyermekeknek csak orvosi javaslatra adunk gyógyszert. És ez egyrészt nyilván az életkorukból, illetve a fejletlenebb működésük, elsősorban májműködésükre gondolok, adódik, meg nyilván a kis testsúlyból, a kis víztérből adódó adagolási problémákra, tehát csak gyerekorvos felügyeletével bármilyen teját. Nyilvánvalóan itt lehetett volna most riogatni önöket, hogy igen, hát a kamillateás gőzöléstől is lehet allergiás reakciót kapni, ami benne van az esélye neki, de annyira elenyésző, hogy gyakorlatilag ezzel ijesztgetni embereket tényleg nem nagyon lenne értelme. Tehát ez az a 8 alapelv, amit nagyon szeretném, hogyha szem előtt tartanának. Szeretnék beszélni 2 dologról még. Egyrészt szeretnék beszélni mondjuk a svéd cseppről. Azért szeretnék beszélni a svéd cseppről, mert én akkor még gyógyszertárban dolgoztam, amikor bejött a svéd csepp őrület. Ez úgy majdnem a béres csepp őrülettel együtt jelentkezett nagy tömegben. És akkor mindenki megrohanták a patikát, keresztül gázoltak rajtunk, úgyhogy újra kellett építeni majdnem a gyógyszertárat, amikor jött egy-egy karton svéd csepp, mert hogy ez volt akkor ugye a nagy csodaszer. Most a svéd cseppel kapcsolatban én 2 dologra szeretném felhívni a figyelmet. Itt az előadás előtt szóba került már a Mária Trében könyv, amit én szeretném, hogyha úgy kezelnének, mint egy történelmi ritkaságot, vagy egy nagyon kedves történelmi bizonyítékot arra, hogy hogyan és mi minden módon gyógyítottak annak idején gyógynövényekkel az emberek, amikor még kevés ismeretük volt, mert azért az a könyv elég durva. Szóval ott olvashatnak olyanról, hogy az eszméletlen betegnek adagoljunk egy-két kanálnyit belőle, és akkor majd magához tér. Hát igen, ez olyan 50% esélye van, mert vagy leaspirálja, félrenyeli, és akkor végképp eltettük lábbalól, vagy egyébként magától is akkor magához tér. Tehát nem beszélve arról, hogy nekem a svéd cseppel gyakorlatilag 2 problémám van. Az egyik az, hogy amikor nekem mondjuk emésztési problémáim vannak, akkor nem sok szükségem van arra, hogy a reumámat gyógyítsam. Ugyanakkor nyilvánvalóan, tehát teljesen ellenkező bajokra ajánlják. Itt az a probléma, hogy a gyógyszereknél az orvosainkat megrójuk azért, hogyha nagyon sok gyógyszert írnak föl, és azt mondjuk, hogy polipragmázia van, amikor a szükségesnél sokkal több fajta betegségre való gyógyszert írnak fel, mint ami nekünk jó. Most mi ezt ugyanezt megtesszük a svéd cseppel, amikor ilyen 24-36 és ki tudja hány füves svéd cseppeket használunk, aminek hadd mondjam el, hogy tehát nem azt mondom, hogy a svéd csepp hatástalan, mert ez hazugság lenne. Én csak azt mondom, hogy a gyógynövényes gyógyításnál egy alapelv kell, hogy legyen, hogy egy adott bajra az adott hatású gyógynövényeket használjuk. Mert teljesen fölösleges olyan anyagokat használni, amelyekre nekem per pillanat semmi szükségem nincs. Ez az egyik veszély. A másik veszély pedig az, hogy sajnos egyrészt a környezeti ártalmak, másrészt a genetikai okok miatt egyre több allergiás beteg van. Na most gondolják el, hogy mekkora az esélye mondjuk egy szénanáthában szenvedő embernek arra, hogy abból a 36 féle gyógynövényből valamelyikre allergiás. Óriási nagy. Én elmondhatom, ez személyes tapasztalat, ezt azért szeretem elmondani, mert ezt nem tudják megcáfolni, hogy amikor bejött a svéd csepp, én is kipróbáltam. Hát miért nem próbáltam volna ki, hát gyógyszertárban dolgoztam, persze semmi bajom nem volt, de hát annyi jót mondtak róla, hogy hát gondoltam, hogy hát ha szebb leszek, fiatalabb, erősebb vagy okosabb, tehát valamit hatását vártam. És nekem 10 éves koromban volt egy, hát úgymond egy extrinzik asztmám, ami azt jelenti, hogy érzékeny voltam a háziportól kezdve nagyon-nagyon sok mindenre. Egyetemista koromban ez átment egy szénanáthába, egy vadkender allergiába, Ami nagyon szépen lecsengett, és gyakorlatilag nem okozott tünetet, de amikor a svédcseppet bevettem, akkor gyakorlatilag a második bevétel után olyan szépen befulladtam, mint annak idején asztmás koromban. És ez nyilván azért volt, mert a svédcsepp svédkeserűben található a 24 vagy 36 közül, nem tudom melyik. De az egyik növényre érzékeny voltam, allergiás voltam. Tehát én például személy szerint ezért nem szedhetem a svédcseppet. Tehát ezt tényleg arra szeretném önöket kérni, hogy ezt mindenféleképpen tartsák szem előtt. Tény az, hogy a svédcseppnek külsőleg alkalmazva számos olyan előnye van, amellyel más gyógynövény keverék nem vetekedhet. Tehát ezt is el kell, hogy mondjuk. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy azért bőrön keresztül alkalmazva is okozhat allergiás reakciót, ha nem is olyan vadat, és nem is olyan súlyosat, mint bevételen át. Tehát azért erre is figyeljenek oda. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmüket, ez inkább már a New Age vonalába tartozik. Vannak olyan gyógynövényes terápiák, amelyek különböző keleti filozófiákkal jönnek be hozzánk, amelyek nagyon-nagyon hasonlítanak a hagyományosan nálunk megszokott gyógynövényes gyógyításhoz. Egy ilyen például a Bach-féle virágterápia. Nem akarok propagandát csinálni nekik, inkább le akarnék beszélni róla azokat, akik esetleg használják. A Bach-féle virágterápia külsőleg teljesen hasonlít a gyógynövényes gyógyításhoz. Abból áll, hogy a növényeknek, különböző növényeknek a virágait megfőzöm tejaként. Igen ám, de hogyan, milyen elméleten, hogyan gyógyít ez a fajta gyógymód? Akik ebben hisznek és vallják, hogy ez jó, azt mondják, hogy itt tulajdonképpen nem is a növényben található hatóanyag az, ami hat, hanem az anyagon túl létezik egy olyan gyógyító erő, egy olyan, ami nem köthető anyaghoz, hanem ez mint egy ilyen, nem is tudom mihez hasonlít, egy ilyen szellemi gyógyító ereje a növényeknek, amely az ember lelkével vagy lelki erejével találkozva jótékony hatást fejthet ki, és éppen ezért nem is testi bajokra ajánlják ezeket a virágkivonatokat, hanem elsősorban lelki problémákra. Tehát például ennek a terápiának a hívei azt mondják, hogy ha valaki mondjuk öntelt, akkor a szőlővirág teát kell, hogy fogyassza, hogy ebből a, hát hogy is mondjam, csak jellemhibájából megszabaduljon. Hogyha valaki önző, akkor a cikória virágából kell, hogy teját készítsen. Énkor mindig a kisördög megmozdul bennem, és arra gondolok, hát bizonyára ismerik a gazdag ifjú esetét, aki végül is odament Jézushoz, és megkérdezte, hogy hát mit cselekedjem, hogy üdvözüljek, és akkor Jézus mondta, hogy tartsd meg a törvényeket. Mondta, hogy ezt gyerekkorom óta megtartottam. És akkor mondta, hogy oszd el a vagyonodat a szegények között, és kövess engem. És ez az ifjú, ez ugye megszomorodva elment. Ennyivel könnyebb dolga lett volna, hogy a gazdag ifjúnak, ha hazamegy, megiszik két bögre cikória virágteját, és megvan oldva az üdvösség kérdése. Ez kicsikét vicces, és talán úgy gondolják, hogy morbid ez a vicc, de hadd mondjam el, mivel végülis ez a klub valahol egy vallásos, vagy egy hitbéli alapról indul, hogy a keresztény ember életében, a Krisztusban hívő keresztény ember életében ez egy hihetetlenül nagy veszély. Mert ez a terápia nem azt mondja, hogy ha neked problémád van, akkor menj el a te gyülekezetedbe, keresd meg a te hittestvéredet, vagy borulj le otthon, csendben, egy sarokban, és imádkozz Istenhez, és keresd a megoldást, hanem Krisztus helyett ajánl valamit. És azok az emberek, akik krízis helyzetben vannak, azok nagyon-nagyon sok mindent képesek kipróbálni, és hajlandóak kipróbálni, és ez egy hihetetlenül nagy veszély.

0: az sem mindegy, hogy honnan gyűjtjük. Tehát például, ha mondjuk ez a kiskert a négyes főút mellett van, ugyanis a következő veszélyek lehetnek, mégis köszönöm a kérdést, mert ezt való igaz, hogy ezt elfelejtettem beleszőni az előadásban. Tehát itt arról van szó, hogy a környezeti szennyezéssel is számolnunk kell. Tehát ha ez egy forgalmas főút mellett van, akkor nem bátorítanék senkit arra, hogy onnan feltétlenül gyógynövényt kellene, hogy gyűjtsön. Ha egy olyan rétről szedjük, vagy legelőről, amely művelt terület mellett van, akkor megint óvatosnak kell legyünk, mert a művelt területet nyilvánvalóan különböző úgynevezett peszticidekkel, tehát rovarírtókkal, gyomnövényírtókkal kezelik. Általában ez a kezelés, ez legtöbb, ha ez egy nagy terület, akkor repülőgépről történik. Most nyilvánvalóan a permetszer nem tudja, hogy ez már rét, oda nem esek, az meg szántóföld, tehát számolni kell arra, hogy esetleg fertőzött lehet vegyi anyagokkal. Tehát aki saját maga, az a legbiztosabb, ha van egy csendes, zárt kertje mindenféle nagyüzemi műveléstől mentesen. Hát, hogy aztán mennyi kerozin van a borsmentában a repülőtér közelsége miatt, azt nem tudom, de ez inkább csak vicc volt. Szóval ez mindenféleképpen szempont. Hogyha a szomszéd permetez, akkor hagyni kell legalább 2 hét időt. Ez a minimum. De meg kell kérdezni a szomszédot, hogy mivel permetezett, mert minden vegyszernek van egy ilyen úgynevezett egészségügyi várakozási ideje, ami idő alatt lebomlik az a vegyszer, és utána már használható a növény. A másik fajta tejáról, amit tetszett mondani, tehát nyilván ezek a zöld és a fekete teák, amelyek koffein tartalmúak. Nem csodálom, hogy ki tetszik akarni ugrani az ablakon, mert az ugyanolyan, mintha kávézna. Tehát gyakorlatilag akkor meg különösképpen nem ajánlható. Most az előbb említett háromból, a borsmenta, a hársfa és a csipkebogyóból, még a csipkebogyó az, amit igazából leginkább lehet javasolni. A legnagyobb probléma az, hogy ma nagyon sok ember fogyaszt teát folyadék helyett, folyadék pótlása. Most például, ha tudom, valaki nem puffad, nincsenek bélgörcsei, akkor tulajdonképpen vagy nincsen úgymond semmi gyomor problémája, akkor végül is a mentát tulajdonképpen elég fölösleges inni, mert nincs mire. A hársfával megint az a probléma, hogy ha én nem vagyok hurutos, tehát nem kell, hogy fölszaggassa valami a lerakódott slájmot, akkor megint fölösleges innom a hársfát, mert ez ugyanolyan, mintha szednék bármilyen hurutoldó gyógyszert, akkor, amikor semmi bajom nincsen. Tehát én azt tudom, a másik dolog meg a tejaivásnak a veszélye az, hogy nagyon sokan ugye ízesítik mézzel, cukorral. Most ez megint ugye egy csomó plusz kalóriát visz be a szervezetbe, tehát megint ott vagyunk, azt mondjuk, hogy ó, kérem, gyógyteát iszok, de gyakorlatilag ugyanott vagyok, mint hogyha Fantát, Sprite-ot, vagy bármilyen más cukor, vagy málnaszörpöt innék, mert az a cukor, amit beviszek a szervezetemben, az ugyanúgy fölösleges. Gyakorlatilag ráadásul, ha meg nincs effektív problémám, akkor meg fölösleges gyógyteát igyak. Én csak azt tudom elmondani, amit én szoktam. Én gyakorlatilag folyadékpótlásra kizárólag vizet fogyasztok.
1: A tejjel azért is van gond, mert az enzim, ami a tejet lebontja, a felnőttek nagy többségénél már nem működik, tehát ezért vannak mindenféle problémák, tehát tejet azt azért nem. Következő van, két lehetőség van. Az egyik az, hogy vizet tetszik inni. Én reggel, minden reggel megiszok 2 pohár vizet. Ezzel kezdem a reggelemet, ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy működjön a szervezetem. A másik dolog, igaz, hogy kicsit költségesebb, de ha már minden áron teját, akkor inkább valami szárított gyümölcsökből. Tehát ne olyat, aminek kifejezetten a gyógyhatása miatt iszunk, hanem valami olyan keveréket, amelyet tulajdonképpen az íze vagy az amata miatt fogyasztunk. Tehát én a gyógyteákat mindenféleképpen meghagynám a megelőzés, a gyógyítás számára. Egyébként hadd mondjam el a vízzel kapcsolatos élményemet, mert igaz, hogy itt mondták közben, hogy rossz. Szóval amikor nekem ezt legelőször mondták, akkor úgy megvakartam a fejem, és azon gondolkoztam, hogy hát mondom, Zsolt, ezt hogy fogsz te reggelizni, ha megiszol reggel 2 pohár vizet, mert iszonyatos íze volt. Nagyon jól hozzá lehet szokni. Tehát gyakorlatilag az első 3-4 nap az szörnyű. Ezt mindenkinek mondhatom, viszont a 4.-5. nap, amikor fölkelnek, akkor a reggeli első 3 dolguk között benne lesz az, hogy vizet is fognak inni. Tehát én ezt tényleg azért tudom, mert én ezt saját magamon kipróbáltam. Tehát én nem olyanra szeretném önöket rávenni, amit én még újjal se érintettem, csak mondom az okos dolgokat. Mindenféleképpen vizet. Például ha megfigyelik, és itt megint a gyermekeinket is, tehát nekem mondjuk van egy pár, de meg lehet figyelni a kisebbeken, hogy mennyire szeretik a vizet. Tehát nekik még egy természetes ízérzésük van, meg ők azért még úgy automatán működnek, tehát bár most már, ha esetleg a tévében a reklámot meglátja, akkor tudja, hogy mi az, hogy Coca-Cola, meg McDonald's, meg az összes ilyen dolgokat, de azért az ízérzésük még a természetes úton. Tehát én tényleg bátorítanám a vízivásra, vagy mondom, ha mindenféleképpen teje, akkor valami gyümölcs teje. Mint hogyha kávéztatnám, ugye, ezt el kell mondani. Ráadásul tetézem azzal, hogy szénsavas italt adok, ami irritálja a gyomornyálkahártyát, tehát okozhat problémákat a későbbiek során is az emésztésben. Szóval nem tudok a Coca-Cola mellett egyetlen egy olyan érvet sem mondani, ami feltétlenül kiállna. Maximum az, hogyha valaki megy az országúton és úgy érzi, hogy rögtön elalszik, akkor esetleg segíthet rajta ideig, óráig, de utána, ha hazaér, akkor aludja ki magát. Szóval tényleg nem tudok olyat mondani, ami miatt érdemes lenne inni.

teljesen tejaivási szokás az, hogy most valaki zölden vagy szárítottan iszre. Én továbbra is csak ezt tudom mondani, hogy a gyógyteákat tényleg meg kéne hagyni. Meg kéne hagyni a gyógyhatásuk miatt. Szóval a teják döntő többségét emésztőszervi problémák miatt isszuk. A döntő többsége. Természetesen van egy jó pár, amit nem azért, mert a vérnyomástól kezdve nagyon sok mindenre lehet fogyasztani, de pontosan az emésztő rendszerünk az, ami nagyon-nagyon könnyen meg tud szokni bizonyos dolgokat. Tehát gondolok itt például az íze miatt. Van, aki ugye szereti a keserű ízt. Tehát tulajdonképpen el lehet azt mondani, hogy a teáknak az egyik előnye például az, hogy ha én mondjuk egy keserű teát iszok, hogy az önmagában reflexesen beindítja az emésztő nedveim termelődését. Tehát úgy a nyáltól, a gyomortól, a vékonybéltől kezdve. Tehát egy nagyon jó emésztést elősegítő anyag már önmagában egy keserű teja. De nem vagyok ebben biztos, mert nyilván az embernek vannak ilyen átmeneti időszakai, hogy valami miatt, vagy elrontotta a gyomrát, vagy jön valami olyan dolog, hogy erre állandóan például szükség lenne, mert az élet normális rendje az, hogy a szervezet működjön magától. Próbálják több úton, hogy hát, ha mondok egy apró igent, de én meg olyan vagyok, tudják, mint ez ilyen beszükült hittérítő, hogy mindig ugyanazt mondom, hogy de igenis a vizet tessék fogyasztani, és a teját meg akkor, ha gyógyteát akkor, ha bajban.

Nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy normálisan tudjon emészteni a szervezet, ahhoz szükség van arra, hogy megfelelő töménységben legyen ott az emésztőned. Most ezt nagyon jól föl lehet higítani egy étkezés közben, vagy közvetlenül étkezés után fogyasztott folyadékkal. Az, hogy étkezés után egy-két órával, vagy később iszunk folyadékot, az már olyan nagy szerepet nem játszik az emésztés szempontjából, de mindenféleképpen, ugye itt megint csak azt mondom, hogy ha valaki szomjas, akkor elsősorban vizet igyon. A vízzel kapcsolatban viszont hadd mondjam el, hogy ami nagyon fontos. Egyrészt az, hogy mindenki az életkorának és az egészségi állapotának megfelelő mennyiségű vizet igyon. Mert én most mondhatnék olyanokat, hogy kérem itt mindenkinek napi másfél vagy két liter vizet meg kell inni. Ez igaz akkor, ha valaki egészséges felnőtt ember. De ha van egy magas vérnyomása, ha van egy szív- és keringési rendellenessége, akkor a lehető legrosszabbat teszem akkor, hogyha az ereiben keringő vérmennyiséget meglököm egy ilyen nagy vízadaggal. Mert hogy az a víz az föl is fog szívódni a tápcsatornából. Tehát azért mondom, hogy én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy ugyanúgy, ahogy az életünk bármelyik dolgát lehet nagyon bután csinálni, tehát mindig legyünk rugalmasak arra, hogy mindig az adott emberre szabva használjunk bizonyos dolgokat. Viszont folyadékot pedig azért ezt elmondtam, hogy egy olyan szervezet, aminek a több mint a 60%-a víz, egy ilyen szervezetnek szüksége van a folyadékpótlásra. És attól, hogy esetleg valaki idősebb, vagy nem

vizet igyak. És egy olyan országban, ahol, ahol a vesekő megbetegedés, népbetegség napjainkban, ott igenis, én szeretném rávenni önöket, hogy reggel igyanak egy másfél pohár vizet mindenféleképpen, mert ezzel nagyon-nagyon sok bajt megelőzhetnek.

továbbra is csak azt tudom mondani, hogy amennyiben lehet, akkor vizet fogyasszanak. Több lehetőség van, vagy ártézi kútból, vagy olyan helyről szerezni, mert nem tudom, nekem van egy jó pár ismerősöm, aki például az ártézi kutakról hordja a vizet, akár 10-20 kilométerre is vannak. A másik dolog a gyógyszerekkel kapcsolatban. Én azt tudnám mondani, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatban ne legyen viszolygás. Megmondom miért. Ugyanis a gyógyszerek nagyon-nagyon szigorú szűrőn mennek keresztül. Tehát amíg egy hatóanyagból gyógyszer lesz, az minimum 10 év. Tehát ha én ma találnék egy olyan anyagot, aminek bizonyított az, hogy valamilyen gyógyhatása van, ezzel leghamarabb 10 év múlva találkozhatnának a patikában. Ugyanis egyszerűen annyira szigorú előírásoknak kell, hogy megfeleljen egy gyógyszeranyag, amelyel igyekszenek kizárni azt, hogy lehetőleg semmiféle olyan mellékhatása ne legyen, ami a későbbiekben jön elő. Való igaz, hogy tudunk a történelemből, ugye a nagy híres német botrány, a Kontergán botrány, amit a talidomid nevű hatanyagú készítménnyel jött, aminek következtében nagyon-nagyon sok végtag, csonkolt vagy hiányos gyermek született, ugyanis kihoztak ez a Kontergán, ez egy nyugtató volt, egy szorongásoldó, amelyet terhes kismamáknak ajánlottak. És gyakorlatilag ez azért nagyon veszélyes, és ezért mondtam, hogy a gyógynövényeket sem ajánljuk terheseknek és szoptatósoknak, mert hiába vannak állatkísérleteink, nem alkalmazhatóak egy az egyre az emberre, például egy ilyen terhesség kapcsán. Nyilvánvalóan emberre meg ilyen kísérletet nem végzünk. Tehát való igaz, hogy voltak ilyen gyógyszerbalesetek, azért, mert felelőtlenül ajánlottak egy készítményt olyanoknak, akik ezt nem szedhették volna, és ezért be kellett vonni. De hadd mondjam el, hogy ma a gyógyszergyárak vagy a gyártók igyekeznek lehetőleg a készítményeiket, ha csak lehet, nem a gyógyszerek csoportjába berakatni, hanem az úgynevezett gyógyhatású termékek csoportjába. Azért, mert sokkal enyhébb az a szűrőrendszer, amin át kell, hogy menjenek ezek a készítmények. Tehát én azt tudom mondani, hogy egy olyan készítmény, ami nem gyógyszer, és úgy van összeállítva ilyen-olyan, amolyan anyagokból, és a patikába kapható, attól sokkal inkább rettegjenek, mint attól a gyógyszertől, amit receptre, vagy recept nélkül, de gyógyszerként kaphatnak.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Reménységünk Krisztus adássorozatunk egy újabb adását hallja a kedves hallgató. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első részében, amint már megszoktuk, pillanatképek Krisztusra című rovatunkat hallják. Ezen belül pedig megvizsgálunk egy esetet, amelyben Jézus Krisztus megoldást kínált egy látszólag megoldhatatlan kérdésre. Ezt követően következik egy történelmi áttekintés, amely megpróbálja Jézus Krisztus életének különféle történelmi vonatkozásait röviden összefoglalni. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté evangéliumának 9. fejezetében a 32-től a 34-ig terjedő versekben ezeket olvassuk. Mikor pedig azok elmentek vala, ímé egy ördöngös néma embert hozának néki. És az ördögöt kiűzvén megszólalt a néma, és a sokasság csodálkozik vala mondván, soha nem láttak ilyet Izraelben. A farizósok pedig ezt mondják vala, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Jézus Krisztus életében számos olyan csoda történt, amelynek során betegek gyógyultak meg. Bénák álltak lábra, vakok láttak, süketek hallottak, sőt, még halottakat is támasztott fel, ahogyan az evangéliumban olvassuk is. Az eset, amelyet most az imént olvastunk el, egy ördöngös, néma emberről szól, hogy pontosan milyen betegsége volt, milyen orvosi diagnózist állíthatnának fel neki a mai orvosok, még senki sem tudta pontosan meghatározni. Annyit tudunk, hogy néma volt, és hogy megszállottság rabja volt. Ezt az esetet megelőzően Jézus meggyógyított két vakot. Ezek a vakok olyan helyzetben voltak, hogy számukra már semmi remény nem volt. És éppen ezért, amikor Jézus közeledett hozzájuk, kiáltozva eléje szaladtak, és azt mondták, könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Ez a kifejezés, Dávidnak fia, nagyon sokat mondó volt az akkori ember füle számára. Dávid volt az izraeliták számára az a király, és talán máig is az maradt, aki Izraelt eljutatta annak fénykorába. Politikai, gazdasági szinten, Dávid király idején Izrael királysága a fénykorát élte. Azonban nem is annyira ez volt annyira fontos a Dávidnak fia kifejezésben, hanem sokkal inkább az, hogy a jövendőlések szerint a majdani mesiás Dávid nemzetségéből származik, királyi leszármazása lesz. És amikor ez a két vak elkiáltotta magát, könyörülj rajtunk Dávidnak fia, akkor utaltak ezekre a jövendőlésekre. A hallgatók, a jelenlevők felsziszentek. Hol? Ki az? Itt van Dávidnak fia? Már megérkezett? Teljesedik a profécia? Másrészt pedig ez a két vak azzal, hogy Jézus Krisztusban felismerték Dávidnak fiát, semmi más nem tettek, mint kikiáltották még egyszer, sokadszor, Jézus Krisztus mesiási mi voltát. Jézus Krisztus ekkor bement az egyik közeli házba, a vakok pedig oda mentek hozzá, és Jézus Krisztus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem? Jézus Krisztus nem azért kérdezte az emberektől, hiszitek-e, hogy magának dicsőséget csikarjon ki, rákényszerítsen másokat, hogy őt dicsőítsék, igen, hiszünk, te vagy a mindentudó csodatevő, és így tovább. Habár ez igaz lett volna, mert mindentudó volt csodatevő, teljes mértékben Isten, ahogy teljes mértékben ember is. Azonban Jézus Krisztus döntés elé akarta állítani ezt a két vakot. Tényleg elfogadjátok, hogy én képes vagyok erre? Tényleg elfogadjátok, hogy én isteni hatalmamat felhasználhatom, hogy a ti vakságotokba elhozzam a világosságot? Elfogadjátok ti ezt? És a vakok azt mondták, igen, Uram. Hozzátették ezt a szót is, Uram, amivel elismerték Jézus Krisztus felsőbbrendűségét, mármint ami az ő mesiási voltát illeti. Jézus akkor illette az ő szemeiket, megérintette azokat, és azt mondta, legyen néktek a ti hitetek szerint. És ekkor megnyíltak a vakoknak szemei. Azok pedig kimenvén, olvassuk a 31. versben, elterjeszték a hisz ő hírét abban az egész tartományban. És ezután, ezek után, az események után következik a néma ördöngös meggyógyítása. Nem tudjuk, hogy milyen körülmények között került oda, de úgy követi a vakok meggyógyítását, az ördöngös néma megjelenése, mintha szándékosan előkészítették volna az eseményeket. Jól van, két vakot meggyógyítottál. Lehet, hogy volt benne valami kis ravasság is, gondolták némelyek a hallgatók közül. Na de most lássunk, itt van ez az ördöngös. Ez már rosszabb, mint egy vak. Elbírsz vele? Odahozták Jézus elé ezt az ördöngös, néma embert, és a 33. vers szerint, miután Jézus az ördögöt kiűzte, a néma megszólalt. Helyreállt egy olyan fogyatékossága, amely addig őt elszakította a külvilágtól. A sokaság pedig csodálkozott, és felkiáltottak, ilyet soha nem láttak Izraelben. A farizeusok pedig gúnyosan megjegyezték, hát biztos az ördögök fejedelme által űzik az ördögöket, és talán még ők sem gondolták át, mennyire észszerűtlen, mennyire zűrzavaros az, amit ők beszélnek. Ennek a gyógyításnak ránk nézve is megvannak a maguk tanulságai. Sokszor mi is kerülünk kilátástalan helyzetbe, és amilyen országunk, amilyen sokszor családunk anyagi helyzete, ez elég gyakran előfordul. Sokszor kijön a villanyszámla, a telefonszámla, és vakarjuk a fejünket, honnan teremtjük el a pénzt, s ha még a számlát ki is tudjuk fizetni, marad annyi utána, hogy megélünk a következő nyugdíjig, a következő fizetésig. Elmegyünk az orvoshoz, felállítják a diagnózist, és mi kétségbe esünk. Vajon mi lesz velem? És még ha nem is halálos a betegség, egy vérnyomás csökkentő tabletta, vagy valamilyen más gyógyszer annyi pénzbe kerül, hogy ezután már többet kell költenünk gyógyszerekre, mint ennivalóra. Vagy egy szenvedély rabjai vagyunk. Rájövünk arra, hogy az ital, vagy a dohány túl sok pénzünket elrabolja, túl nagy mértékben tönkreteszi az egészségünket, sőt, családi problémákat is okoz nekünk. És talán egy-egy tisztább pillanatban megszületik bennünk a vágy, de jó volna ezektől megszabadulni. És sóhajtva, legyintve beismerjük, hát ebből se lesz semmi, nem vagyok én erre képes. Sokszor megkötöz bennünket a betegség, megkötöznek szenvedélyek, vagy egyéb körülmények, amelyek azt az érzést keltik bennünk, hogy innen nincsen kiút. Egy feneketlen kútba estünk, ahonnén kimászni emberileg nem lehet. Valahogy ezt tükrözi az ördöngös megkötözött helyzete, ezt jelképezi. És a némaság? Ez is jelképértékű. Nem tudott kommunikálni a többiekkel egészen addig, amíg nem szabadult fel kötelékeiből. Mi is, ameddig nem szabadulunk fel ezek alól a kötelékek alól, amelyek lehetnek betegség, vagy szenvedély, vagy más hasonló dolog, más hasonló körülmény, addig úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk beilleszkedni a világba, képtelenek vagyunk megtalálni a helyünket, és ebből születik sok esetben a depresszió is, a saját személyünk leértékelése, aminek folytán már magunkat is kezdjük lenézni, és elveszítjük saját személyünk értékét, és ilyenkor még azt is mondhatjuk legyintve, hogy velem már Isten se törődik. És amikor már mindent kipróbáltunk, akkor későre jut eszünkbe Jézus Krisztus. Voltunk orvosnál, voltunk természetgyógyásznál, voltunk ilyen és olyan tapasztalt embereknél, ezt meg azt a receptet kipróbáltunk, erre befizettünk, azt megrendeltük, mint hiába. Hát, ha Jézus Krisztus tud valamit segíteni, és akkor, miután már minden haszontalannak bizonyul, elmegyünk hozzá. Vajon nem volna hasznosabb fordítva kezdeni a dolgok megoldását? Nem volna sokkal üdvösebb, sokkal áldásosabb számunkra, sokkal eredményesebb, ha mindenek előtt Jézus Krisztushoz folyamodnánk? Jézus Krisztus számunkra egy pótkerék, akit előveszünk, ha már minden más dugába dől? Vegyük elő az imádság fegyverét, az imádság eszközét, folyamodjunk Jézus Krisztushoz már első megoldásként sok vesződtséget, sok fájdalmat, szenvedést, időt és még pénzt is megspórolhatunk, ha mindenek előtt Jézus Krisztus elé tárjuk a problémákat. A gyógyulásra a tömeg reakciója a csodálkozás volt. Elcsodálkoztak. Ilyet még senki nem látott. Azonban az evangélium egyáltalán nem említi azt, hogy ezen túl is meghatotta volna őket Jézus Krisztus csodatétele, hogy esetleg valaki elfogadta volna őt urának, hódolt volna neki, felismerte volna benne Isten fiát, és a többi. Csodálkoztak, számukra egy csoda maradt, és a közmondás szerint minden csoda 3 napig tart. Hamar elfelejtették ezt is. Szenzáció, érzés, kaland, ennyi volt számukra ez a gyógyítás. Hazamentek, elmesélték, hogy mit láttak, képzeld el, ha láttad volna, hogy nézett ki előtte, milyen lett utána, mint a fogyókúra reklámok a tévében előtte, meg utána, és ennyivel maradtak. Ott volt azonban a farizeusoknak a csoportja, akik ennél még elmarasztalandóbb választ adtak Jézus Krisztusnak ennek a csodatételére. Az ördögök fejedelme által űzik az ördögöket. Ők már többet tettek annál, hogy végignézték a csodát, élvezték a szenzációt, és aztán hazamentek. Ők Jézus Krisztus hatalmát az ördögnek tulajdonították. És ennél szörnyűbb dolgot nem is jelenthettek volna ki, mert ők ismerték Jézus Krisztust. Tudták, hogy kicsoda. Nem az írástudók voltak azok, akik a napkeleti bölcsek és Heródes érdeklődésére az írásokból bebizonyították, hogy hol kell megszületni és hogyan? Pontosan ismerték a Jézusra vonatkozó jövendőléseket. Mégis félre akarták őt állítani az életükből, a környezetükből, hogy ne kelljen lemondaniuk addigi életükről, hogy ne kelljen változásokat hozniuk. Ők, eltérően a két vaktól és az ördöngőstől, akik örömmel szabadultak meg kötelékeiktől, azok az emberek voltak, akik ragaszkodtak kötelékeikhez, és éppen ezért elutasították a szabadulást. Kedves hallgatóm, sok minden megkötöz téged is, mindannyiunkat. Megkötöznek betegségeink, megkötöznek anyagi helyzetünk, szenvedélyeink, különféle körülmények, és nem engedik, hogy Jézus Krisztushoz közeledjünk, nem engedik, hogy megtaláljuk igazi helyünket Isten tervében, Jézus Krisztus követésében. Éppen ezért, valahányszor kilátástalan problémával találkozunk, mindig folyamodjunk elsőként mindenek előtt Jézus Krisztushoz, és amikor ő fölajánlja a szabadulást, akkor ne utasítsuk vissza, hanem örömmel fogadjuk el azt. Majd meg fogjuk ízlelni, milyen csodálatos tapasztalatokat, mennyi örömöt és boldogságot ajánl fel nekünk Jézus Krisztus, hogyha elfogadjuk tőle a két vakhoz és az ördöngőshöz hasonlóan a szabadulást.

Kedves hallgatóim, a következő percekben szeretném, ha Jézus Krisztus élete fölött elmélkednénk egy kicsit, és átvizsgálnánk annak különféle igei és történelmi vonatkozásait. Nevezhetnénk a mai adásunkat Jézus Krisztus élete történelmi összefoglalásának is. Ki volt ő, mikor született, és körülbelül milyen dátumhoz kötődik az ő születése. Ez egy olyan valami, amelyet minden új ismerősünktől, legalábbis adott körülményekhez mérten, igyekszünk megtudni. Hány éves, mikor született, honnan jön. Lukács evangéliumában a második fejezet első három verse felajánl egy támpontot, amelyből kiindulva megpróbálhatjuk Jézus Krisztus születésének idejét fölbecsülni. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt meg, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Így került Jézus Krisztus édesanyja Mária és az ő férje József Betlehembe. Erről a rendeletről, amelyről a Lukács evangéliuma említést tesz, és amelyről azt mondja, hogy Augustus császár adta ki, történelmi fejezések szerint Krisztus előtt 8-ban született meg. Akkor parancsolta meg Augustus, hogy számolják össze az akkori római birodalom lakosságát. Ennek a rendeletnek jól meghatározott politikai és még inkább gazdasági háttere volt. Szerették volna tudni azt, hogy hányan és kik lakják a birodalmat, milyen státusú, milyen vagyoni helyzetű emberek, és mindennek az volt a célja, hogy kidolgozzanak egy pontosan, olajozottan, precízen működő adórendszert, amelyet aztán bevezetve tovább növelik, ha lehet, minél nagyobbra a birodalom bevételét. Ezért volt szükséges tehát az összeírás. Krisztus előtt 8-ban adta ki tehát Augustus a rendeletet, akkor hozta nyilvánosságra a népszámlálás tervét. Körülbelül 2 évig tartott, ameddig meg tudták teremteni a népszámlálást elősegítő körülményeket, feltételeket. Eljutott a rendelet a birodalom minden sarkában, megszervezték helyi szinten az összeírást, kiadták a parancsolatot, hogy mindenki utazzon vissza oda, ahol született, és miután ez megtörtént, gyakorlatba ültették a népszámlálást. Körülbelül Krisztus előtt 6 és 5 között kezdődött meg, és eltartott elég sokáig. Jézus Krisztus születése tehát Krisztus után 6-5 körül, vagy röviddel azután történhetett meg. Természetesen ez a támpont, amelyet most vizsgáltunk meg Lukács evangélium a második fejezete alapján, még nem elég egyértelmű és világos ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk Jézus Krisztus születését. Lukács evangélium a harmadik fejezetében azonban további segítségre bukkanunk. Lukács evangélium a harmadik fejezetében az első verset olvasom. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturája és Trahonitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filip, a Biléni negyedes fejedelme pedig Lizinias, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában, és méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára. Amint megvan írva Ésaiás proféta beszédeinek könyvében, aki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ösvényeit, minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesek ki, és a göröngyös utak simákká lesznek, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében vagyunk tehát, és Lukács annyira bőkezű a történelmi részletekkel, hogy emellé még odasorolja a különböző fejedelmeket is, akik
az akkori Palesztina területén is uralkodtak. Ez a három személy pedig nem más, mint Nagy Herodesnek a Jézus Krisztus idej, a Jézus Krisztus gyermeksége alatt elrendelt gyermekmészárlás szerzőjének az utódai. Ők hárman uralkodtak azon a területen, ahol azelőtt Nagy Herodes uralkodott. Ebben az időben tehát Annás és Kajafás főpapsága alatt Tiberius 15. esztendejében és az említett fejedelmeknek az idején történt, hogy Jézus Krisztus Keresztelő János által alámerítés révén megkeresztelkedett. Erről tesz bizonyságot a 23. vers. Maga Jézus pedig mintegy 30 esztendős volt, mikor tanítani kezdett, aki, mint állítják vala, a József fia, utána következik a nemzetségi táblázat, amely visszavezeti Jézus eredetét Ádámig, és azt mondja, hogy Ádám végül pedig az Istené. Ez a támpont segít tehát megállapítani két dátumot is. Egyrészt Jézus keresztségének idejét, amely Krisztus után 27-ben történhetett. Ha már most visszaszámolunk 30 évet, és hozzáadjuk azt a néhány hónap hét töredéket, ami 27-ben Jézus Krisztus keresztségéig eltelt, akkor Jézus Krisztus születése, az ő születésének éve legnagyobb valószínűséggel Krisztus előtt 4-re tehető. Azonnal megszületik bennünk a kérdés, fölvillan, mint a szikra, hogy lehet az, hogy Krisztus előtt 4-ben született. Itt kell tennünk egy kis zárójelet, amelyről adásaink során az elmúlt időben is szó esett, nem is egyszer. Mai időszámításunk Jézus Krisztus születéséhez viszonyítva történik. És ha azt mondjuk, hogy 2004-ben vagyunk, ha már nem is teszik hozzá, mint régen, de legtöbben tudjuk, hogy Jézus Krisztus születésétől számított 2004. esztendőt tapossuk. Már nem olyan sokáig. Hogy honnan a 4 év eltérés? Amikor megpróbálták a történelmi események sorrendjét felállítani, azokat rögzíteni, és ennek alapján egy időszámítást felállítani, a 6.-7. század tájékán egy Dionysus Exiguus nevű szerzetes a pápa parancsára átkutatta a levéltárakat, a könyvtárakat, és tévesen egy olyan dátumot választott kiinduló ponttól, amelyről ő azt hitte, hogy 4 évvel később történt. Így tehát ehhez képest minden 4 évvel eltolódott. És ha bár 2004. esztendőt éljük, gyakorlatilag Jézus születése óta 2008 év telt el. Így magyarázható tehát az, hogy Krisztus előtt 4-ben született. Látjuk tehát, hogy Krisztus előtt 4-ben megszületett Jézus Krisztus, és ennek talán nincsen olyan nagyon nagy jelentősége, Jézus Krisztus keresztsége időpontjának azonban már sokkal nagyobb a jelentősége. Éppen azért, hogy ennek a dátumnak jelentőségét még jobban felfogjuk, megértsük, lapozzunk Dániel könyvének a 9. fejezetéhez, ahol egy érdekes jövendőlést találunk Jézus Krisztus életéről és annak két kulcsfontosságú mozzanatáról. Dániel könyvének 9. fejezetében a 24. verstől kezdődően a következőt olvassuk. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szente. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a Mesiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Szó van itt egy jövendőlésről, amely 77-ről szól, tehát 490 napról.
és ezen belül megállapít a proféciát magyarázó angyal, aki Dánielnek értésére adta a látomás lényegét, hogy a messiás fejedelemig, tehát Jézus Krisztusig, mert hát róla van szó, 7 hét és 62 hét telik el. Mihez képest? Megvan a kiinduló pont is, Jeruzsálem újraépítése felől keletkezett rendelésnek a kiadása. Álljunk meg egy pillanatra. Vajon hogyan tudjuk mi megállapítani ennek az időtartamnak a hosszát? Van a Szentírásban két bibliavers is, amelynek segítségével megtaláljuk a kulcsot ezeknek a heteknek és napoknak az átszámításához. Van egy bizonyos elv, amelyet számos bibliakutató alkalmaz, és amely gyakorlatilag a legtöbb bibliai jövendőlésnek a megfejtését is lehetővé teszi, és ez az úgynevezett nap-év elve. Jelképes értelemben, amikor egy proféciában napokról, hetekről találunk leírást, akkor ezek általában egy naptári évet, tehát egy úgynevezett profétai nap, egy naptári évet jelöl. Ami esetünkben tehát 77 az 490 nap, vagyis 490 év. Ha pedig vesszük a 69 hetet a messiás fejedelemig, az 483 esztendő a naptár szerint. A történelemben kicsit kutatva találunk három rendeletet, amely a babiloni fogság vége fele keletkezett, és amelyek mind Jeruzsálem újjáépítésére vonatkoznak ilyen vagy olyan formában. A két legrégebbi általában csak a templomra, annak bizonyos részeire, esetleg a város bizonyos részeire vonatkoznak. Ezeket tehát nem vehetjük alapul. Azonban ott van Krisztus előtt 457-ben egy rendelet, amely elrendeli az egész város újjáépítését, és ezzel már egy konkrét dátumhoz jutottunk. Ha már most figyelembe vesszük a Krisztus előtti időszámításról, a Krisztus utánira való áttérést, és ilyen formán kiszámoljuk a 483 esztendőt, Krisztus után 27-et kapunk. És gondosan mindent összevetve, pontosan ez az a dátum, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett. Így történt tehát meg a messiás felkenése. Azonban ez a 490 éves proféciai időszak tartalmaz még egy érdekes eseményt. A Dániel könyve 9. fejezetének 26. verse így folytatja. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Volt tehát először egy 7 hetes, egy 49 éves időszak, utána még egy, és ezzel jutunk el egészen Krisztus után 27-ig, az utolsó 7 év pedig, amely maradt a 490 évből, ennek a közepén úgy olvassuk, hogy a messiás kiirtatik, és senki sem lesz. Ez történt akkor, amikor Jézus Krisztust fölfeszítették, és halálában teljesen egyedül maradt, és egyedül küszködött, egyedül vívta haláltusáját. Ez történt Krisztus után 31-ben. Ami pedig a 490 év lejártát illeti, és ezt már csak zárójelben tesszük hozzá az előbbiekhez, Krisztus után 34-ben történt, amikor Istvánt, a vértanút megkövezték. Ilyen formán tehát érdekes összefüggést fedeztünk fel a Biblia jövendőlései és a történelem által rendelkezésünkre bocsátott különféle dátumok, események között. Egy érdekes következtetést vonhatunk le már most ebben a pillanatban. A Szentírás gyakran kijelent bizonyos dolgokat, az emberek pedig így vagy úgy viszonyulnak hozzá. Kételkednek, vagy vonakodnak elhinni, mások azt mondják, majd ha látom. Azonban Jézus Krisztus színre lépését, gondolok a keresztségére, az ő halálát pontosan megjövendőlte
A Szentírás és a történelem is bőségesen szolgál bizonyítékokkal számunkra, azokon kívül is, amelyekről említés történt, hogy ez valóban így is történt. Évre, szinte napra pontosan megtörtént a profécia beteljesedése. De már Jézus Krisztus születése is olyan időben történt, hogy az pontosan a proféciák beteljesedéseként készítse elő az elkövetkező eseményeket. Erről az összefüggésről, amelyek a jövendőlések és Jézus Krisztus életek között fedezhetők fel, Pál apostol egy érdekes kijelentést tesz. Galácia beliekhez írott levél 4. részének 4. versében így olvassuk. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát. Az időnek teljessége alatt Pál apostol érti ezt a megjövendőlt időt, ezt az előkészített időt, amely szerint Isten pontosan előkészítette Jézus Krisztus életének minden eseményét, időpontját. Így tehát levonhatjuk a konklúziót. Isten nem csak hogy tud a világ eseményeiről, hanem irányítja a világ történelmét, és ennek sokrétű tanulsága van ránk nézve. Egyrészt nem kell félnünk a jövőtől, ha nem is értjük, mi történik velünk. Isten biztosan célhoz vezet bennünket. Mi sem ismerjük az útat, amerre tegyük fel, egy autóbusz sofőrje visz bennünket. De bízunk abban, hogy ő ismeri, és elvisz oda, ahova el akarunk jutni, még akkor is, ha pillanatnyilag nem értjük, hogy miért ezen az úton megyünk, és miért itt vagy ott kanyarodunk le a főútról. Ugyanígy bízunk Istenben is, habár a történelem eleltér helyenként attól, amit mi szeretnénk, mégis Isten biztosan célhoz vezeti a világ történelmét, és ahogyan eddig történt, ezután is el fog érkezni minden bizonyossággal a várva várt végkifejlett Jézus Krisztus megjelenése. Jézus Krisztus életéhez visszatérve annak 3 szakaszáról beszélhetünk. 27-ben megkezdte az ő nyilvános munkásságát a keresztség napján, 28 és 29 között Judeában dolgozott. A következő időben 29-től kezdődően egészen 30-ig Galileában tevékenykedett, ezt követően visszavonult, ugyanis túlontúl nagy népszerűségre tett szert, és ezzel párhuzamosan a farizeusoknak és a vezetőknek az iránta érzett ellenszenve is annyira erőteljessé vált, hogy már-már félő volt, letartóztatják és kivégzik. Jézus visszavonult, mert még volt bizonyos tennivalója, az ő munkájából még hátra volt néhány szakasz, és szeretett volna mindent elvégezve odaállni a kereszt alá.

0: Módon tehát meggyőződhetünk arról, hogy Isten valóban törődik velünk, ellenőrzés alatt tartja az eseményeket és gondoskodik arról, hogy számunkra mindig meglegyen a megoldás. Záró gondolatként lapozzunk Lukács evangéliumához a 24. fejezethez, ahol a 27. versben érdekes megjegyzést találunk. Az emmausi tanítványokat vigasztalva Jézus Krisztusról úgy olvassuk ebben az igeversben, hogy elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Jézus Krisztus tehát ő maga is ismerte a rá vonatkozó jövendőléseket, és amikor ezeknek a tanítványoknak beszélt erről, azok meggyőződhettek róla, és a későbbiekben nyilvánvalóvá vált, hogy felismerték Jézus Krisztusban a Mesiást. Vajon mi hogyan ismerjük, milyennek látjuk Jézus Krisztust, mit jelent számunkra? Egy legendát? Egy tanítómestert? Egy jó embert, aki karitatív cselekményekre szánta el magát? Jézus Krisztus érkezését pontosan megjövendölték, és az be is teljesedett. Ennek a történelem is a bizonysága. Kívánom, kedves hallgatóm, hogy mindezek természetesen sok más mindennel együtt elvezessenek arra a felismerésre, hogy Jézus Krisztus valóban Isten fia volt, a világ megváltója, és ő az Úr. Kívánom, hogy legyen ő a te urad, az én uram is, a mi urunk, aki irányítja a mi életünket, és vezeti azt. Kívánom azt, hogy ezek az adatok, információk ne csak száraz tudományként hangozzanak el. Kívánom, hogy ezek ne csak száraz információnként maradjanak meg bennünk, hanem ezeken keresztül lássuk meg a megváltót, és jöjjünk hozzá.
1: 106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. és becsmér.

felkelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének, és morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki, fiúról fiúra, mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk, és feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Egy áldásokban gazdag, sikeres hetet kívánok, köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok. Kedves hallgatóink, mai műsorunk rövid fél órájában a zene és énekszámok mellett annak a beszélgetésnek a folytatását is meghallgathatjuk, amelynek első részét egy héttel korábban közöltük, és amelyben Demeter Irén szerkesztő műsorvezető Gyetvai Gellért magyarországi szociológusnak tett fel kérdéseket a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni egy híres lelkészről és egy büntetésről. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Kellemes rádiózást kívánok!

Billy Graham, a híres lelkész egy déli kisvárosban vezetett az Egyesült Államokban, amikor gyorshajtásért megállította egy rendőr. Graham lelkész bevallotta tévedését, mindezek ellenére a rendőr elmondta neki, hogy törvényszékre fogja vinni. Az ítélő bíró megkérdezte, hibásnak vagy ártatlannak vallja magát. Graham lelkész beismerte vétkét, mire a bíró ezt mondta. $10 kell fizetned egyetlen egyet minden kilométerért a törvényes sebesség felett. Azonban egyszerre csak ráismert a híres prédikátorra. Ön hágta át a törvényt? A büntetést ki kell fizetni, de én fogom ezt megtenni ön helyett. Ezzel a bíró kivett pénztárcájából $10, kifizette a büntetést, és a számlával együtt egy vacsora meghívót is átnyújtott. Billy Graham kijelentette, így bánik Isten a bűnösökkel, akik megbánják tetteiket.

0: reménység hangja.
1: Azért nem csak társadalmi tehát társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk igen, kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
2: igen.
1: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De az is biztos, bocsánat, csak még annyit, hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
2: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket, igen. Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól, igen. Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát igen. Nem lehet apának hívni, meg hogyha nem beszélve a divat irányzatokról, hogyha megnézzük a legújabb, a kifutón a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó. Elég aggasztó.
1: Igen, elég aggasztó.
2: Vagy a unisex parfümök, vagy
1: igen,
2: minden.
1: Igen.
2: Nem erről szól természetesen igen. Azért.
1: Mert talán nem is ezek az igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
2: Ja, hát igen.
1: Vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem mindenféle másra.
2: Mindenféle
1: tehát
2: másra.
1: Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot,
2: igen.
1: Azonban keresztény álláspontot tényleg nagyon elfogadhatatlan az, amikor a családot már egy ilyen, ahogy akarjuk igen. Kategóriává
2: majd
1: tegyük.
2: Mindenki eldönti, hogy mi
1: igen,
2: lesz.
1: Igen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arra vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, a mi hitünk szerint nekünk van, igen, és az hitünk szerint igen. Persze nekik.
2: Ez is egy olyan vitatott kérdés, hogy a topvezetők nők nem nagyon vannak benne, középvezetők igen, de egyáltalán a társadalomban vannak olyan munkakörök, amire eleve azt mondják, hogy nem nőknek való, vagy
1: igen,
2: nem,
1: igen,
2: nem,
1: igen.
2: Nem annyira férfias munkakörök. Ezeknél a megosztás az, hogy vagy tényleg így van, hogy bizonyos munkakörök nem
1: gondolom,
2: annyira...
1: hogy igen. Tehát vegyük az alapvető fizikai különbséget, és ez is biológia, igen. A férfi és a nő között. Egyszerűen egy férfi erősebb.
2: Így van.
1: Alkatánál fogva erősebb, az izomzata. Egyébként például, hogyha két testépítő elkezd erősíteni, akkor a férfiaknak mindig hamarabb és nagyobb izomtömeg keletkezik. Amikor a nőknek kezd férfiassá válni az izomtömeg, az szinte biztos, hogy különböző szerekszedése miatt van. Alapvetően a női izomtömege sosem válik olyan nagyjá. Tehát egyszerűen vannak fizikai különbségek,
2: amit
1: fizikailag egy férfi jobban bír. Ez bizonyos dolgokat jobban bír. Nem véletlenül nézd meg a sportban, ahol a fizikum az alapvető,
2: igen.
1: Hogy a fizikumban mindig nyilvánvaló, hogy a férfiak jobban teljesítenek a igen. Futószámokban, gyakorlatilag minden számban, mert egyszerűen más az izomzatuk.
2: Igen.
1: Tehát ilyen értelemben a munkakörökben is teljesen nyilvánvalóan léteznek, én azt gondolom, ilyen típusú különbségek. De van egy másik dolog, ami például szintén biológia, hogy mivel a nő szül, ezért óhatatlanul más a karrier útja. Már ha szül, mert egyébként már nagyon sokan nem szülnek,
2: igen.
1: De ha egy nő szül, mert hogy biológia lőgő képes szülni, és természetes, hogy ő szül, és én azt gondolom, nem kell elvitatni tőlük
2: igen.
1: Ezt, én nem szeretném, akkor valahol természetes, hogy az ő karrier útja más, hiszen például az én feleségem 3 gyermeket igen. Nevelt föl, még nem teljesen nevelte föl mindent, még egy már felnőtt, a többi nem, de óhatatlanul kiesett, gyakorlatilag 3x3 évre a munkából, ami azt jelenti, hogy hiába kezdte újra, ráadásul nekünk úgy elhúzódtak a gyerekszülések, hogy tényleg egy 20 évig elhúzódó igen. Folyamatról beszélünk, óhatatlanul, de ha egyet szült volna, igen. És valahol más a karrier útja. És ilyen értelemben is lesznek különbségek.
2: És azóta mennyi minden változott újra visszatérve.
1: És azóta mennyi minden változott, és ő pedagógus, és ez például nagyon jó, nagyon erősen érzékeli, értékeli.
2: Igen, és ami még érdekes az, hogy említetted a szülést, hogy régen például mennyire természetes volt az, hogy egy nőnek szülni fog. Igen. Ma már megkérdőjelezik ezt is, hogy igen. van, aki inkább a karriert választja helyette. Igen. Ez is mutatja egyébként, hogy a kettőt meg lehet csinálni együtt, tehát azért nem zárja
1: igen,
2: ki.
1: Igen,
2: és
1: igen.
2: ez egyáltalán nem alárendeltséget jelent. Egyébként érdekes, hogy a médiában is azért elég nagy nyomás van arra, hogy ez kiegyenlítődjön. Nagyon sokszor ilyen katonai szerepekre, rendőrnek, meg nem tudom milyen filmekben most már megjelennek a női
1: igen,
2: szereplők.
1: És ez egy nagyon tudatos dolog.
2: Igen, abszolút.
1: Ezt nagyon tudatosan igyekszik fölépíteni Hollywood ezeket a szerepeket. Egyébként minden ilyen típusú új szerepet Hollywood igyekszik beépíteni a filmbe, és igen, az egyik ilyen a nő. Ma, ha megnézel egy szuperhős filmet, könnyen azt találkozol, hogy nő lesz a szuperhős.
2: Igen.
1: Vagy igen, egy szuperkatona, vagy éppen egy rendőrfőnök nő lesz.
2: Igen, kérdés az, hogy ez mennyire jó. A nőknek is egyébként, hogyha így a nőiességének a finomságukat, azt a gyengétséget, azt elveszítem, mert nyilván egy katonai, vagy egy rendőri munka, ezek mást.
1: Hát az egyébként, hogy a feminizmus pont ezt igyekszik például egyik legerősebben védeni, hogy a nőnek joga legyen eldönteni.
2: Igen.
1: És valahol megértem egyébként, tehát tényleg legyen a joga a nőnek eldönteni, hogy mit akar, hiszen alapvetően ez alapvető jogunk, tehát hogy mit kezdünk magunkkal, például a testünkkel, hogy szülünk, nem szülünk. Ami viszont egyértelmű, hogy keresztény értékrendben a biológiai sajátosságaink megkerülése az annyira nem elfogadott. Tehát már pedig biológiai sajátosság, hogy a nő szül, ráadásul Isten, amikor megteremtette az embert, akkor alapvetően azt az utasítást adta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát keresztény szempontból nem csak természetes biológiai kérdés, hogy egy nő szül, hanem úgy is mondhatnám, hogy valahol természetes folyamata az életnek, hogy bekövetkezik az a szakasz, amikor a nő szül. Viszont az is biztos, hogy a mai társadalom ezt, mivel nem keresztény, tehát azért szembesüljünk azzal már, mert időnként azt hallja az ember újra és újra, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, de azért szembesüljünk már végre az, hogy nincs keresztény Európa, meg nincs keresztény Magyarország. Vannak még keresztények Európában, vannak még keresztények Magyarországon, de alapvetően sem Európa nem keresztény vallási szempontból. Kulturálisan, az egy másik kérdés. Sem Magyarország nem keresztény vallási szempontból. És ilyen értelemben erősödik az, a jogot akartam mondani igazából, mindegy, mondjuk akkor ki, hogy jog, hogy testével igenis rendelkezzen nő, és ez én is egyébként keresztényként is el kell, hogy fogadjuk, rendelkezzen. Mi jobban örülnénk neki, és egyébként az országnak is, meg Európának is jobbat tenne, hogyha nem csak ezt a jogot, hanem a biológiai lehetőséget is jobban figyelembe venné minden nő, de az biztos, hogy ma ez egy elerősödő trend, hogy nem szülnek például.
2: Igen, egyébként most erről jött eszembe, hogy egy nagyon érdekes lesz most ez a kulturális keveredés, ami most folyik Európában. Tehát, hogy itt akkor mi lesz az erősebb, vagy hogy fog, mert itt annyira a szélsőségek ütköznek össze, hogy ezt nagyon nehéz lesz így a férfiak oldaláról is, mert ugye a nők igen. megítélése sokszor attól függ, hogy a férfiak hogyan ítélik meg is.
1: Igen, hát és alapvetően igen, ettől függ. Igen, tehát azért igen. ma, ne felejtsük el, még mindig férfiúrólom van. Tehát amikor Bourdieu megírja a Férfiúrólom című könyvét, akkor valami olyasmit tesz az asztal, ami megdöbbent sokakat, hogy már azt gondoltuk, hogy nincs is ennyire férfiúrólom, de igen, ma is alapvetően férfiúrólomra épül, és európai is, és a magyar rendszer is. És egyébként például sokszor ott van probléma a családi szerepek hangsúlyozásánál, hogy valahogy természetes szerep, hogy a feleség, aki szül, és aki az első években, gyereknek ő rá van szüksége, ő fog vele lenni, de amikor ezt helytelenül hangsúlyozzuk, amikor férfi dominanciát és női alárendeltséget csinálunk bele, ott már viszont gond van.
2: És mennyire tökéletes és teljes képet ad a Biblia, ugye, amire mindig visszatérünk, még arra a szélsőségekről beszélünk, akkor valahogy ez mindig visszatérünk ide, hogy az egy kiegyensúlyozott és tökéletes irányt mutat a teremtéskor, ugye, hogy történt a...
1: Igen, mert gyakorlatilag egyet tudni kell, hogy ez a férfirólom, ez nem a Bibliából jön, ez az egyházaktól, és nem csak az egyházaktól, tehát ez alapvetően a férfi erőből és a férfi dominanciából, ami részben a fizikai erőnek köszönhető, meg annak, hogy épp ezért ők vívták a háborúkat, ők tudtak hatalomra jutni tulajdonképpen, ők voltak az erősebbek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, és nem a nők, de ez a, nem a Bibliából jön ez a fajta elnyomó rendszer. A Bibliában, és az elején elmondtuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, de ezt mondtam, hogy ez nem igaz. Ugyanis a Bibliában nem a férfi a teremtés koronája, hanem az ember a teremtés koronája. A Biblia pontosan azt mondja, hogy embert teremtünk, ami képünkre és hasonlatosságunkra, ahogy mondja Mózes könyvében Isten, férfivá és nővé teremtjük. Tehát nem a férfit teremtjük és tesszük meg a teremtés koronájává, hanem a férfit és a nőt együtt, tehát az embert. Igen. Ugyanis ez egy furcsa, számunkra néha érthetetlen szükségszerűség, ami arra épül, hogy ez a kettő lesz tulajdonképpen Igen. végül egy, azzal, hogy két különböző tulajdonságú, Igen. két különböző fizikai felépítésű, két különböző kinézetű. Azért, amikor azt mondjuk, hogy a szebbik nem a nő, akkor az, nem egy, az se egy véletlen. És ez a kettő gyakorlatilag, mint egymás kiegészítője fog egyet alkotni. És nagyon lényeges, hogy Isten azt mondja, hogy ketten lesznek egy. Ez azt jelenti, hogy igazából, és egyébként a pszichológiai és a szociológiai kutatások is azt mutatják, hogy igazán csak ketten együtt igazán erősek, Igen. és úgy igazán emberek. Pszichikailag is, társadalmilag is.
2: És az mennyire jó, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálják a társadalomban, a családban betöltött szerepnél is, hogy igazából másak vagyunk, de ketten együtt vagyunk, tökéletesek emberek.
1: Ketten így tudunk, együtt vagyunk az
2: emberi lenni, igen. Egyébként említhetnénk még, ez egy nagyon érdekes példa, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz abban a társadalomban, ahol egyébként nagyon megvetették a nőket.
1: Igen. Érdekes, hogy olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy Jézust külön női csoportok is követték. Igen. Tehát a követet mindig azt olvassuk, hogy tömegek követték, ha nem tömegek, akkor egy kisebb csoport, mindig minimum a tanítványok általában, de ahol megjelent mindig, de több helyen olvashatunk arról, hogy női követők is voltak, Igen. sőt gazdag női követők, akik kifejezetten támogatták az ő misszióját. Jézus egyébként, Jézus látszik, hogy másképp képviseli ezt az egész társadalmi jelenséget, mert nem csak a nőket, hanem például a gyerekeket is odafogadja Igen. magához. A tanítványok hát szemére is vetik, voltak, hogy hát te, például a gyerekeket miért engeded magadhoz? Jézus teljesen egyet, mert azt mondja, hogy ővék a mennyek országa, tehát ilyenek a mennyek országa. És ez ugyanígy igaz a nőkre, mert Jézus az az isteni teremtettség szempontjából vezeti le a férfi-női viszonyt, és épp ezért számára a mondjuk ki, nem egyformaságra teremtett bennünket Isten, de egyenjogúságra teremtett. A különbségek pedig bizonyos területen formai különbségeket jelentenek, bizonyos területen szerepkülönbségeket, de mégis egyenlővé tett bennünket, és ketten leszünk egyenlőbbek.
2: Igen,
1: igazából.
2: Igen, és így tudunk teljes életet élni, és olyan jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is megtudnánk, és nem a szélsőségek felé mennénk egyik oldalra, másik oldalra, hanem így a tökéletes élet felé. Köszönöm szépen a beszélgetést!

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Jó könyvek, melyek nemesítik az elmét. Jelenések 1:3 írja, hogy boldog, aki olvassa. Gyakorlattá tettük, hogy családi körben tartalmas és érdekes könyveket olvassunk a Bibliával együtt. És gyermekeink mindig örültek, amikor így módon kötöttük le figyelmüket. Elejét vettük ezzel annak a nyughatatlan vágynak, hogy odakinn az utcán tartózkodjanak más fiatalokkal, ugyanakkor a hasznos olvasásra való ízlésüket is ápoltuk. A prófétaság lelke köteteinek ott kell lennie minden családban, és kívánatos, hogy hangosan olvassanak belőle a családi körben. A bizonyságtételek olyan útmutatásokat tartalmaznak, melyek a család minden tagjának, szülőknek és gyermekeknek egyaránt hasznosak. Ha ezeket hangosan felolvassák az egész család előtt, a gyermekek és a szülők is sokat meríthetnek tanácsaiból, intéseiből és feddéseiből. Szenteljünk időt a Szentírás és más érdekes könyvek olvasására, melyek ismeretben részesítenek, és eszünkbe vésik a helyes elveket. A család válassza ki a legjobb olvasót a hangos olvasásra, míg a többiek hasznos foglalkozással kössék le magukat. Így ezek az otthoni esték egyszerre tehetők, kellemessé és hasznossá. A gyermekeknek szükségük van megfelelő olvasmányra, mely szórakozást és felüdülést nyújt, ugyanakkor nem mélytejezi az elmét és nem gyengíti a testet. A legtöbb gyermek és fiatal olvasnivalót akar, de ha nem választjuk ki számukra az anyagot, saját maguk fognak választani, és mindenütt találhatnak romboló hatású olvasmányokat, amiket hamar megkedvelnek. De ha tiszta, jó olvasmánnyal látjuk el őket, akkor ízlésük ebbe az irányba fog fejlődni. Ha gyakoroljuk a jó cselekvését, akkor a szívben ellenérzés fog kialakulni minden iránt, ami alantas, olcsó és nem helyén való. A tiszta, egészséges olvasás olyan az értelemnek, mint a táplálék a testnek. Ettől megerősödsz a kísértésekkel szemben, helyes szokásokat fogsz kialakítani, és a helyes elvek szerint fogsz cselekedni.

A jó zene áldásul szolgál. Zsoltárokból olvasom az alapigét, a 100. Zsoltár 2. verséből, ami úgy hangzik, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva. Csendüljön ének az otthonunkban, édes és tiszta dallamok. És akkor kevesebb indulatos szó hangzik el, több lesz a vidámság, a remény és az öröm. Az Isten tisztelet részeként az ének

énekkel is ugyanúgy dicsőítjük az Urat, mint az imával. Valóban, sok ének maga is imádság. Megborzadok, amikor mindenütt a fiatal férfiak és nők könnyelműségét tapasztalom, akik vallják, hogy hisznek az igazságban. Jó zenei hallásuk van. Így Sátán tudja, mely szervüket kell felhasználnia, hogy felbuzdítsa, lekösse és elbűvölje elméjüket annyira, hogy már nem óhajtják Krisztust. A fiatalokon ünnepélyes felelősség nyugszik, amelyet könnyedén vesznek. Az otthonaikban megismert zene, ahelyett, hogy szentségre és lelkiségre vezetni őket, inkább eszköz lett arra, hogy értelmüket elvonja az igazságtól. A világias énekek és napjaink népszerű, felszínes zenéje rokonszenves ízlésüknek. A zeneszerszámok elvették azt az időt, amelyet imára kellett volna szánniuk. A zene nagy áldás, ha nem élnek vele vissza. Ám ha rosszul használják fel, rettenetes átok. Mi van akkor, ha részesültél zenei képzésben, és mégsem tanítottak meg soha az új ének éneklésére? Mi hasznot származik mindebből, a képzésből, ha arra nem vagy megfelelően felkészítve, hogy az Úr családjának tagja, Isten fia vagy Isten leánya legyél? Senki, akinek szívében a megváltó él, nem fogja megbecsteleníteni őt azzal, hogy egy hangszerből olyan hangokat hív elő, melyek elterelik az elmét Istenről és a mennyről a silány jelentéktelen dolgok felé. A zene szent célt szolgál. Felemeli a gondolatokat a nemes, tiszta és magasztos dolgokhoz, és felébreszti a lélekben az áhítatot és a hálát Isten iránt. Amikor az Úr munkásai dicséneket énekelnek idelent, az angyalok kara is csatlakozik hozzájuk odafent, hálaadásban, dicsőséget adva Istennek és az ő fiának.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szab. 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal,
amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza reménytérő stúdiójában készült.

Isten békével köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztútadásában. A mai alkalommal tovább folytatjuk dr. Magyarosi Barna lelkipásztorra, hetednapi adventista egyház intereurópai divízió elnökének Marosvásárhelyen tett látogatása alkalmával hirdetett igei közvetítést. Ige szolgálatát egy rövid visszatekintéssel kezdi az előző alkalomra, majd a soron következő elhangzó igei üzenetet fogja szólni, melynek címe a meghúzott vonal. Áldott alkalmat kívánok!

Szeretettel köszöntök mindenkit ma délután. Örülök, hogy visszajöttünk Isten igéjének a tanulmányozására. Azok, akik a délelőtt velünk voltak, azoknak emlékeztetőként mondom, azoknak pedig, akik csak most csatlakoztak hozzánk, bevezetésként átismétlem azt, amiről a délelőtt beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy egy olyan világban élünk, amely egyre jobban hasonlít ahhoz a világhoz, amelyben Jézus az első században kiküldte az ő tanítványait. Egy olyan világ, amelyet már nem a keresztény értékrend határoz meg, nem a keresztény elvek, hanem egy olyan világ, ami egy egyveleg, amire a Biblia azt mondja, hogy Babilon, ami inkább hasonlít az ókori Babilon világrendjéhez, amelyben az izraeliták száműzöttekként, idegenekként éltek. És ma az igazán keresztények számára, akik szeretnék Isten igéjét az ő életük útmutatójaként kezelni, egyre jobban rájövünk arra, hogy a világ annyira idegen, hogy szinte úgy érezzük magunkat, mint számkivetettek, vagy száműzöttek. És ebben a világban Isten azt mondja, hogy a két természetes út között, amelyet emberi természetünktől fogva választanánk, egy harmadik utat kell járnunk. A két út, amiről reggel beszéltem, emlékszünk még, az egyik a felszívódás, a másik pedig az elszigetelődés. Isten azt mondja, egyik sem jó, sem az asszimiláció nem megoldás, sem a gettóba való zárkozás nem megoldás, hanem az arany középút, a vékonyan meghúzódó, kiegyensúlyozott sáv, ami azt jelenti, hogy beépülök a társadalomba, de úgy, hogy annak javát keresem és szolgálok. Ma délután szeretném megnézni, hogy hogyan néz ki ez gyakorlatilag egy hús, test, vér, ember életében. És ki lenne jobb példa erre, mint maga Dániel. Hiszen Dániel ott volt Babilonban. Dániel nem csak egy rövid pályafutás során csúcsra jutott, és aztán eltűnt, hanem több mint három világuralkodó élet folyama idején szolgált. Nabukodonozor idején kerül oda. Nabukodonozor egész életén át szolgál. Aztán Nabukodonozort követi, ugye, az ő saját fia. De a fiát nem érdekli nagyon Nabonidus, a politizálás. Egy elmélyülő, elmélkedő, olvasni, tanulni szerető ember volt, úgyhogy visszavonul a sivatagba, egy városba, ahol egy könyvtár volt, és a fiát bízza meg társuralkodóként, Belsacárt. Ugye, ezt csak zárójelben mondom el, hogy Belsacár azért nem ajánlhatta fel Dánielnek a második helyet, mert ő maga volt a második. Csak a maga mögötti helyet adhatta neki. De visszatérek Dánielhez. És ugye Belsacár lakomája után, amikor a perzsa Kürosz vagy Círusz átveszi a hatalmat Babilon fölött, a perzsák ideje alatt is hűségesen megállja Dániel az ő helyét. De hogyan kezdődik ez az egész? Dániel és társai, mert nem csak egyedül van, több mint egy másfél évig tartó ostromzár után érkeznek fogolyként Babilonba. Egy olyan fényűző, gazdag városba, ami bizonyára elkápráztatta Dánielt és az ő társait. Nem tudom, hányatoknak volt lehetősége meglátogatni a Pergamon Múzeumot Berlinben. A Pergamon Múzeum jelenleg zárva van, úgyhogy ne menjetek el, ha csak ezért mentek. És előreláthatólag
meghatározatlan ideig zárva lesz azért, mert teljesen felújítják. Lényegében úgy hívják, hogy ezt az egész múzeum szigetet, ahol a múzeumok vannak, az egyiptomi, az ókori, a többféle múzeum helyezkedik el egymás mellett, teljes tatarozás alatt van. Viszont ha volt lehetőségetek, és ha nem elmondom, ott teljesen rekonstruálták, felállították az Istár kaput. Azt a kaput, ami valószínűleg Dániel és az ő fiatal társai fogolyként, rabokként behurcoltattak Babilonba. Még ma is megmaradt az a csodálatosan sötét, kék kerámia, amelyekbe bele volt rakva azoknak a szárnyas oroszlánoknak a képe, ami nem csak, hogy magát az Istár kaput díszítette, ami óriási magas volt, hanem az odavezető utat mindkét oldalon, több száz méteren át. Dániel és társai fiatalok voltak. Nagyon nehéz meghatározni a pontos életkorukat. Ugyanis a jeladim héber szó jelenthet gyereket, jelenthet ifjút, és jelenthet fiatalembert. De ha arra gondolunk, hogy a perzsák az ő fiataljainak a kiképzését 14 éves korban kezdték, és általában a hódító impérium, birodalom mindig, ha történelmileg és harcászatilag legyőzte az előtte lévő birodalmat, az előtte lévő birodalom a történelem során mindig meghódította kulturálisan az őt meghódító birodalmat. Ami azt jelenti, hogy a római birodalom átvette a görög birodalom helyét, de a görög kultúra az hagyott nyomot évszázadokon át a római birodalomban is. A görög nyelv lett ugye a lingua franca, az általánosan beszélt nyelv a birodalom területén. Ez volt a kommunikációs nyelv, ezért íródott az új szövetség görögül, és így tovább. Ami azt jelenti, hogy feltételezhetjük azt, hogy a babiloniaktól származott ez a perzsa szokás, hogy 14 éves korban kezdték az ifjaknak az oktatását, ami nem az alapvető oktatás, hanem az egyetemi oktatás volt, ami különböző irányzatokba való bevezetést jelentett, tudományokkal való foglalkozást, kultúrát, irodalmat és művészetet. Úgyhogy a legtöbb kutató azt állítja, hogy valószínű, hogy Dánielék maximum 14 évesek lehettek akkor, amikor Babilonba kerültek. Mert Nabukodonozor rögtön félreteszi őket, és elindítja őket egy olyan pályafutáson, amivel kiképzi őket arra, hogy uralkodók legyenek a különböző provinciáknak az ő birodalmába. A cél nem az volt, hogy összegyűjtse őket a királyi udvarba, és aztán oda letelepítse őket, és azt mondja, hogy rendben van. A cél az volt, hogy kiképezze őket, és visszaküldje őket oda, hogy érte és az ő neve alatt uralkodjanak. Csak hogy Dániel és az ő társai annyira fölülmúlták az összes többit, hogy azt mondta, nektek a fővárosban lesz a helyetek. De ez egy más történet. Na most képzeljük el, hogy Dánielt a másfél évig tartó ostromzár után, amelynek idején ugye azzal a kísértéssel is szembenéztek a zsidó nők, hogy saját gyereküket megegyék, akkora volt az éhség. Nabukodonozor felviszi ezeket a héber ifjakat az ő udvarára, és azt mondja, hogy itt a terített asztalon, mind abból étkezhettek, amit a király eszik. Szemszájnak ingere. És tudjuk azt, hogy ha visszatekintünk Izrael történelmére, most tanulmányoztuk ugye a szombatiskolába, mi volt az, ami mindig a ravasza volt, ugye a kirobbantója, a gyutacsa,
a nép lázadásának. Ital, étel. Általában statisztikailag a családi botrányok, a családi veszekedések, a családi nézeteltérések száma a legnagyobb akkor, amikor éhesek, szomjasak, fáradtak, ki nem pihentek vagyunk. Ezért szoktuk mindig mondani a jegyes oktatásnál, hogy jegyezzétek meg ezt a négy betűt. Ez a négy betű, ugye németül is talál, meg angolul is talál, de az angolból származik az, hogy halt. Halt. Az azt jelenti, hogy állj meg. Stop. Ugye? Amikor azt mondják, hogy hungry, angry, lonely, és tired. Amikor éhes vagy, amikor mérges vagy, amikor egyedül vagy, vagy magányos vagy, és amikor fáradt vagy, akkor vigyázz jobban a fékekre. Mert hajlamosak vagyunk olyankor elengedni a gyeplőt. Na most Dániel előtt kitárul egy birodalomnak az étrendje. És azt mondja itt az ige, szeretném, hogyha meginnák Dániel első könyvéhez, az első könyv, az első fejezetéhez Dániel könyvének. És ezt írja. Harmadik verstől olvasom. A király meghagyta a főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. A királyi palota érdekében lenne az igazi fordítás. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananiá, Misael és Azarjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananiát Sadráknak, Misáelt Mesáknak, Azarját pedig Abednégónak nevezte el. A 8. vers következik. Dániel azonban elhatározta az ő szívében, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. És szeretnék visszatérni az, amiről a délelőtt beszéltünk. Hogyha csak ezt a részét figyeljük meg a szövegnek, nagyon fontos ez a része. De hogyha csak ezt a részét alkalmazta volna Dániel, akkor melyik megoldás választotta volna Dániel? Az elszigetelődést. Ugye? Viszont Dániel megteszi ezt a lépést. Én azt mondom, hogy Dániel meghúzott egy vonalat az ő szívében. Meghúzott egy vonalat, amiről azt mondta, hogy ezen túl nem léphetek. Bármi történjék, bármibe is kerüljön, bármilyen következményekkel is járjon, ezen a vonalon túl nem léphetek. Dánielnek megvolt az azonossága. Tudta, hogy ki, tudta, hogy kiben hisz, tudta, hogy ennek az Istennek milyen elvárásai vannak az ő életére nézve, és azt mondta, hogy meghúzom a vonalat. Eltökélte az ő szívében. Ugye azt mondhatnánk, hogy Dániel nem akarta magát megfertőztetni a király ételével. A kérdés miért?
Tudjuk azt, hogy a zsidók számára Isten létrehozott egy különleges rendszert. És ebben a rendszerben egy érdekes dinamika zajlott le legalább három fogalom között. A negyediket nem akarom belebonyolítani, mert most számukra nincs itt értelme, és nem akarok túl sok magyarázatba menni amiatt. De az egyik a szent, a másik a közönséges, és a harmadik a tisztátalan. És minden héber gyerek úgy nőtt fel kicsikora óta, hogy a szülők és a léviták meg a papok megtanították őket, hogy mi az, hogy szent, mi az, hogy tiszta vagy közönséges, és mi az, hogy tisztátalan. A tisztátalan fogalma számunkra nehezen érthető. Mert nem fizikai szennyeződésről van szó, hanem arról, hogy az ember a halál befolyása alatt éli az életét. Hadd hozzak csak egy pár példát. Tiszta állat-e a ló? Ha tegyen fel másképp a kérdést. Fogyaszthatunk-e lóhúst? Nem! A lóhús tisztátalan. Ha tegyen fel egy másik kérdést. Lovagoltak-e a zsidók? Hoppa! Ha most már... Mikor válik tisztátalan a tisztátalan állat? Amikor meghal. Az Úr ezáltal akarta az ő népével megértetni azt, hogy mivel a bűn zsoldja a halál, és a bűnnek a hatalma alatt éljük a mindennapi életünket, vannak olyan dolgok, amik a halál által tisztátalanná válnak, és arra emlékeztetnek, hogy nekünk ehhez semmi közünk. Erről külön kurzust kellene tartanom, de arra nincs időnk. De azért mondom el, hogy értsük meg, hogy mi van a háta mögött. A tisztátalan fogalma arra emlékeztet, hogy múlandóak vagyunk. Ugyanakkor a szent fogalma az az élettel függ össze. Isten az életadó. Ő szent egyedül. Nincs senki, aki önmagában szent lenne. Minden más személy és tárgy csak Istennel való kapcsolata által válik szenté. És Dániel nagyon jól tudta azt, hogy ott lehetnek olyan dolgok a király asztalánál, amelyek nem tiszták. Lehetnek olyan dolgok, amelyek nem a zsidó előírások szerint voltak elkészítve. És azt mondta, hogy nem. Eltökélte az ő szívében, meghúzott egy vonalat. Más szóval azt mondhatnám, hogy Dániel úgy döntött, hogy a szentséget választja. Ő úgy döntött, hogy Istenhez tartozik, és az ő életét oda szentelte teljesen, és maradéktalanul Istennek. És ez számára mindennél fontosabb volt. Nem érdekelte azt, hogy melyek lesznek a következményei. Nem érdekelte azt, hogy a király kikel a képéből, vagy hogy éppen halálra ítéli, vagy hogy tudta azt, hogy neki ezt a vonalat nem szabad áthágnia. És ez az első rész. Ugye a héber szó az, hogy eltökélte, úgy fordíthatnánk, hogy lefektette, lehorgonyozta, megalapozta, leszögezte. Mielőtt bármit is tett volna Dániel, egy dolgot leszögez. Isten szent, és ő hozzá akar tartozni. Érdekes, hogy Péter beszél erről, és egy nagyon érdekes kifejezés használ, amit szeretnék ide behozni. 1 Péter 3, 14-től 16-ig. Azt mondja, de még ha szenvednétek is az igazságért,
akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. És legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számot kéri tőletek, a bennetek lévő reménységet. Meghúzta a vonalat, eltökélt az ő szívében, Krisztust szentnek tartani a szívünk mélyén. A mai világban, ahol már nincs se szent, se tiszta, se tisztátalan, semmi, se erkölcsös, se erkölcstelen, feje tetejére állt világban vagyunk. Érdekes, hogy hogy működik ez. Hát tudjátok, Bábel vagy Babilon azt jelenti zűrzavar. Nem a sumér nyelven, hanem úgy hangzik héberül, mint zűrzavar. És a héberek mindig úgy tekintettek Bábelre, Babilonra, mint zűrzavarra. Tudjátok, hogy hogy lehet zavart kelteni? Kétféleképpen. Egyféleképpen zűrzavart úgy lehet kelteni, hogy egy dolognak megváltoztatjátok a nevét. Nem ezt jelenti, hogy az a dolog nem azt jelenti, amit addig jelentett. De a második útja annak, hogy zűrzavart kelts, az az, hogy nem változtatod meg a nevét, de más értesz alatta. Ilyen világot élünk ma. Ha azt mondod, hogy férfi, vagy azt mondod, hogy nő, mit értünk alatta? Mai társadalomban olyan meghatározások alakultak ki, amelyek nem változtatták meg a szavakat, csak megváltoztatták a mögötte rejlő jelentéstartalmat. És érdekes, hogy Babilonban is ezzel kezdődik az egész dolog. Hogyan kezdődik? Más neveket adnak kinek? A héber ifjaknak. Ezt leteszteltem megszámlálhatatlan gyülekezetben. És mindig megkértem a testvéreket, hogy hívták a négy ifjat? Na, Dánielt tudták. És azt mondták, Dániel, Sidrák, Mésák és Abednégó. Mondom, hogy testvérek, egy kicsit összekevertétek a dolgokat. Hát miért? Hát nem azt mondja a Biblia, de igen. De nem úgy hívták őket, hogy Anániás, Misáél és Azáriás? Jó, igaz. Nabukodonozornak olyan jól bevált a stratégiája, hogy annyi ezer év távlatából is Sidrák, Mesák és Abednégónak hívjuk őket, nem pedig Anániás, Misáél és Azáriásnak. Pedig a neveknek jelentése van. És ezáltal a névjátszmával ugye megpróbálták változtatni az egésznek az értelmét. Ugye Dánielnek a jelentése az, hogy az Úr az én, Isten az én bírom. Anániásnak a jelentése, hogy Jahvé kegyelemmel teljes. Hanani Jahu. Azáriás pedig azt jelenti, hogy az Úr az én segítségem. Azáriáhu. Emlékeztek a kifejezésre? Eben Ezer. Mindeddig megsegített minket az Úr. Azár Ezer. Jahu. Jahve az én segítségem. És felejtettem ki valakit, kimaradt? Misák. Azaz Misáél. Mert Misáélnek a neve az, hogy ki olyan, mint Isten. Misáél. Ki olyan, mint Isten. És ezeknek a hébereknek a nevük emlékeztette őket arra, hogy kik voltak ők önmagukban, milyen azonosságuk volt. És ezeket Nabukodonozor teljesen átírta. Ugye? A neveket megváltoztatta. Na de érdekes dolog az, hogy miután meghúzza a vonalat a szívébe Dániel,
nem önszántából, de a körülmények között, ezen a téren nem húzta meg a vonalat. Beírják őt a babiloni szabad egyetemre. És ott meg kellett tanulni a káldeusoknak a miét? A nyelvét és a kulturál, irodalmát, és a tudományukat. Na most megsugom, hogy abban a tudományban nem volt éppen minden kóser. Mert a babiloniaknak az egész kultúrája politeista volt, több istenimádó. És nem csak, hogy politeista és több istenimádó volt, hanem materialista is volt. Az istenek emberi csinálmányok voltak, része volt a társadalomnak. És ilyen szempontból a mai Babilon és az ókori Babilon nem is áll olyan messze egymástól. Mert a mai Babilon is azt hirdeti, hogy az idő-tér kontinuum az mindaz, amit látunk. Ez a világegyetem mindaz, ami van. És mégis Dániel és társai ezen a 3 éves egyetemi programon végigmennek. Megtanulnak írni, olvasni, számolni nyelveken, különböző nyelveken. Nem csak egy nyelvet. Megtanulták kultúrát, az irodalmat, a hitüket, a vallást, mert az mind része volt a kultúrának. És annyira jól elsajátítják, hogy végül a királynak nagyobb bizalma van bennük, mint a saját embereibe. És itt az egyensúly. Az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Dániel meghúzza a vonalat mindenek előtt. Tudja, hogy hol van a határ. Az ő életében mi az, ami szent, mi az, ami közönséges, és mi az, ami tisztátalan. És tudja azt, hogy a tisztátalanhoz semmi köze, tudja azt, hogy a közönségest megtanulja kiválogatni az egyetemen, önmagában nem rossz, önmagában nem fertőző, de nagyon oda kell figyelni, mert az elméje szintén el kell dönteni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Istentől kér bölcsességet. De végigcsinálja az egyetemet. Nem húzza meg ott a vonalat, azt, hogy nekem semmi közöm ehhez. Én ezt a kurzust nem csinálom végig. Én ebben nem megyek bele. Én ezt nem... Nem. Nem kér felmentést az alól. Egy különleges utat jár, és egyensúlyt. És még van egy dolog. A meghúzott vonal és a beépülés úgy történik meg a Dániel életében, hogy kapcsolatokat alakít ki. Gondolkoztatok azon, hogy Aspenász hogyan reagál Dániel javaslatára? Azt mondja itt. És ezt mondta, azt mondja itt, Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételetekről és italotokról. Elképzeljétek azt, hogy mit jelent egy főudvarmester számára ennyire megnyílni egy fogoly Babilonba hurcolt zsidó héber fogoly előtt. Hát ő volt a hatalom embere. Az ő szavára a héber foglyoknak vagy gurult a feje, vagy életbe maradtak. Ott nem volt teketóriázás. És mégis Dánielnek sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani Aspenázzal, hogy el tudja mondani, hogy Aspenáz, figyelj ide, gyere teszteljünk elő. 10 napig. Nem kell a király tudjon erről. Próbáljuk ki. És ha beválik, mehet tovább előre a dolog, ha nem, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Ehhez kellett egy kapcsolat. És még több. Nem, hogy csak Dániel tud beszélni vele, hanem Aspenáz annyira sebezhető lesz Dániel eszembe, hogy azt mondja, én félek a királytól.
Én jót szeretnék neked, de félek, hogy ha nem sül el jól ez a kísérlet, akkor az én fejem gurul. Hát egy ilyet mondani egy hatalmi beosztott embernek Nabukodonozor udvarába, azt jelenti, hogy közös, szoros baráti kapcsolat alakult ki Dániel és Aspenász között. Ami azt jelenti, hogy megint Dániel nem a gettó mentalitást választotta, nem azt mondta, hogy visszahúzódunk a mi kis sarkunkba ott, és minket hagyjanak békén velünk. Nem. Dániel közöttük volt, megtanulta a nyelvet, beszélgetett velük, barátságot alakított ki rögtön. Persze, hogy az Úr kedvessé tud tenni olyan embert, aki kedves. És az Úr felhasználta Dánielt. De ehhez kialakított egy olyan kapcsolatot. Nem tudom elképzelni Dánielt, hogy olyan állandóan morcos, állandóan szentem vagyok, mint te, neked semmi között hozzám, te meg se érted azt, hogy nekem ki az Istenem, te nem, te olyan mélyen vagy, hogy neked... Nem. Dániel nem felülről lekezelve jött Aspenászhoz. Nem is szolgai lelkülettel meghódolva, és ugye a földporát csókolgatva, hanem egy szinten beszélget vele. Ez azt jelenti, hogy megbarátkozott vele, kapcsolatot alakított ki, és egyenlőként tudott társalogni a főudvarmesterrel. És ezt látjuk tovább Dániel életében. Tovább szolgál, ugye hatalmi pozícióba kerül. Nem csak Nabukodonozor idején. Akkor is szolgál, amikor Belsacár ott van, és behívják, és azt mondják, hogy Dániel, mit jelent ez az írás? És Dániel nem teketóriázik. Dániel megmondja, hogy mit üzen az Úr. Még akkor is, hogyha tudta azt, hogy ez életébe kerül. És utána, amikor a perzsa korszakban ugye, ugyancsak oda kerül, hogy dönteni kell, és az oroszlánok vermébe kerül, akkor is megállja a helyét. Akkor is befolyást gyakorol. Hadd zárjam a ma estét egy érdekes dologgal. Egy professzor, aki sokat tanulmányozta a világ vallásait, Thomas Wolff a neve, Indiában volt évtizedeken át misszionárius, és több dolgot tanulmányozva rájött arra, hogy létezik egy, amit ő úgy hív axiális kor, vagy korszak, ami döntően meghatározta a jövő ilyet az emberiségnek kulturálisan, vallásos szempontból, mindenféle szempontból. És elemezte a buddhizmus kialakulását, a hinduizmus kialakulását, elemezte, hogy ezek a nagy világvallások körülbelül egy időpontban jelennek meg, és akkor kezdik hirdetni és visszatérni a felebarát szeretetéhez, a mások szolgálatához, a mások javának a kereséséhez. És ő ezt arra a korszakra vezeti vissza, tulajdonképpen utána lehet nézni, ugye, hogy mikor alakultak ki ezek a vallások, és ez egybeesik a Dániel szolgálata korával és az azutáni korszakkal. Ha visszaemlékeztek, mindkét alkalommal, mind a Nabukodonozor idején, mind a Darius idején, amikor a két uralkodó felismeri, hogy itt egy felsőbbrendű tudománnyal van dolga, és Istennel, aki hatalmas, meghatározzák, hogy az egész birodalom területén mindenki kit kell, hogy imádjon? Az egyedüli igaz Isten. És ezt az egyedüli igaz Isten imádatát, hogy lehet azt megoldani? Ugye, tudjátok, 10 évet szolgáltam titkárként. És a titkárnak általában az a szerepe, hogy a döntéseknek az alkalmazását és a gyakorlatba ültetését megvalósítja. És mindig mondtam a kollégáknak, hogy hát neked könnyű, mert mi eldöntjük, te kifizeted, de nekem kell lebonyolítani. Az én dolgom az, hogy az lépésről lépésre, stratégiailag abból az ideálból, amit megszavaztunk, vagy amit kiterveztünk, abból valóság legyen. És Dánielnek, mint államférfinek, ugyanilyen szerepe volt egy bizonyos értelemben. A király kihozta a határozatot, de azt a határozatot minden egyes
területén a birodalomnak gyakorlatba kellett ültetni. Szóval hogy kellett gyakorlatba ültetni? Úgy, hogy arra ki kellett dolgozni kurikulumot, arra ki kell dolgozni egy gyakorlati programot, annak a programnak kellett legyen egy ellenőrzése, hogy vajon működik vagy nem működik, hogy megvalósult vagy nem valósult meg, Dánielnek tudni kellett arról, hogy ezt végrehajtották vagy nem. Ez egy egész folyamat volt, nem csak úgy, hogy csattintunk egyet, egyről Istennél működik az, hogy azt mondja, hogy legyen és lesz. Az emberi világban nem így működik, hogy megszavazzuk, és megtörténik. Nem, azon dolgozni is kell. És Dániel minden valószínűség szerint ezt felül vizsgálta, ezt a folyamatot. És nem csoda az, hogy a birodalom összes részén egy pár évtizeddel később kezdenek olyan, ugye persze, hogy Dániel meghalt, a birodalmat ugye meghódították a perzsák, más folyamatok, más irányzatok jönnek be, de mindazokban a vallásokban, amelyek ebben az időszakban jelennek meg, ott van egy központi gondolat, ami az mennyei Isten képére utal. Ami jóságra, szeretetre, kegyelemre utal. Mások javának a keresésére utal. Mindenki azt mondja, hogy minden vallás ugyanaz, minden vallás azt tanítja, csak másféleképpen se kicsit. Igen, így igaz, de ha jól utána tanulmányozol a dolgoknak, ez a dolog mind visszavezethető egy igaz Istenhez. És ez Dániel hűségének köszönhető. Ha Dániel tudta volna ezt, de egy nap megtudja, hogy mivel megtanulta ezt az arany középutat járni, mivel megtanulta az egyensúlyt, a felszívódás és az elzárkozás között, gyakorlatba ültetni a mindennapi életben, kapcsolatokat kiépíteni úgy, hogy úgy elvégezte a feladatát, mint egy mintaállampolgár. Amikor a perzsa korszakban megpróbálnak ellene valamit kapni, meg szeretnének szabadulni tőle, és azt mondják, hogy lássuk valahol a könyvitelében, vagy a szokásaiban, valahol keresünk egy hibát, valahol, ahol tévedett Dániel, és nem találnak semmit. Mert úgy elvégzi a munkáját, hogy abban hiba nincs. Azt mondják, ha esetleg a vallásában nem kapunk valamit, mert másképp ez az ember olyan munkát végez, hogy hibát nem találhatunk benne. Miért? Látjátok? Az, aki az asszimiláció útját választja, az csak a saját érdekeit nézi. Mit kaphatok én Babilontól? Hogyan gazdagodtam?

0: Ez nem az ő világa. És az, aki a gettóba udvarias, mosolyog, mert el kell hagyja neked a záróját, de miután hátat fordított neked, azt mondja, hogy aki tökerném a nyakadat. Egyedül Dániel. És az ő példája az, ami megmutatja az igazit. Dániel önzetlenül szolgálja a birodalom javát. Úgy, mintha Istené tenni. Bármilyen pozícióban van, bármilyen beosztásban van. És Isten megáldja, és nemhogy csak, ugye, a birodalom virágzása idején ott van, hanem áthidalja a birodalmakat. És ő megmarad. Mert a jó Istennek terve volt vele. Sokat beszélhetnénk Dánielről, viszont az időnk lejárt. Csak példaként, illusztrációként szerettem volna felhozni ezt a délelőtti elmélkedésünkhöz. Nézd Dánielt. Nézzétek meg, hogy mekkora kiegyensúlyozottság van az ő életében. Hogy egy 14-től 17 éves fiatal gyerekig. Ugye? És mégis annyira megtanulja azt, hogy hol van a középút, hogy hol az egyensúly. Meghúzza a vonalat a szívébe, van egy azonossága, tudja, hogy meddig mehet el, tudja azt, hogy mit engedhet meg magának, és mit nem. De ugyanakkor azt mondja, ezen kívül itt vagyok Babilonban azért, hogy szolgáljak. És nem akárhogy, nem akármilyen pozícióban, hanem a király udvarában, s a király mellett. És végül ő marad a király legmegbízhatóbb embere. Adja az Úr, hogy felfedezzük azt, hogy mi az, amit mi tehetünk. Mi az, ami különlegessé tesz téged? Mi az, amivel megáldott Isten? Mi az, amivel jobbá teheted a körülötted élő emberek életét? Nem kerül senki feltétlenül fel a király udvarába. Isten nem azt mondja. A zsidók közül se sokan kerültek oda. Jól lehet. Lehet, hogy kerülnek oda. Lehet, az Úr megengedi azt. A kérdés az, tudod, hogy hol vannak a határok? És ha ezt nagyon jól tudod, utána hajlandó vagy önzetlenül mások javát keresni és szolgálni. Ha igen, az Úr nagy dolgokat tud véghez vinni általad. Az Úr így segítsen. Amen.
1: Menj bele, akkor jó Istenünk, az Úr Jézus Krisztusnak, ami szeretett üdvözítőnek nevében, az Isten tisztelet végén elismeréssel fejet hajtunk előtte. Köszönjük Istenünk, hogy Te érdeklődsz irántunk. Köszönjük Szentlélek Isten az ige világosságát, és azt, hogy megmutatod nekünk az igében, hogy hogyan éljünk a jelen való világban. Jézusunk, Te itt hagytál bennünket ebben a világban, azzal a szándékkal, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk veled, és úgy megfelelő határok között mi közösségi életet éljünk azokkal, akik körülöttünk van. Ő Istenünk, adj minden alkalommal nekünk bölcsességet. Azért, hogy utalva Te bölcs tervedben helyeztél minket, megfelelőképpen tudjunk képviselni. Hogy legyünk a Te dicsőségedre, a Te műved javára, és ugyanakkor hasznosak legyünk abban a társadalomban, amelyben élünk, és azok számára, akikkel naponta találkozunk, segíts, hogy megfelelő kommunikációs kapcsolatot tudjunk kiépíteni. Az nekünk bölcsességet, hogy mindig felismerjük a határt, ameddig különböző területeken elmehetünk. Legyen a határ számunkra az, amit Te

0: az igében meghatározta. Köszönjük ezekben a pillanatokban hozzánk fászódunk azokért, akik néped soraiban megpróbáltatásban vannak. Imádkozzunk azokért, akik a gyász, akiket a gyász próbál meg. Imádkozzunk azokért, akik betegek, kórházban vannak. Különösen megemlítjük Gyopit. Jöjjönünk, tudjuk, hogy ma is a te gondviselő tekinteted rajta volt. És jó Istenünk, hálásak vagyunk, amit eddig tettél érette, és arra kérünk, hogy gondviselő és gyógyító kegyelmeddel továbbra is vedd körülött. Erősítsd meg szerető szüleit, családját, és mindazokat, akik aggodalommal figyelik a helyzetet. Imádkozunk, jó Istenünk, azokért, akik a közösségünkben lejtben megmaradtak. Érints őket, szent lelked, újraélesztő hatalma. Mindenható Istenünk, megköszönjük neked, hogy ezt a szombatot veled együtt tölthettük. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, mint testvéri közösség. És hálásak vagyunk neked azért, hogy lehetővé tettél, hogy ebben a közösségi kapcsolatban ezt a napot magyarorsi testvérrel és kedves családjával töltöttük. Istenünk, arra kérünk, hogy te állt meg őket, a te gondviselő kegyelmet kísérje, erősíts meg naponta az elhívásban, és a kihívásokhoz mindig te adj bölcsességet és szükségességet. Köszönjük Istenünk, hogy te meghallgatsz, és hogy a te gondviselő és üdvözítő kegyelmed mindannyiunkkal marad. Jézus nevében imádkoztunk.
1: Amen. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük ezt a nagyszerű tanítást. Nekünk is ma szükségünk van eldönteni azt, hogy meddig mehetünk el, hogy mit engedhetünk meg magunknak, és mit nem. Hogy mi a szent és a szentségtelen közötti különbség, hogy mi az, ami bennünket jellemez. Dániel ezt megtette, mivel tudta, hogy ő kicsoda, hogy kihez tartozik, hogy ki az Istene. Számunkra is ma ez nagyon fontos kérdés, illetve fontos meggyőződnünk arról, hogy Isten az egyedüli szent, akihez megéri tartozni, akihez tartozhatunk, aki azonosságunkat jelenti. Döntsük el hát mi is a szívünkben, hogy Istenhez tartozunk. Amen.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Élet és egészség.
1: Rögtön kezdem egy kérdéssel, jó, hogy ne csak én beszéljek. Ha azt a szót tetszenek hallani, hogy stressz, akkor ez pozitív vagy negatív érzetet kelt önökbe? Ugye egyértelműen negatív érzetet kelt, tehát igazából ennek nem kellene így lennie. Hiszen maga a stressz helyzet, illetve az az állapot, amit stressznek hívunk, az szükséges ahhoz, hogy az életben maradásunkat biztosítani tudjuk. Hiszen ha mondjuk lelépünk a forgalmas járdájáról, vagy járdaszigetéről az útteste, és ránk dudál egy autó, és mi mindenféle vészreakció nélkül tovább sétálnánk, abból nagyon nagy gondok lennének. De ez is egy stressz helyzet, amikor ránk dudál egy autó, és milyen jó, hogy működik a stressz következtében azok a mechanizmusok, amelyek megvédenek bennünket, hiszen akkor nagyon gyorsan éberebbekké válunk, és jó esetben visszaugrunk erre a járdaszigetre. Azonban van még egy nagyon fontos dolog, amit tudniuk kell, mielőtt erről a témáról beszélünk. A legfontosabb dolog a stresszel kapcsolatban, rögtön az elején le kell, hogy szögezzük azt, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a stressz az a külső hatás, ami ér bennünket. Holott ez nem így van. A stressz, ahogy Selye János is megfogalmazta, nem az, ami ér bennünket, hanem ahogyan átéljük a különböző külső hatásokat. Megpróbálom egy példával elmondani. Itt látom, hogy azért vannak szép számmal olyan tagok, akik hát nem idősek, csak korábban születtek, mint a fiatalok. Ezért nekik el szeretném mondani azt a példát, hogyha mondjuk az önök szomszédságában nyílna egy új diszkó, amely péntek és szombat esténként, majd megnézzük, hogy hány decibellel a későbbiek során szolgáltatná a zenét a fiataloknak, akkor érdekes módon el tudjuk azt mondani, hogy a fiatalok azért mennek ebbe a diszkóba, mert valamiféle kikapcsolódási vagy szórakozási lehetőséget keresnek. Hát arra most ne beszéljünk, hogy ezt mennyire találják meg ott, de nyilván azért mennek ott, mert valami örömöt, valami pozitív érzést várnak, és nagyon jókedvűen nevetgélve járkálnak ki be, miközben önök otthon talán szeretnének olvasni, talán szeretnének aludni, talán szeretnének tévét nézni. Önöket ez kifejezetten idegesíti, és lehet, hogy már harmadszorra próbálják az URH-s kocsit kihívni, hogy szüntesse be a diszkót, pedig a hanghatás ugyanaz, a fizikai külső hatás ugyanaz, mégis teljesen másképp reagálunk a különböző ingerekre. Nagyon érdekes az is, hogy a stressz, és amiért beszélünk a stresszről, az azért van, mert a stressz nem csak önmagában arról szól, hogy hogyan éljük meg ezeket a dolgokat, hanem a szervezetben nagyon-nagyon jól mérhető úgynevezett biokémiai változások, hormonális változások játszódnak le az ember szervezetében. Állatkísérletekben figyelték meg azt, hogy van 8 olyan reakció, például egy macskánál, aki meglát egy nem túl barátságos kutyát, amely nagyon hasonlít ahhoz, ami az embernél is lejátszódik bizonyos stressz helyzetekben. Mondjuk a kutyát helyettesítsük be egy nem túl barátságos főnök személyében. Vagy lehet akár rokon is. Tudjuk nagyon jól, hogy ezek a hormonális folyamatok, biokémiai folyamatok, ezek hogyan játszódnak le. Van két hormon, az adrenalin és a noradrenalin, amely a szervezetet vész állásba állítja, tehát ha bármiféle olyan élethelyzetbe kerülünk, ami veszélyt jelent a számunkra, akkor ennek a két hormonnak a szintje megnő a szervezetben. Ennek a két hormonnak a szintje azonban olyan változásokat indít el, amelynek következtében egyrészt az embernek a vérkeringése felgyorsul, megnövekszik a pulzus száma, a vérben a cukorraktárakból több cukor, szabad cukor szabadul fel, hiszen a várható menekülés vagy támadás reakciójához ehhez szükség van. Ezeket az élettani történéseket nagyon jól lehet mérni például sportolóknál, főleg a rövid távfutóknál, egy 100 méteres síkfutás rajtjához állított sportolónál a startpisztoly eldördülése előtti pillanatokban ugyanezek az élettani funkciók lejátszódnak. Pontosan azért, mert felkészíti a szervezetet ezek az élettani reakciók arra, hogy a következő másodpercekben igen nagy és erős fizikai feladatot kell, hogy teljesítsen. Ugyanígy el lehetne mondani azt is, nyilvánvalóan az izmok funkciói felgyorsulnak, nem feltétlenül fogom ezt mindet felsorolni, az érzékszervek finomabbak lesznek, tehát élesednek az érzékszervek is, illetve egészen egyszerűen azok az élettani funkciók, amelyekre nincs szükség, azok időlegesen lelassulnak, vagy esetleg le is állnak. Gondolok itt például egy vészreakció esetén az emésztésre. Hiszen tegyük föl, hogy önöket kergeti a szomszéd legharapósabb kutyája, és ebben a szituációban teljesen mindegy, tehát a szervezet tudja azt, hogy a jelen pillanatban teljesen mindegy, hogy a déli mákos tészta jól emésztődik-e vagy nem, hiszen az első feladat az, hogy túl kell élni ezt a kutyust. Tehát ekkor nyilvánvalóan sokkal több vér kerül az agyba, az izmokba, és az emésztő rendszertől pedig elvonja a vért, tehát így az emésztés lelassul. Azt is elmondhatjuk, hogy mi emberek olyanok vagyunk, hogy kétféleképpen reagálunk ezekre a stressz helyzetekre, ami a legáltalánosabb. Van, aki saját magában fortyog és emészti magát, és nem véletlen, hogy az előbb beszéltem az emésztésről, akkor van az, hogy étvágytalanabbakká válunk, nem is tudunk enni sem. Mások pedig nagyon szépen ki tudja fejezni az érzelmeit különböző düh kitörésekben, de el kell, hogy mondjam, hogy egyik sem az igazi megoldás arra, hogy az életünkben jelentkező stressz helyzeteket kezelni tudjuk, eredményesen tudjuk kezelni. Van egy alapszabály, hogyan legkönnyebb nemet mondani a stresszre. Hogyan válhatunk, ugye a mai előadásnak is a címe, hogy borúra derű, hogyan válhatunk egy borús, morózus, szorongó, stresszel megterhelt emberből vidám, kiegyensúlyozott és megelégedett emberré. Három nagyon-nagyon fontos alapszabály van. Hogyan mondjunk nemet a stresszre, nagyon találó, mert a nem kezdőbetűivel kezdődik a megoldás is. Az egyik dolog, és amiről beszélni fogunk még a mai délután, a nyitottság. A ma emberének az egyik legnagyobb problémája az, hogy be van zárkózva. Ezért van az, hogy nagyvárosaink lakótelepében, több száz lakásos lakóházakban, ahol talán ezernél is több ember lakik, előfordulhat az, hogy a másfél méterre lévő szomszéd ajtó mögött nem tudjuk, hogy ki lakik, mit csinál, mit gondol, egyáltalán hogyan él. Nagyon-nagyon fontos, hogy a ma emberének meg kell tanulnia nyitottnak lenni. Egyrészt a saját maga problémái felé, másrészt pedig a másik ember problémája felé. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül a második tanács, az egyensúly. Ez nem csak a belső egyensúlyomat jelenti, nem csak a belső nyugodtságomat és lelki békémet, és ma erről is fogunk hallani egy-két jó tanácsot, hogyan lehet ezt elérni, hanem a külvilággal való kapcsolattartásomat a kommunikációmon keresztül meg fogjuk figyelni, hogy hogyan lehet majd ezt elérni. És a harmadik, ami megint nagyon nagy probléma, és a napjainkban jelentkező stressz helyzetek döntő többségét okozza, hogy döntések elé vagyunk kényszerítve. Nap mint nap döntenünk kell dolgok felől. Nagyon egyszerű példa, 20-30 évvel ezelőtt az ember bement a boltba, egyféle fokrém volt, egyféle szappan, és mondjuk egyféle kenyér, és nem kellett olyan sokat töprengenie a pult előtt, hogy most melyiket vásárolja meg. Ha ma csak egy este végig tetszenek ülni egy reklám hadjáratot, mondjuk 6-tól 8-ig vagy 10-ig a televízióban, akkor már másnap gondot jelent az, hogy most melyik fajta fokrémet vegyem, melyik fajta elnézést a hasonlatért szárnyas betétet vegyem, vagy az élet bármilyen apró területén jelentkező dolgokban, döntés elé állítanak bennünket. Mérlegelnünk kell és döntenünk kell. És az az ember, aki nem tud választani, aki nem tud mérlegelni, aki nem tud a saját életében döntéseket hozni, óhatatlanul, hogy stressz helyzetnek teszi ki magát. Azt is el kell mondjuk, hogy mi emberek alapvetően két típusba tartozunk. Természetesen a két típus között vannak átmenetek. Van az úgynevezett A típusú viselkedés, amire az jellemző, hogy azok az emberek, akik ebbe a típusba tartoznak, mindenféleképpen egy versenyként élik meg az életüket. Versenyeznek az idővel, versenyeznek önmagukkal, mindig újabb és újabb teljesítményekre hajszolják magukat, és még ezzel se elégszenek meg, hiszen állandóan időzavarban és állandóan bizonytalanságban élnek. Majd erről is fogunk beszélni, hogy ezt hogyan lehet kezelni, hiszen én úgy gondolom, hogy ez nem csak a menedzserekre, nem csak az üzletemberekre jellemző, hanem nagyon sokszor mi a hétköznapjainkban, az otthoni háztartási dolgainkban, vagy a napi teendőnkben is lehetünk ilyen A-típusúak. Amikor sokkal több munkát vállalunk, vagy tervezünk be, mint amennyit el tudnánk végezni, és nem csak, hogy bevállaljuk, hanem ráadásul még nem is tudunk differenciálni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. A B-típusú viselkedés az az A-nak az ellentétje, amire jellemző a kiegyensúlyozottság, az, hogy nem rohanásban tölti le az életét, és a másik, hogy reális célokat tűz ki maga elé. Most nézzük meg azt, hogy ha eddig esetleg az A-típusba tartoztunk főképp, akkor hogyan lassíthatunk és hogyan élhetünk ezáltal tovább. Hiszen amiért a stresszről ma beszélünk, az az, hogy sajnos körülbelül minden harmadik ember neurotikus. Tehát valamilyen formában stresszel terhelt. És nagyon jól tudjuk ma már azt, hogy sajnos a fokozott stressznek szerepe van például a rákbetegségek előfordulásának gyakoriságában, a lelkileg megterhelt ember lényegesen gyakrabban kap különböző testi betegségeket, fertőzésekkel lényegesen kevésbé ellenálló. Tehát tudjuk azt, hogy a lelki leterheltségnek mindenféleképpen hatása van a testi egészségünkre is. Nézzük meg, hogy hogyan lassíthatunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk az életünkbe, hogy a mennyiség, tehát mondjuk az a munka, vagy az a feladat tömeg, amit el akarunk végezni egy nap, az soha nem arányos a minőséggel. Minél több munkát és feladatot akarok végezni, annál nagyobb esélyem van arra, hogy bár sok feladatot végzek, de az alacsonyabb minőségen. Tehát nem kellően megfelelően, és ha az ember valamit nem csinál meg, vagy tudja, érzi, hogy nem jól végzi el a dolgát, az újabb szorongásra, illetve stresszt eredményez az életében. Nagyon fontos az, hogy ha eddig rohanóak voltak a napjaink, akkor tervezzük meg őket. Én azt hiszem, nagyon kevesen vagyunk, akik megtervezzük a napjainkat. Előtte való este, vagy aznap reggel. Keljünk egy kicsit korábban, és tervezzük el, hogy mi az, amit feltétlenül meg akarunk csinálni. Természetesen szükséges, hogy ezek reális tervek legyenek. És rögtön rangsoroljunk, hogyha esetleg valami olyan nem várt esemény jön napközbe, akkor tudjuk azt, hogy mi az, amit elhagyunk a napi programjainkból, és mi az, amit feltétlenül meg akarunk csinálni. Nagyon-nagyon fontos, a harmadik pontban olvashatjuk azt, hogy meg kellene tanulnunk egy kicsikét jobban függni a másik embertől. Egy kicsikét jobban építeni a másik emberre. Persze ehhez az kell, hogy nyitottak legyünk, ehhez az kell, hogy adni is tudjunk a szabadidőnkből másoknak, mert akkor kaphatunk. Nagyon-nagyon fontos a negyedik pont, az, hogy ahhoz, hogy lassítani tudjunk, ahhoz be kell ismernünk magunknak, hogy igenis, követhetünk el hibákat. Tehát nem kell, hogy feltétlenül aggasszon bennünket az, hogyha valami elsőre nem sikerül, vagy nem úgy sül el. Mert aki munkát végez, akinek feladatai vannak, az bizony követhet el hibákat. Nagyon fontos dolog a nevetés, illetve a jókedv, az öröm kérdése az életünkben. Nem tudom, hogy önök mikor nevettek egy jót utoljára, vagy mikor érezték magukat úgy igazán felszabadultan boldognak. Talán régebben, vagy korábban ez gyakrabban fordult elő. A ma emberének az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem tud igazán nevetni. Nem tud igazán nevetni, és majd azt is meg fogjuk a végén látni, hogy ennek nem a külvilág az alapvető oka. Bennünk van a baj, de ne szaladjunk előre, jó? A nevetésről annyit szeretnék elmondani, hogy a nevetés hatására is felszabadulnak bizonyos anyagok a szervezetben. Ugyanúgy, ahogy a stressz hatására, a vészreakció hatására a noradrenalin és az adrenalin, úgy a nevetés hatására úgynevezett endorfinok szabadulnak fel. Ezek az anyagok természetes morfin származékok a szervezetben. Ezeknek az anyagoknak számos funkciójuk van. Tehát például ezeknek az anyagoknak köszönhető az, hogyha valakit ér valami nagy baleset, tehát mondjuk levágja az ujját, vagy nehogy Isten a lábát, a vonat, akkor egy bizonyos ideig, és ez egy elég hosszú idő, nem érez egyáltalán fájdalmat. Ez azért van, mert a szervezetben ezek az endorfinok elfoglalják a fájdalomérző receptorok helyét, blokkolják a fájdalomérzést az agyban, és ennek következtében nagyon hosszú ideig az ember nem érez fájdalmat. Ezeknek az endorfinoknak azonban van egy olyan szerepük is, és erre nagyon jó mód például a nevetés, hogy ezeket az anyagokat felszabadítsuk, hogy az immunrendszerünket is erősíti. És ezért van az, hogy aki boldogabb, aki kiegyensúlyozottabb, aki sokat tud nevetni és mosolyogni, az egészségesebb is. az élete folyamán. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjunk nevetni. Például a rák és a fertőző betegségek kialakulásában is jelentős védőszerepet biztosítanak az endorfinok. Végeztek egyébként vizsgálatot, kísérletet egyetemistákkal. Azt figyelték meg, hogy azok az egyetemisták, akik nagyon nehezen élték meg azt, hogy a szülői háztól elkerültek, vagy pedig a szülőkkel való kapcsolatuk nem volt felhőtlen, azok lényegesen gyakrabban betegedtek meg, és sűrűbben voltak betegek, mint azok a társaik, akiknek a családi kapcsolataik rendben voltak, és le tudták reagálni jól azt, hogy elkerültek egyetemre. Tehát mondjuk esetleg több száz kilométerre elkerültek a családi háztól. Hogyan védhetjük a humorérzékünket? Négy olyan dolog van, ami ellen komolyan védenünk kell a humorérzékünket. Az egyik a reményvesztettség. Tehát az, amikor az ember nem bízik a jövőbe, amikor nem lát reményt a holnapra. A másik nagyon fontos dolog az idő kérdése. És itt nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne kerüljünk időzavarban. Ne kerüljünk állandóan. Tehát ne az idő legyen a mi urunk, hanem mi diktáljuk azt, hogy mikor mit csinálunk. A harmadik az anyagiak kérdése, ami azért nagyon fontos, mert a mai világunkban, ahol a pénz diktál, ahol a pénz általában a fő értékmérő, és a pénzed alapján ítélik meg, hogy milyen ember vagy, vagy sorolnak be, nagyon-nagyon fontos, hogy ne az anyagiak után rohanjunk, hanem tanuljuk meg a megelégedettség fogalmát, hogy ne akarjunk irreális célok után, irreális feladatok után futni, amit sem anyagilag, sem idegileg, sem fizikailag nem bírunk teljesíteni. És ami nagyon-nagyon fontos, a negyedik, hogy a kétségbeesés is az a dolog, amely a humorérzékünk ellen hat. Én magáról a stresszről nem akarnék sokat beszélni, összesen annyit szeretnék elmondani róla. Selye János nevét bizonyára hallották, azért vagyunk nagyon büszkék Selye Jánosra, mert magyar származású tudós, aki lerakta a stressz alapjait, a stressz elméletének az alapjait, és azóta se találtak ki jobbat. A Selye-féle stressz elmélet szerint alapvetően a stressz reakció három fázisból vagy lépésből áll. Az első a vészreakció. A vészreakciót nem feltétlenül úgy kell értelmezni, mint ahogy én az legelső példában mondtam, hogy el akar bennünket ütni valaki, vagy meg akar enni a szomszéd kutyája. Vészreakció lehet az is, hogyha a főnökünk határidős feladatot ad nekünk, amit látunk, hogy nem tudjuk határidőre teljesíteni, vagy olyan feladatot ad nekünk, amit úgy érezzük, hogy nem tudunk megoldani, de ugyanígy lehet ilyen vészreakció mondjuk egy közeli hozzátartozónknak a hirtelen megbetegedése is. Nyilvánvalóan a második lépésben az ember az ellenállás szakaszában igyekszik megoldást találni a problémára. Igyekszik kiutat találni abból a helyzetből, amibe került, vagy ami elé állították. Ennek a második szakasznak utána a harmadik szakaszban két lehetséges útja van. Az egyik az, hogy megoldódik a problémánk, tehát meg tudtuk csinálni határidőre a feladatot, megoldottuk azt a problémát, illetve meggyógyult mondjuk a hozzátartozónk, ekkor ez a stressz helyzet, ez a fokozott izgalmi állapot, ez csökken, és az ember visszaáll a normál szintre. A másik lehetséges dolog az, amikor nem sikerül megoldani a problémát, annak a vége az, hogy az ember kimerül, kimerülnek a tartalékai, és egy visszahúzódó, depressziósá váló ember lehet belőle. Tehát ezt csak azért vázoltam föl, mert ez nagyon jól mutatja, hogy mi az, ami az emberben lezajlódhat. Nagyon-nagyon fontos dolog a stresszel kapcsolatban, és itt ugye arról beszélünk, hogy a stressz, a tartó stressz helyzet megrövidítheti az életünket, elmondani azt, hogy az öregkor miatt még senki nem halt meg. Ha valaki meghalt, akkor azért halt meg, mert valamelyik szerve vagy szervrendszere aránytalanul elhasználódott. És a tartó stressz alatt lévő embernél pontosan megfigyelhető ez, hiszen ha tetszenek emlékezni a macskának a reakcióira, ami az embernél ugyanígy játszódik le, tehát a megemelkedett vérnyomás, a fokozott szívműködés kérdése, vagy ott nem is említettem, hiszen nem soroltam föl mind a 8-at, ami a fólián volt, vagy az a tény, hogy a véralvadási mechanizmusok felgyorsulnak, vagy meggyorsulnak, akkor láthatjuk azt, hogy igenis, stresszt követően, nagyon nagy stresszt követően nagyon gyakran lehet szívinfarktust, vagy agyvérzést, agyemboliát kapni. Tehát öregkor miatt még senki nem halt meg, aki meghalt eddig, az legtöbben azért, mert valamelyik szervük felmondta a szolgálatot. Nézzük most meg azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a külvilág, vagy melyek azok az ingerek, amelyek a külvilágból érkezve stresszt okozhatnak nekünk. Az egyik leggyakoribb a zajártalom. A zajártalom az, amivel leggyakrabban találkozunk, és hadd mondjam el, hogy gyakorlatilag a nagyvárosi zaj az okozhat már, tehát a tartós nagyvárosi zaj okozhat például halláskárosodást. És itt megint a stressz és az egészség vonalára térünk vissza. Sajnos, ha a fülorgégészeinkkel beszélgetnek, akkor nem olyan nagyon rózsás a kép, hiszen a fokozott zajártalom következtében sajnos a lakosságnak körülbelül egyharmada szenved valamilyen halláskárosodásban, és ez az arány ez rohamosan fog nőni a következő generációnál. Ez egyrészt okozza a nagyvárosi zaj, okozza a szórakozó helyeknek a zaja, hiszen ha megnézik, hogy a hangos zene a maga 130 decibeljével átmeneti sükettséget is eredményezhet, akkor elmondhatjuk, hogy ez tapasztalható a fiataljainknál egy-egy koncert vagy hangosabb szórakozó helytől való távozásuk után. Nyilvánvalóan ebben nem tartozik bele az, amikor mondjuk a szülő vagy nagyszülő megkéri, hogy vigye le a szemetet, és ezt nem hallja meg a gyermek. Tehát vannak ilyen szelektív, időleges hallás csökkenések vagy kimaradások, de ez inkább a feladat miatt szokott előfordulni. Tehát az egyik a hang, a zajhatás. A másik dolog, amely jelentkezik, és ami miatt stresszt okozhat, a médiák, és különösképpen talán a televízió, de ugyanúgy mondhatjuk a rádiót, vagy az újságokat. A legnagyobb gond a televízióval például az, hogy nagyon-nagyon nagy információ özönt zúdít ránk. Tehát régen azért az embernek volt ideje átélni mondjuk egy-egy katasztrófának a súlyát. Ma, ha kinyitjuk a televíziót, akkor gyakorlatilag nap mint nap hallhatunk arról, hogy itt 100-an, ott 500-an, máshol 1000-en pusztultak el valamilyen szerencsétlenségben. És valljuk be őszintén, hogy ezekkel a hírekkel szemben egyre inkább érzéketlenek leszünk. És ez miért van? Ez azért van, mert mire átélnénk, vagy végig gondolnánk, hogy ott mi is történt, mondjuk amikor elsüllyed egy komphajó, vagy egy láva elönt egy szigetet, vagy kigyullad egy toronyház, mire végig gondolnánk, hogy milyen katasztrófa, és mit élhettek át azok az emberek, akik ebben a helyzetben benne voltak, addigra már réges-rég a sporthíreket mondják. Addigra már kaptunk annyi plusz információt, nem hagynak időt arra, hogy átéljük ezeket a híreket, hogy egy kicsikét el tudjunk elmélkedni, el tudjunk gondolkodni ezek fölött, a hírek fölött. Tehát így a televízió. A másik dolog, ugye beszéltünk arról, hogy a mérlegelés és a meghozott döntés az nagyon fontos lenne az életünkben, hogy tudjunk dönteni. A reklám áradat. Nem tudom, hogy önök jártak-e már úgy, hogy vásároltak mondjuk valamelyik ilyen postai csomagküldő szolgálaton keresztül. Aki vásárolt már, én elárulom, hogy én beleestem ebbe a hibába. Érdekes módon a következő hónapoktól kezdve nem csak ettől az egy cégtől kap az ember katalógust, hanem hirtelen olyan közismert lesz a nevem. És hirtelen mindenki azzal kecsegtet, minden héten lehetne nyerni 5 milliót, hogyha az minden igaz lenne, amit küldenek, vagy minimum egy autót, vagy egy nyaralót, vagy egy lakást, bármit. És pontosan ez is az a tényező, amely stresszt okozhat az ember életében. Hiszen nem elég, hogy talán eljutott odáig, hogy a televíziót és a rádiót lekapcsolta, az újságokból pedig tényleg szelektáltan olvassa el azokat a híreket, ami érdekli, hanem ráadásul még az otthonát is bombázzák ezekkel a reklámkatalógusokkal. Egy Colorado-beli ember nagyon jó módszer talált ki arra, hogy fűtse a házát, ugyanis elküldte a nevét, sokszor a harmadik nevével is kiegészítve különböző cégeknek, és annyi katalógust kapott tőlük, hogy télen ragyogóan tudta fűteni belőle a házát. Nem ötletet akartam adni, csak elmeséltem ezt a kis történetet. Az ember életében általában két fajta esemény szokott stresszt okozni. Az egyik a nagy változások, tehát gondolok itt arra, ha költözni kell, ha a munkahelye változik, bele lehetne sorolni a gyermekszületést, és nagyon-nagyon haláleseteket, nagyon-nagyon sok mindent. Tehát ez az egyik, a másik pedig a hétköznapoknak az apró gondjai. A nagy változásokkal kapcsolatban azt lehet elmondani jó tanácsként, hogyha tudjuk azt, hogy valami olyan változás jön az életünkben, gondolok itt munkahelyváltozásra, akkor lehetőleg ne akkorra időzítsük a költözésünket, vagy ne akkor akarjuk mondjuk kimeszelni a lakásunkat, vagy nagy lakásfelújítást csinálni, hanem próbáljunk meg egy ilyen nagy eseményt egy behatárolt időszak keretein belül tartani, és ne halmozzuk ezeket a nagy változásokat, hiszen ez mindenféleképpen stresszt okoz. Ami nagyon fontos, hogyha ilyen nagy változások kora alatt vagyunk, vagy ideje alatt vagyunk, akkor mindig figyeljünk oda, legyünk sokkal figyelmesebbek, ugyanis sajnos a balesetek jelentős része az abból adódik, mert az emberek tele vannak gondokkal, és figyelmetlenebbül közlekednek. Figyelmetlenebbek a járdáról lelépve, figyelmetlenebbül vezetnek, hiszen ha vezetés közben valaki azon gondolkodik, hogy vajon milyen színű konyhabútor illene az új lakásába, az elég nagy problémákat tud okozni, hogyha nem veszi észre, mondjuk, hogy közben a lámpa pirosra váltott. A harmadik nagyon fontos dolog, és itt ez megint előjön, a megelégedettség. Ne akarjunk egyszerre túl sokat. Tehát mérjük fel reálisan, hogy mi az, amit el tudunk végezni. Tehát ne sűrítsük össze ezeket a nagy változásokat az életünkben. A nagy változásokon túl a mindennapi gondok azok, amelyek stresszt okozhatnak még nekünk, és itt el kell, hogy mondjam azt, hogy nagyon érdekes tanulmányokat lehet olvasni arról, hogy például a rendőröknél, vagy a repülőgép forgalomirányítóknál. Mindig azt gondolták, hogy a rendőröknek az okoz a legnagyobb stresszt, hogyha mondjuk egy fegyveres banditát kell letartóztatni, és kiderült egyes felmérésekből, hogy nem ez okoz nekik igazából stresszt, hanem esetleg mondjuk a munkahelyi problémák, az alacsony fizetés, a rossz sajtóvízhang sokkal nagyobb stresszt okoz a rendőröknek, mint az, hogy elfogjanak egy fegyveres bűnözőt. A repülőgép forgalomirányítóknál is azt gondolták, hogy a legnagyobb problémájuk nyilvánvalóan az, hogy hogyan tudják úgy a gépeket irányítani, hogy nehogy összeütközzenek. És kiderült az, hogy a repülőgép forgalomirányítóknál is sokkal inkább az apró, idézőjelben apró munkahelyi problémák, surlódások, a főnökkel való rossz kapcsolat, ami stresszt okoz nekik. Tehát ne becsüljük le a mindennapi, a hétköznapi stresszorainkat, amelyek talán nem is tűnnek olyan komolynak első látásra. A másik dolog, amely stresszt tud okozni az életünkben, vagy a stresszeinknek a legnagyobb részét teszi ki, az az, hogy nem tudunk igazából kommunikálni. Egyszerűen az emberi kapcsolatainkban, a beszélgetéseink során a kommunikációnk hihetetlenül alacsony szinten van. Én szeretném, ha most nagyon gyorsan végig futnánk azon, hogy a kommunikációnak melyik az az 5 szintje, ami létezik, és utána megnézzük azt is, hogy hogyan lehet eljutni a kommunikációnak arra a szintjére, amit már tényleg kommunikációnak hívnak. Az 5-ös szint, amely hát a legalacsonyabb szint, az a sablonbeszélgetés. Bizonyára ismerős az, faluhelyen főleg, de városban is lehet ilyet találni, két ember megy egymással szembe, kerékpározik a kis utcán, és akkor oda kiabálnak, hogy szia, hogy vagy, kösz, én jól, és te, én is, és már el is mentek egymás mellett. Tehát ez a sablonbeszélgetés szintje, amikor igazából nem érdekel, hogy a másik mit mond, ez egy bevett formula, talán egy szokás, de igazából nem is érdekel, hogy a másik mit érez, mit gondol, hogy van. A negyedik szint, amely ennél egy picikét jobb, de még mindig nagyon messze van a kommunikációtól, az a szint, amikor a beszélgetéseink során csak a tények közlésére szorítkozunk. Tehát amikor nem visszük bele az érzéseinket, a gondolatainkat, a véleményünket, pusztán tényeket közlünk a velünk beszélgetővel. A harmadik szint az már egy kicsikét kezd hasonlítani a kommunikációhoz, amikor kíváncsiak vagyunk arra, hogy a másik mit is gondol arról, amit mi mondunk, amikor kíváncsiak vagyunk a másik embernek a véleményére, meglátására. A második szint az az érzelmek és az érzések szintje, amikor már ez egy nyíltabb kommunikáció, amikor el tudom mondani az érzelmeimet is, nem csak a gondolataimat és a véleményemet. Természetesen ez a második szint és az utána következő harmadik szint, a nyílt és őszinte kommunikáció, ez az, ami nagyon hiányzik a mi életünkből. A nyílt és őszinte kommunikációra gyakorlatilag nem vagyunk képesek, illetve ha képesek is vagyunk, egy vagy két ember van életünk során, akivel ezt tudjuk gyakorolni. Ez legtöbbször a nagyon jó barátunk, barátnőnk, házastársunk, tehát férjünk, feleségünk. Ez az, amikor az ember tényleg nyíltan mindenféle védőfalak és ilyen verbális taktika, tehát elrejtőzködés nélkül tud kommunikálni a másik emberrel. Amikor tényleg őszintén és nyíltan tudok valakivel beszélni, és erre szokták mondani, hogy egy hullám hosszon vagyok vele, és amikor nem félek attól, hogy a másik visszaél az érzéseimmel, az érzelmeimmel és a véleményemmel. A kommunikációról azért gondoltam, hogy ezt megemlítem, mert a kommunikációnak nagyon-nagyon sok buktatója van. Talán nem is gondolnánk azt, hogy milyen veszélyes dolog kommunikálni, milyen veszélyes dolog csak egy egyszerű, sima párbeszéd is. Hiszen egy párbeszéd kezdődik azzal, hogy én gondolok valamit, ezt szavakba öntöm, a másik ember ezt meghallja, erről gondol valamit, válaszol, és a válaszára én szintén gondolok valamit. Ez 6 olyan pont, ahol bármelyik ponton elcsúszhat a kommunikáció. És most nézzük meg azt, hogy mit tehetünk azért, hogy tényleg úgy tudjunk kommunikálni a másik emberrel, hogy egyik ponton se sérüljön. A leggyakoribb pont, a leggyakoribb gond az szokott lenni, hogy eleve előfeltételekkel ülünk le beszélgetni egy másik emberrel. Hallottunk róla valamit, vannak információink, és mi rögtön be is tettük a mi fejünkbe egy adott polcra azt az illetőt, és nem az adott szituáció, nem az adott pillanatban a velünk beszélőnek a véleménye, az érzései érdekelnek, hanem azokat úgy felületesen meghallgatjuk, de mögöttünk ott van a gondolatunkban, hogy na de hát én tudom ám rólad azt, hogy. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy nem tudunk úgy leülni nagyon sokszor beszélgetni valakivel, hogy ne legyenek előfeltételeink, előfeltételezéseink. Ahhoz, hogy normálisan tudjuk kommunikálni, az egyik legfontosabb dolog, hogy odafigyeljünk a másikra. A legszomorúbb az, amikor házastársak között is a kommunikáció úgy zajlik reggel, hogy egyikőjük a fürdőszobába, másikőjük a konyhába van, és így beszélgetnek. Így nem lehet beszélgetni. Így lehet mondatokat mondani, de honnan vagyok biztos benne, hogy a másik meghallja, honnan vagyok benne biztos, hogy a másik ezt jól hallotta, és onnan vagyok benne biztos, hogy a másik arra válaszolt-e, amit én mondtam. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a másik emberre. A kommunikáción belül nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljünk ne csak a szemünkkel, hanem a fülünkkel és az eszünkkel is. Tehát kapjuk el azt az információt, amit nekünk adni akarnak. Tehát fogjuk fel azt, hogy a másik ember mit akar mondani. Hallgassuk végig figyelmesen. És ahhoz, hogy végig figyelmesen tudjuk hallgatni, ehhez nagyon-nagyon fontos az, hogy türelmesek legyünk a másikkal. Nem feltétlenül úgy, hogy a hallgató már közben csontvázzá aszalódott, de legyen türelmünk kivárni azt, amit a másik ember mond. És ez azért nagyon nehéz, mert 5-ször olyan gyorsan hallunk és értünk, mint ahogy beszélünk. Ezért van az, hogyha nem figyelünk, hogyha nem összpontosítjuk a figyelmünket a másik emberre, akkor gyakorlatilag azzal a 4/5 résznél, ott ha valaki nem figyel, akkor elkalandozik a gondolata. És mire megint visszatér a másik emberhez, lehet, hogy már a 3.-4. mondaton is túl van, és közben nem tudtuk, hogy mit is akart mondani. Talán ismerős az az életkép is, amikor házastársak úgy beszélgetnek, hogy egyikőjük újságot olvas, televíziót néz, vagy bármi más csinál. Ez se kommunikáció. Hiszen a másik fél biztos, hogy nem figyel oda. Nézzük most meg azt, a kommunikáció után, hogy vajon a munkahelyen mi az, ami stresszt okozhat nekünk. Itt felraknám a reménytelen főnököknek a sorát, talán találkoztak önök is ilyen főnökökkel. Az első ilyen típus a rabszolgahajcsár. Ez az a főnök, aki stresszt tud nekünk okozni, hiszen ő az, aki állandóan újabb és újabb feladatokba hajszol bennünket, és ez az a főnök, aki állandóan azt akarja, hogy minél többet túlórázunk, minél többet dolgozzunk. Nagyon sok stresszt tud okozni az embernek, főleg akkor, hogyha tudja, hogy mennyi a munkaideje, és nem érti, hogy miért kell neki mégis ennyivel többet dolgozni. A másik típusú főnök ennek az ellentétje talán egy bizonyos szempontból a szótlan főnök. A másik olyan típus, aki rettenetesen tudja idegesíteni az embert, hiszen ez az a főnök, aki soha nem mond véleményt, nem mondja meg, hogy valamit jól csináltunk, vagy nem jól csináltunk. Ez az a főnök, aki mindig az utolsó pillanatban mondja meg azt, hogy milyen határidőre és tulajdonképpen mit is kell csinálni. A harmadik típus a válveregető típusú főnök, amely megint azért tud bennünket idegesíteni, mert ha tudjuk valamiről, hogy nem jól csináltuk meg, ha tudjuk valamiről, hogy hibáztunk, akkor nem szükséges, hogy a vállunkat veregessék, és se baj felkiáltással biztatgassanak, mert hiszen saját magunk is nagyon jól tudjuk, hogy amit elvégeztünk, az nem volt jó. A negyedik típusú főnök az aktív nyugdíjas. Ez az a típusú főnök, aki nem szereti, hogyha a kollégák új ötletekkel állnak elő. Nem szereti azt, hogyha talán észszerűsíteni akarjuk a munkánkat, talán könnyebbé akarjuk tenni a napi feladatunkat. Ő azt szereti, hogyha a rendszer jól működik, ha nincsen semmi olyan rendellenes dolog, ami eddig nem volt, hiszen ő a nyugdíjára készül. És az ötödik ilyen reménytelen főnök a kritikus. Az a főnök, akiknél nem lehet jól dolgozni. Az a főnök, aki úgyis talál hibát a munkánkban, még ha a legjobban csináltuk is meg, és bármennyire is jól dolgoztunk, akkor is rá tud mutatni arra, hogy hol hibáztunk, vagy esetleg hol rontottuk el az adott dolgot. Nézzük azonban meg a reménytelen főnökök után, hogy mit tehetünk azért, hogyha a munkahelyen stressz ér bennünket, hogyan szabadulhatunk meg ettől. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy kezdjük lassan a napot. Na most nem a munkahelyen, tehát nem arról van szó, hogy az ember lelassulva beérkezik, és délig nem is hajlandó mondjuk csak egy A4-es papírlapot arrébb tenni az asztal egyik sarkáról a másikra, hanem otthon kezdjük lassan a napot. Tehát ne úgy érkezzünk a munkahelyünkre, hogy már széjjel rohantuk magunkat, és idegesek vagyunk, mert éppen csak úgy estünk be a munkahelyünkre, és egy csomó dolgot nem tudtunk elintézni, mert túl szerveztük a reggelünket, hanem érkezzünk be mosolygósan és vidáman a munkahelyünkre lehetőleg. Nagyon fontos az, hogy tanuljunk meg bánni a főnökünkkel. És ez azért fontos, mert minden főnökkel lehet bánni. Tehát a reménytelen főnökökkel is lehet bánni. Csak tudni kell, oda kell figyelni arra, hogy a főnöknek melyek a rigójái, hogyan lehet ezeket kezelni, hogyan lehet ezeket kordában tartani. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a túlórák számát lehetőleg csökkenteni kell, tehát nem kell elvállalnunk mindent feltétlenül. Hiszen ez mind a családi életünk rovására, az otthoni munkánk rovására mehet. Nagyon fontos a negyedik pontban az, hogy váltsunk öltözéket. Tehát legyen egy határozott különbség a munkahely és az otthonunk között. És ennek az egyik legjobb módja az, hogyha otthon más ruhában vagyunk, mint a munkahelyünkön. Nagyon-nagyon fontos az ötös pont, hogy gyakorolja a lazítást. Ez azért fontos, mert be kell tudjunk iktatni az életünkbe, a napjainkban meghatározott időket, amely arra szolgál, hogy a kedvtelésünknek, a hobbinknak hódoljunk, és itt nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy egy egész estét betöltő nagy szórakozásokra, hanem egy meghatározott olyan időszakokra, amikor tényleg megengedjük magunknak lelkiismeretfurdalás nélkül azt, hogy esetleg leülünk olvasni, tehát hogy tudjunk lelkiismeretfurdalás nélkül pihenni, és a másik nagyon fontos dolog, hogy tudjunk lelkiismeretfurdalás nélkül dolgozni otthon. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a munkahelyi stresszt nagyon jól lehet kezelni úgy, ha segítünk másoknak is kezelni a munkahelyi stresszét. Egyszer mondta valaki, hogy ha úgy érzed, hogy elégedetlen vagy és boldogtalan, akkor menjél és keressél egy embert, akin segíteni tudsz. És ez nagyon igaz.
2: Tehát tanítsunk meg másokat is arra, hogy hogyan lehet a főnökünkkel bánni. Segítsünk nekik, és mindjárt jobban fogjuk érezni magunkat a munkahelyen. A hetedik pont az új életforma 8 eleme, nyilván a pihenés, a rendszeres mozgás, az étrend, a friss levegőn való tartózkodás, és sorolhatnám tovább, de most erről úgy sincs időnk beszélni, tehát ezt most akkor így átugrunk ezen. Illetve a 8. nagyon-nagyon fontos pont, hogy az ember tudja őszintén értékelni saját magát. Az se jó, ha túlértékeljük magunkat, mert akkor nagyon gyorsan rá fognak döbbenteni bennünket, hogy azért annyit nem érünk, viszont az se jó, hogyha alulértékeljük magunkat, hogyha az értéktelenség érzése van bennünk. A rendszeres testmozgásról azért annyit hadd mondjak el, hogy a rendszeres testmozgásnak nagyon-nagyon sok előnye van. Sajnos a tapasztalat az, dohányzásról is segítünk leszokni embereknek, sokkal könnyebb leszoktatni őket a dohányzásról, mint arra rászoktatni, hogy mozogjanak naponta csak egy negyed órát. Nagyon fontos a testmozgás, és ez életkortól független. Az egészségi állapottól függ, hogy milyen mozgást választok, de ezt mindenki a saját orvosával nagyon jól meg tudja beszélni. De idősebbeknek is a napi séta, az, ami tényleg a mozgás öröméért végzett fizikai munkát jelenti. Tehát itt nem a busz után való rohanásra, a versenyportörölgetésre vonatkozik ez, hanem amikor azért végzek testmozgást, hogy a szívem, a tüdőm, a csontozatom, az izmaim erősödjenek. Éveket nyerhetünk az életünkből. Mellesleg a csontritkulásnak az egyik legjobb megelőző módszere a rendszeres testmozgás. Ezt csak azért jegyeztem meg, mert ugye mióta vannak ezek a jó kis denzitometriás készülékek, kiderült, hogy népbetegség a csontritkulás nálunk. És akkor el lehetne mondani, hogy miért, de ez nem a mai előadásnak a témája. Szeretnék önöknek mutatni valamit, és szeretném, hogyha megmondanák nekem, hogy mit látnak. Pontot, igen. Hadd mondjam el, annak volt most jó a szeme, akinek rossz volt a szeme, és azt mondta, hogy egy üres papírt lát. Tényleg van rajta egy pont, kicsit messze vagyok. Ezt azért szoktam megkérdezni, mert általában mindenki a pontot veszi észre. És elfelejtjük azt, hogy közben itt van ez a nagy fehér papírlap. Ez arra egy nagyon jó példa, hogy ahhoz, hogy az életünk milyen lesz, az, hogy az életünk most tényleg egy ilyen morózus, egy állandóan elégedetlenkedő, visszahúzódó, depressziós magatartást hoz, vagy pedig egy vidám, kiegyensúlyozott és boldog magatartást, nagyon-nagyon fontos az, hogy a rózsákat vagy a töviseket látjuk. Ha kapunk egy szár rózsát, akkor a töviseket látjuk rajta, vagy a szép rózsát. És ez a papírlap is arra egy nagyon jó teszt, hogy a legtöbb ember tényleg a pontot látja rajta. És mi a saját életünkben ilyenek vagyunk. Ami jó, az természetesnek vesszük. Azzal úgy vagyunk, hogy az jár nekünk. És elfelejtünk hálát adni ezért a sok jóért, és ezeket a kis pontokat pedig egyre nagyobbnak és nagyobbnak látjuk. Amiről én beszéltem az, hogy igenis a külső tényezők is döntően meghatározzák azt, hogy milyen emberek lehetünk. De a legfontosabb az, hogy mi ezt belülről, és a stressznek ez a lényege, amivel kezdtük ezt a mai 3/4 órát, hogy a stressz nem az, ami kívülről jön, hanem az, ahogy én belülről megélem. Tehát ha én azt mondom, hogy mégis igent tudok mondani akkor is, hogyha nehezebb időszakok jönnek az életemben, akkor igenis boldog és kiegyensúlyozott ember lehetek, tehát ez egy akarati döntésen múlik. Még egy utolsó történetet befejezésképpen elmondok. Egyszer az ausztrál légierőnél kérdezték meg a végzős repülősöket, hogy mit tennének akkor, hogyha egy kétüléses repülőgép hátsó üléséről az angol királynő kiesne, és ők vezetik ezt a gépet. Nagyon sokféle válasz született, volt, aki azt mondta, hogy hát ő abban a pillanatban lefelé fordítaná a gépet, és megpróbálná ő felségét elkapni, még mielőtt földet ér. Volt, aki azt mondta, hogy hát ő amilyen gyorsan csak lehet onnan eltűzne, hogy még a közelébe se lássák a helynek, és volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ő biztos, hogy öngyilkos lenne, mert ő ezt nem élné túl. És egyik nyilvánvaló ezt azért mondta, mert egyik se a helyes válasz volt. A helyes válasz az volt, hogy beállítanám a szárnylapokat és stabilizálnám a gépet. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk alkalmazkodni a körülményekhez. Egyszerűen az életünk során vannak olyan dolgok, amelyekről nem tehetünk. Ezek jönnek. Gondolok itt elsősorban, amiket tragédiaként élünk meg, tehát egy hozzátartozó elvesztése például, vagy az élet egyéb területein, munkahelyünk elvesztése, nyugdíjba vonulásunk, munkanélküliségünk, amiről igazából nem tehetünk az esetek döntő többségében. Ezekhez egyetlen egy dolog van, amit tudunk csinálni, az, hogy alkalmazkodunk ezekhez a körülményekhez. Talán ez a kis történet jobban bevéste azt, hogy vannak dolgok, amiken nem érdemes rágódni, alkalmazkodni kell hozzájuk, mert nem tudunk velük mit kezdeni.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm Önöket 2004. október 20-án, a Reménység Hangja Rádió 500. napján. Reménységünk Krisztus című adásunk külön kiadását hallják. 500 napja hallható a Reménység Hangja városunkban, amely igyekszik minden otthonba elvinni az evangélium reménységét, ahogyan Jézus Krisztus szívünkbe, mint drága magot elvetette. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Elsőként Pillanatképe Krisztusra című rovatunkat hallják, amelyben megtudjuk, hogyan élet újjá egy fásult, megkövült lelkű emberben a reménység. Gondolatok a reménységről című rovatunk következik, amelyben különféle gondolkodók aranymondásait halljuk a reménységről. Ezt követően áttekintjük, hogyan függött össze Jézus Krisztus élete a reménységgel. Krisztus a reménység embere. Ez lesz rovatunk címe. Végül pedig az est gondolatát hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán, az adás szerkesztője. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok.

0: Az emberekben megfogalmazódik a kérdés. Mit nevezünk csodának? Mi történik akkor, ha közhelyek és mindennapi csalódások között megszületik egy csoda?
1: Mert csoda létezik. A csoda itt van mellettünk, talán túl közel ahhoz, hogy számba vegyük.

0: Ha meg szeretnéd ismerni azokat, akik életre hívták és éltetik a csodát,
1: gyere el szombaton, október 23-án, 17 órára a Diákművelődési Házba.
0: Hogy magad is részese légy ennek a csodának.

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangéliuma 5. fejezetében a következőket olvassuk az 1-től a 16. terjedő versekben. Ezek után ünnepük van a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jókapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat, és járj! És azonnal meggyógyul az ember, és felvevén nyoszajáját, és jár vala, aznap pedig szombat vala. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked a nyoszajádat hordanod. Felele nékik. Aki meggyógyított engem, az mondá nékem, vedd fel a nyoszajádat és járj. Megkérdék azért őt, ki az az ember? Ki mondá néked, vedd fel a nyoszajádat és járj. A meggyógyult pedig nem tudja valahogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondá néki, ímé, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember, és híroladá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Érdekesen vezeti be János az eseményt. Úgy kezdi az 5. fejezet 1. versében, mintha valami után közvetlenül történt volna ez a gyógyítás. Ezek után ünnepük vala a zsidóknak. Ezek szócska összeköti a 38 éve beteg ember meggyógyulását a 4. fejezet eseményeivel. A 4. fejezetben a samáriai asszonnyal lefolyt beszélgetést olvassuk, majd azt, hogy az emberek tolongva igyekeztek Jézussal találkozni. A 4. fejezet 40-től 42-ig terjedő verseiben olvashatjuk, amint a tömeg Jézus köré gyűl, és azt is megtudjuk, hogy milyen hatással volt rájuk Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal, illetve az, ahogyan velük, mármint a tömeggel beszélt. Amint azért odamentek hozzá a samaritánusok, kérék őt, hogy maradjon náluk, és ott marad a 2 napig, és sokkal többen hívének a maga beszédéért, és ezt mondják vala az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus. Ez a néhány szó tükrözi a samária beliek meggyőződését azután, hogy Jézus Krisztust meglátták, megismerték és szívükbe fogadták. S mindazok után, amit a samáriai asszony elmondott, mindazok után, amit ők maguk hallottak, láttak, meggyőzöttek arról, hogy Jézus nem csak egy tanító, nem csak egy proféta, nem csak egy jóltevő, hanem a világ üdvözítője. Azonban ez a meggyőződés nem volt sok embernek meggyőződése akkoriban. A többség nem ismerte fel Jézusban a világ üdvözítőjét, és tulajdonképpen a 4. és az 5. fejezet is a döntések fejezete. Jézus Krisztus megmutatja az ő hatalmát, isteni mi voltát több módon is. Beszédben, tanításokban, csodatételekben, és mindezeknek a célja végső soron az, hogy az embereket döntés elé állítsa. Letette eléjük a névjegykártyáját és a kérdést. Hisztek-e bennem, vagy nem hisztek? És ezzel a kérdéssel fordul ma a rádióhallgatókhoz is. A negyedik fejezet vége fele pedig egy csodatételről olvasunk, amely a királyi udvari ember fiának a meggyógyítását írja le. Időközben meg kell jegyeznünk, hogy Jézus átment Galileába. A samáriai asszonnyal történt beszélgetés és a két Samáriában eltöltött nap annál jelentőségteljesebb, mert a zsidók nagyon-nagyon kerülték a samária belieket. A gyűlöletnek olyan magas fokára jutottak el velük szemben, hogy még hozzájuk szólni sem akartak, és hogyha az úton találkoztak, igyekeztek őket nagy ívben kikerülni. Ami a samária belieket illeti, ők sem ugrottak nagy szeretettel a zsidók nyakába. Ez a hideg viszony, a visszautasítás, sőt, nevezhetjük akár ellenségeskedésnek is, kölcsönös volt. Ezek után tehát Jézus átment Galileába, és meggyógyította a királyi udvari ember beteg fiát. És úgy olvassuk a negyedik fejezet végén, hogy ez volt a második jel, amelyet Jézus művelt földi munkássága során. És következik a harmadik, amelyről már szóltunk, és amely mai pillanatképünk központjában van, és ez a 38 éve beteg ember meggyógyítása. Ez is akár csak az előző, mármint a második csoda, Galileában történt. A Betesda tavánál Jeruzsálemhez közel. Ez egy gyógyvízű tó volt, amely Jeruzsálemtől keletre néhány száz méterre terült el. Ki volt viszonylag építve, 5 tornáca volt. A fürdő négyszögű volt, és a közepén egy hídszerű tornác vezetett át az egyik oldalról a másik, szemközti oldalra. Itten feküdtek a betegek, sánták és különféle egyéb fogyatékosoknak nagy sokassága. A korai kéziratokban jelenik meg, a legkorábbi kéziratokban nem jelenik meg a víznek megmozdulását várás mozzanata és a negyedik vers. Csak valamivel később találjuk meg a kéziratokban. Tertullianus az, aki rámutat arra, hogy ez valószínűleg egy magyarázat volt, és az a tény, hogy a víz megmozdult, és hogy angyal kavarta volna föl, amelynek nagyon rövid ideig tart a hatása, és csak azok gyógyulnak meg, akik elsőként lépnek be a vízbe, valószínűleg néphiedelem volt. Ez a rövid, beékelt magyarázat tulajdonképpen megvilágosítani igyekszik a beteg megjegyzését, ahogy a 7. versben olvassuk. Jézus odajön ezzel a beteghez. Körülnézett a tornácon, és ezt az egyet választotta. Hogy miért? Nehéz megmondani. Talán mert ez az ember volt, aki legrégebb óta és a legnagyobb mértékben hordozta, cipelte a szenvedések terhét. 38 év betegség hosszú idő. Gyakorlatilag egy fél emberéletről van szó. S 38 év után mi reménysége lehet még az embernek? Sem a tudományban, sem a varázslásban, sem semmiben nincsen már reménysége. És az, hogy 38 éve betegen feküdt az ágyon, ez a tény megerősíti a gyógyulásnak csodás voltát. Nem egyszerűen olyas valakiről van szó, aki időlegesen esett ágynak. 38 éve fekvő bénáról van szó. Megszületett bennem a kérdés, valahányszor ezt a gyógyulást olvastam. Vajon nekem 38 év után milyen reménységem maradt volna? Jézus megkérdezi ettől a betegtől, akarsz-e meggyógyulni? Lehet, hogy gúnyos, keserű mosoly rajzolódott a beteg arcára. Micsoda kérdés, még hogy akarok. Feküdtél volna te 38 évig, akkor látnám én, mit válaszolnál. Volna még kedved ilyeneket kérdezni? Gondolhatta magában, de az udvariasság és a tisztelet nem engedte, hogy így válaszoljon Jézus Krisztusnak. Lehet, hogy nekünk is hasonló gondolatok ébrednek az elménkben, amikor Jézus Krisztusnak ezt a kérdését olvassuk. halljuk, akarsz-e meggyógyulni, micsoda kérdés? Biztos, hogy akart az illető. De az is megtörténhet, hogy az akarat már csak egy álombéli, ideális szinten létezett. A gyakorlatban már a reménység valószínűleg kihunyt benne, és hiába volt meg a vágy, gyakorlatilag sose gondolt arra, hogy ő valaha is lábra fog állni. A 7. versben válaszol is a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a bevigyen, s mire én odaérek. És ebbre gondolta magában, mire oda kúszok, mászok, négy kézláb hason, háton másképpen nem tudok. Úgyis más lép belőttem, úgy sincs semmi esélyem. Minek vágyjak én ilyesmik után? És egy érdekes gondolat csendül ki ezekből a szavakból. Ki az, akit hibáztat a beteg azért, hogy ő sohasem fog meggyógyulni az ő elképzelése szerint? Másokat. És ebből egy érdekes tanulságot kell nekünk is leszűrnünk. Gyakran másokban keressük a hibáink okát. Hogyha az az illető nem hajt olyan gyorsan, akkor nem lett volna baleset, és most nem kellene a kórházban ülnöm. Hogyha nem esett volna aznap az eső, akkor nem fáztam volna meg, és ez és az nem történt volna. Ha nem küldtem volna el a gyereket a kenyérért, akkor nem ütötte volna el az autó, és így tovább. Másokat, magunkat hibáztatjuk, marcangoljuk az élet nehézségeiért. Azonban mindaddig, ameddig a múlttal foglalkozunk, ameddig a fekete bárányokat keressük, és meg is találjuk magunk körül, és ezek majdnem mindig mások, addig gondolataink nem fordulnak a jövő felé. Addig nem látjuk meg az út végén a reménységet. Ennek a 38 éve beteg embernek is volt reménysége, számára létezett kiút, megoldás, azonban annyira eltöltötte őt a maga tehetetlenség érzése, hogy nem is mert, esze ágában sem volt, meg sem fordult a fejében, hogy valaha ő meggyógyulhat. Jézus azonban megparancsolja neki: kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, a te ágyadat, a matracodat, amelyen fekszel, és járj. Ez Jézus Krisztus előbbi kérdéséhez hasonlóan abszurd kijelentésnek tűnik. Vedd fel a te ágyadat. Próbálna valaki ilyet mondani az ágyán fekvő, paralizált betegnek. Még rossz néven is vennék tőle. Azonban ez a beteg, amint Jézus szavainak furcsaságán tűnődött, a következő másodpercben érezte, hogy valami megváltozik benne. Tagjaiban zsibongani kezd a vér, érzi, hogy erő árad szét benne, érzi, hogy felfrissül. És amint ilyen érzést tölti el, a lelki világa is felpesdül. Hát, ha meg tudok mozdulni. És az agy kiadja a parancsot az izmoknak. És olyasmi történik, ami 38 éve meg sem történt, amiről csak álmodni mert ez a beteg. Megmozdul a keze, a lába, fölül, fölkel, és engedelmeskedik Jézus Krisztus szavainak. Azt hiszem, egy ilyen embernek a gyógyulása mindenkiből őszinte örömöt válthat ki. Nincs szebb annál, mint az, hogy 38 év mozdulatlanság után jön valaki, és talpra állít bennünket. Azonban voltak ott némelyek, akiket ez cseppet sem érdekelt, és belekötöttek abba, hogy Jézus hogy mert ilyesmit mondani: vedd fel a te nyoszádat és járj, szombatnapon. Hát szombaton nem szabad terheket hordozni. És e körül, a gyógyulás körül elég heves vita alakult ki akkoriban Jézus és a farizeusok között, amely mai napig is tart a teológusok körében. Akkoriban kifogásolták azt, hogy Jézus Krisztus ilyesmit parancsolt a meggyógyult betegnek. Azonban Jézus Krisztus megértette velük, hogy sokkal inkább örülni kellene a gyógyulásnak, annak, hogy valaki, akit a betegség, a nyomorúság megkötözött, talpra áll. Azonban ezek az emberek csupán hagyományok, parancsolatok, pont és vesző szerű szigorú betartását akarták másokra is ráerőszakolni. Jézus megértette velük. A szombatot nem azért adta, hogy az embereket kínozza vele, hogy tiltások és törvények betartására kényszerítse, hanem Isten a szombatot azért adta, hogy az embereknek valami ajándékot, valami örömöt szerezzen. Jelentette a szombat kezdettől fogva a pihenést, a megnyugvást, a feltöltődést testiekben és lelkiekben, közösséget Istennel, örömöt. És meg vagyok győződve, hogy az a szombat az akkor meggyógyult betegnek nagyon sok örömöt szerzett. Mai napig is azt mondják, akik felületesen olvassák ezt a gyógyulást, hogy Jézus Krisztus ezzel a szombatot érvénytelenítette, holott ő nem tett mást, mint amit tesz a hegyi beszédekben is. Az emberek elméjében és szemében elsekélyesedett, ellaposodott, értelmét vesztett isteni rendeléseknek, visszaadta azok valódi értelmét. Kedves hallgatóm, lehet, hogy testileg nincsenek fogyatékosságaid, gyengeségeid. Azonban minden emberi életben van valami olyasmi, ami megterhel, ami földhez köt bennünket. Szenvedés, aggodalom, kilátástalanság. Lehet, hogy nem éppen 38 éve, vagy talán lehet, hogy több mint 38 éve. Azonban, ha Jézus Krisztusra gondolunk, ha reál nézünk, a reményt nem szabad föladnunk. Ő az, aki minden helyzetből megtalálja, sőt, megmutatja a kiutat. Bízzuk reá problémáinkat.

0: 500 napja városodban is hallható a reménység hangja.
1: Kulturális és vallásos műsorok, nevelő jellegű családi műsorok, interjúk, ifjúsági adások, egészségügyi tanácsok, igei elmélkedések, valódi zene.
0: Mindez azért, mert a Reménység Hangja Rádiónak egy a célja.
1: Tudatni a világunkban élő emberekkel, hogy a gondok és kudarcok ellenére is van reménység.

0: Gondolatok a reménységről.
1: A remények egész boldogságát, az aggodalmak minden kínjait csak az anyai szív ismeri egészen. Ötvös Lóránd.
0: Az Istenben való bizalom azon meggyőződésben áll, hogy a bölcs, hatalmas és jó Isten a világ eseményeit és életünk viszontagságait oly akarattal intézi el, hogy az ember rendeltetését elérhesse. A bizodalom kísérő társai a megelégedés sorsunkkal, béketűrés a bajokban, Istenbe helyezett remény. Burgstaller József.
1: Ki eszméknek él, soha egészen boldogtalan nem lehet, mert a síron túl is vannak reményei. Ötvös Lóránd.
0: Addig boldog az ember, amíg remél. Pasó.
1: Azoknak a lelke, kik félik az Urat, életben marad, mert biztos reménységük van a megmentőjükben. Aki az Urat féli, nem veszti el reményét, nem reszket, mert Isten a reménysége. Sirák könyve 34:13-14.
0: A jövőnek reménye forrása minden élettevékenységnek. Vet az ember, mert aratást, és küzd, mert győzelmet remél. Vedd el a feltámadás reményét, és az erkölcsi tevékenység rugója el lesz rontva. Karcsú Arzén.
1: Szegénynek drága kincs a hit. Tűrni és remélni megtanít. S néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Arany János.
0: A keresztény remény hathatós óhajtása az örök üdvösségnek és az erre szükséges vagy hasznos eszközöknek, egybekötve amaz erős bizalommal, hogy azokat a véghetetlen jóságú, irgalmas Istentől Jézus Krisztus érdemei által meg is fogjuk nyerni. Pákolic János.
1: A Jóisten az embernek a reményt nem ok nélkül adta útitásul. Aki remél, veszve nincsen. Jósika Miklós.
0: A remény hajnalt önt el vészek éjjelén. Goethe.
1: A remény isteni erény. Nem azért remélünk Istenben, mert hűn szolgáltuk, hanem azért, hogy adja meg a kegyelmét, hogy hűn szolgálhassunk. Lehen.
0: Reménységünk horgonya, az Isten irgalma, szeretete, hűsége. Lehen.
1: Boldog, aki nem bízik mulandó dolgokban, s egyedüli reménységét Istenbe helyezte.
0: Három dologra alapítom reményemet, hogy Isten fiává fogadott, az ígérő igazságára és a hatalomra, mellyel ígéretét beváltani képes. Bernát atya.
1: Az istentelenek reménysége, mint a pehely, mely a széltől elvitetik, és mint a vékony tajték, mely a förgetektől széthányadik, és mint a füst, melyet a szél eloszlat. Bölcsesség könyve 5:15.

Ha meg kellene keresnünk a történelemben a reménység szimbólumát, ennek a nemes, szívet melengető fogalomnak az emberi jelképét, azt hiszem, sok minden eszünkbe jutna. De az igazság az, hogy a legtöbb ember, gyakorlatilag mindegyik, amelyik sokat ígért, végül nem tudta ígéreteit teljes mértékben beváltani. Lehet, hogy nem is akarta. Azonban van egy ember, aki a reménységnek a jelképeként marad meg szemeink előtt. Ezt az embert mindenki várta. Évszázadokon, évezredeken keresztül, mert ígéretek fűzöttek az ő nevéhez. És nem csak ígéretek, hanem az a reménység, hogy ami elromlott, ami javíthatatlanul tönkrement, és ami miatt az egész emberiség áldatlan helyzetbe sodródott, helyre fog jönni. Ésaiás könyvének a 9. fejezetében a 6. vers a következőképpen szól. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Ez tehát a reménység embere. Egy gyermek születik nékünk. És miért kell ezt Ésaiás prófétának kihangsúlyoznia? Egy tehetetlen kisded, akire ha ránézünk, nem sokat várunk tőle, hiszen gondozni, ápolni kell, vigyázni rá. És mégis az ő vállán lesz az uralom. Ő fogja tehát ellenőrzés alatt tartani az eseményeket. Ő fog vezetni, irányítani. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek. Ez már sokat mondó kifejezés, mert az ő természetére utal. Örökkévalóság atyának, ezzel az ő létezésének idejét is behatároljuk, és végül békesség fejedelmének. Ez a reménység embere tehát elhozza nekünk a békesség országát. Ez a jövendőlés szóról szóra majdnem megismétlődik Máté evangéliumában az 1. fejezet 21. versében. Olvassuk az angyal szavait, amelyeket a kétségek között vergődő Józsefhez intézett, az angyal mielőtt Máriát elvette volna. Az angyal így szól Józsefhez, szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ezzel tehát emlékezteti Józsefet az ésajási ígéretre, és ezzel együtt az angyal meghatározza Jézus Krisztus életének célját is, mert hiszen róla van szó. Ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Ez egy nagyon lényeges kijelentés Jézus Krisztussal kapcsolatban, és ez magyarázza meg azt, hogy egyesek miért látták reménységeiket beteljesedni Jézus Krisztusban, mások miért csalódtak benne. De erre a kérdésre adásunk későbbi perceiben visszatérünk. Jézus Krisztus érkezéséhez nagyon sok remény fűződött. Olvassuk például, hogy amikor megérkezett a 3 napkeleti bölcs, és megkérdezték Heródestől, hol találhatják meg a megjövendőlt zsidók királyát, ő azonnal hívatta a nép írástudóit, és az írástudók hajszálpontos választ adtak a kérdésre. Nem volt tehát a tudatlanság az, amely visszatartotta őket attól, hogy Jézus Krisztust felismerjék és elfogadják. Ismerték a rá vonatkozó jövendőléseket. Ugyanígy a nép is. S ha tekintjük a nép akkori helyzetét, gondoljunk a rómaiak uralmára, arra, hogy meghódították és leigázták Izraelt, akkor érthető, hogy forron várták a szabadulást. És abban a helyzetben, amikor a rómaiak anyagilag, katonailag, politikailag, gyakorlatilag minden területen fölöttük álltak, már csak egyetlen egy kapaszkodója maradt az embernek, a reménység. Ilyen körülmények között nagyon szívesen, szívet melengetően, sokszor könnyes szemmel ismételgették a jövendőléseket.
mint amilyen például Ésaiás könyvének 53. fejezete, amely az Úr szolgájáról szól, annak munkájáról, szenvedéséről, és a szenvedés eredményéről, a szabadulásról. Szívesen emlegették Dániel könyvének 9. fejezetét, a 25-től a 27-ig terjedő verseket, amikor arról beszél az angyal Dánielnek, hogy 77 múlva megjelenik a Mesiás, és sokakkal megerősíti a szövetséget. Reményteljesen ismételgették a 2. Zsoltárt, amelyben a megígért Mesiás, mint vasvesszővel, hatalommal és erővel uralkodó király jelenik meg. És ezekkel az igei idézetekkel és sok mással együtt táplálták magukban a reménységet. Simeon és Anna beteljesedni látták a reménységet, és azt mondták, Uram, most már elbocsáthatod a te szolgádat, mert meglátták az én szemeim Izrael szabadulását. Meglátták a reménység beteljesedését. Ez a két idős, Istennek odaszentelt életű ember egész életét a reménységben, a reménység őrzésével, ápolgatásával, takargatásával töltötte el. És hosszú évtizedek után, nem is tudjuk milyen idősek voltak, de már a legtöbb időst is túlélték, tehát hosszú évtizedek után is mertek remélni. És az ő életük bizonyítja, hogy Isten soha nem hagyja cserben azokat, akik reménykednek. Akik ő benne bíznak, azok mindig meglátják a reménység beteljesedését. Később mások is voltak, akik Jézust felismerték. Sajnos kevesen, de ezek között ott van például a kereszt mellett álló római katona, tiszt, aki elmondta, bizony, Isten fia volt ez az ember. Természetesen nem ő az egyetlen, vannak néhányan még mások is, akik felismerték Jézusban a szabadítót. De nem csak ez a kevés ember reménykedett Jézus Krisztusban, hanem úgy általában véve az egész nép, különösen az egyszerű ember, amikor látták a csodákat, hallották Jézus szavait, amelyeknek ereje volt. Meg voltak győződve arról, hogy ez az ember, különleges munkát végez, és különleges célja van, és követték őt. Hozsánnázva kísérték be Jeruzsálembe, és pár napra rá a kiábrándító csapás, Jézus Krisztus meghal. Amint Jézus Krisztust megfeszítették, a sokaság túlnyomó része, több mint 90%-a, ha szabad egyáltalán számokat használni, kiábrándult belőle. Ugyan már. Bíztatott, bátorított bennünket, azt mondják az emmausi tanítványok, gerjedezett a mi szívünk, mikor hallottuk a szavait, és tessék. Ő is odajutott, ahová a legtöbb gonosztevő. Ez is csak üres ígéret, hát ha majd egyszer mégis eljön a Mesiás. Legtöbben csak legyintettek, és tovább mentek. Azonban, amikor Jézus Krisztus feltámadt, sok emberben újjáélett a remény, újjáélett az igazi remény, és újjáélett a hiú remény is. Jézus Krisztus személyéhez nem csak igazi, megalapozott reménységgel közeledtek az emberek, hanem a legtöbbjük hiú reményeket táplált Jézus Krisztussal szemben. Jézus Krisztussal Krisztus lesz a király, aki helyreállítja Izrael királyságát. Ezzel a kérdéssel fordulnak hozzá tanítványai a feltámadás után. Avagy ebben az időben állítod-e helyre Izrael királyságát? Cselekedetek könyve 1. fejezet. Jézus Krisztus azonban megértette velük, hogy nem erről van szó. Már János evangélium a 18. fejezetében is a Pilátus előtt zajló kihallgatás alatt Jézus tesz egy érdekes kijelentést, amelynek igazi értelmét a tanítványok csak pünkös táján és azután értették meg. Felele Jézus, az én országom nem e világból való.
Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Jézus Krisztus ezzel tisztáz egy félreértést az ő személyével kapcsolatban. Nem földi országot, nem földi királyságot akar az embereknek ajándékozni. A mennyek országába hívogat bennünket, és ezzel cseng össze tanításainak túlnyomó része. Emlékezzünk csak példázataira, amelyeknek majd háromnegyede így kezdődik, hasonlatos a mennyeknek országa. Beszél arról, hogy milyen elvek, milyen törvények uralkodnak az ő országában. Mi az, ami összetartja az ő királyságát, és ami nem más, mint a szeretet, és így tovább. Megértették később az emberek, és akik hajlandók voltak ezt megérteni és elfogadni, akik hajlandók voltak Jézus Krisztus tanításaiban fellelhető tanításokat magukévá tenni, a szeretet elvét életükben gyakorolni, azok tagjaivá váltak Isten országának már itt a földön, és haszonélvezői lesznek, részesei, amikor Isten elhozza az ő országát az ég felhőin. Ezek az emberek meglátják,

megoldja, és aztán teszünk, amit akarunk, élünk, ahogy jól esik, és nem törődünk azzal, hogy hogyan szabadított meg bennünket. Azonban Jézusban, ha így remélünk, keserűen csalódni fogunk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát. Jézus Krisztus reménységet ajándékozott nekünk. Ő a reménység embere. Az az ember, akinek érkezését megjövendölték, és az ő érkezésével megpecsételte a jövendőléseket. Ezzel is bizonyította, hogy ő benne remélni nem hiába való. És Jézus Krisztus ezt a reménységet ajándékozza mindazoknak, akik hisznek benne, akik elfogadják az ő tanításait, akik elfogadják a szeretetet, amelyet ő ajándékozott nekünk, és a szívükbe zárják, és akik ezt a szeretetet gyakorolva, bemutatva élnek, azok bátran, bízvást reménykedhetnek. Emberek látták beteljesedni reménységüket Jézus Krisztusban. A mi reménységünk is benne gyökerezik. Jövőbeli reményeink is ő benne fognak beteljesedni. Senki másban, csak Jézusban reménykedhetünk. Aki emberben bízik, az előbb-utóbb learatja a híjú reménység keserű gyümölcsét. Szükségünk van a reménységre. Keressük azt Jézus Krisztusnál. Engedjük be tehát Krisztust a szívünkbe, hogy újjáéledjen a remény.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené le.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Zsoltárok könyve 66. fejezet 20. vers. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét.

Egy áldásokban gazdag, sikeres hetet kívánok, köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok. Kedves hallgatóink, mai műsorunk rövid fél órájában a zene és énekszámok mellett annak a beszélgetésnek a folytatását is meghallgathatjuk, amelynek első részét egy héttel korábban közöltük, és amelyben Demeter Irén szerkesztő műsorvezető Gyetvai Gellért magyarországi szociológusnak tett fel kérdéseket a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni egy híres lelkészről és egy büntetésről. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Kellemes rádiózást kívánok!

Billy Graham, a híres lelkész egy déli kisvárosban vezetett az Egyesült Államokban, amikor gyorshajtásért megállította egy rendőr. Graham lelkész bevallotta tévedését, mindezek ellenére a rendőr elmondta neki, hogy törvényszékre fogja vinni. Az ítélő bíró megkérdezte, hibásnak vagy ártatlannak vallja magát. Graham lelkész beismerte vétkét, mire a bíró ezt mondta. $10 kell fizetned egyetlen egyet minden kilométerért a törvényes sebesség felett. Azonban egyszerre csak ráismert a híres prédikátorra. Ön hágta át a törvényt? A büntetést ki kell fizetni, de én fogom ezt megtenni ön helyett. Ezzel a bíró kivett pénztárcájából $10, kifizette a büntetést, és a számlával együtt egy vacsora meghívót is átnyújtott. Billy Graham kijelentette, így bánik Isten a bűnösökkel, akik megbánják tetteiket.

0: reménység hangja.
1: Azért nem csak társadalmi tehát társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk igen, kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
2: igen.
1: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De igen. Az is biztos, bocsánat, csak még annyit, igen. Hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
2: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket, igen. Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól, igen. Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát igen. Nem lehet apának hívni. Meg hogyha nem beszélve a divat irányzatokról, hogyha megnézzük a legújabb, a kifutón a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó. Elég aggasztó.
1: Igen, elég aggasztó.
2: Vagy a unisex parfümök, vagy igen, minden. Igen. Nem erről szól természetesen igen. Azért.
1: Mert talán nem is ezek az igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
2: Ja, hát igen,
1: vagy, vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem mindenféle másra. Mindenféle tehát másra. Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot, igen. Azonban keresztény álláspontot tényleg nagyon elfogadhatatlan az, amikor a családot már egy ilyen ahogy akarjuk igen. Kategóriává
2: mindenki
1: tegyük.
2: Mindenki eldönti, hogy mi
1: igen,
2: lesz.
1: Igen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arra vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, a mi hitünk szerint nekünk van, igazunk az új hitünk szerint persze nekik.
2: Ez is egy olyan vitatott kérdés, hogy a topvezetők nők nem nagyon vannak benne, középvezetők igen, de egyáltalán a társadalomban vannak olyan munkakörök, amire eleve azt mondják, hogy nem nőknek való, vagy nem annyira férfias munkakörök. Ezeknél a megosztás az, hogy vagy tényleg így van, hogy bizonyos munkakörökre nem
1: gondolom, hogy igen. Tehát vegyük az alapvető fizikai különbséget, és ez is biológia igen. A férfi és a nő között. Egyszerűen egy férfi erősebb.
2: Így van.
1: Alkatánál fogva erősebb, az izomzata. Egyébként például, hogyha két testépítő elkezd erősíteni, akkor a férfiaknak mindig hamarabb és nagyobb izomtömeg keletkezik. Amikor a nőknek kezd férfiassá válni az izomtömeg, az szinte biztos, hogy különböző szerekszedése miatt van. Alapvetően a női izomtömege sosem válik olyan nagyjá. Tehát egyszerűen vannak fizikai különbségek,
2: amit
1: fizikailag egy férfi jobban bír. Ez bizonyos dolgokat jobban bír. Nem véletlenül nézd meg a sportban, ahol a fizikum az alapvető, igen. Hogy a fizikumban mindig nyilvánvaló, hogy a férfiak jobban teljesítenek a igen. Futószámokban. Gyakorlatilag minden számban, mert egyszerűen más az izomzatuk.
2: Igen.
1: Tehát ilyen értelemben a munkakörökben is teljesen nyilvánvalóan léteznek, én azt gondolom, ilyen típusú különbségek. De van egy másik dolog, ami például szintén biológia, hogy mivel a nő szül, ezért óhatatlanul más a karrier útja. Már ha szül, mert egyébként már nagyon sokan nem szülnek,
2: igen.
1: De ha egy nő szül, mert hogy biológia előbb ő képes szülni, és természetes, hogy ő szül, és én azt gondolom, nem kell elvitatni tőlük
2: igen.
1: Ezt, én nem szeretném, akkor valahol természetes, hogy az ő karrier útja más, hiszen
2: igen.
1: Például az én feleségem 3 gyermeket igen. Nevelt föl, még nem teljesen nevelte föl mindent, még egy már felnőtt, a többi nem, de óhatatlanul kiesett, gyakorlatilag 3x3 évre a munkából, ami azt jelenti, hogy hiába kezdte újra, ráadásul nekünk úgy elhúzódtak a gyerekszülések, hogy tényleg egy 20 évig elhúzódó igen. Folyamatról beszélünk, óhatatlanul, de ha egyet szült volna, igen. És valahol más a karrierútja. És ilyen értelemben is lesznek különbségek.
2: És azóta mennyi minden változott újra visszatér.
1: És azóta mennyi minden változott, és ő pedagógus, és ezt például nagyon, jó, nagyon erősen érzékeli, értékeli.
2: Igen, és ami még érdekes az, hogy említetted a szülést, hogy régen például mennyire természetes volt az, hogy egy nőnek szülni fog.
1: Igen.
2: Ma már megkérdőjelezik ezt is, hogy igen. Van, aki inkább a karriert választja helyette.
1: Igen.
2: Ez is mutatja egyébként, hogy a kettőt meg lehet csinálni együtt, tehát azért nem zárja
1: igen,
2: ki,
1: igen,
2: és
1: igen.
2: Ez egyáltalán nem alárendeltséget jelent. Egyébként érdekes, hogy a médiában is azért elég nagy nyomás van arra, hogy ez kiegyenlítődjön. nagyon sokszor ilyen katonai szerepekre, rendőrnek, meg nem tudom milyen filmekben most már megjelennek a női szereplők.
1: Igen, és ez egy nagyon tudatos dolog.
2: Igen, abszolút.
1: Ezt nagyon tudatosan, nagyon tudatosan igyekszik fölépíteni Hollywood ezeket a szerepeket. Egyébként minden ilyen típusú új szerepet Hollywood igyekszik beépíteni a filmbe, és igen, az egyik ilyen a nő. Ma, ha megnézel egy szuperhős filmet, könnyen azt találkozol, hogy nő lesz a szuperhős.
2: Igen.
1: Vagy igen, egy szuperkatona, vagy éppen egy rendőrfőnök nő lesz.
2: Igen, kérdés az, hogy ez mennyire jó. A nőknek is egyébként, hogyha így a nőiességének a finomságukat, azt a gyengétséget, azt elveszítem, mert nyilván egy katonai, vagy egy rendőri
1: igen,
2: munka, ezek mást.
1: Hát az egyébként, hogy a feminizmus pont ezt igyekszik például egy legerősebben védeni, hogy a nőnek joga legyen eldönteni.
2: Igen.
1: És valahol megértem egyébként, tehát tényleg legyen a joga a nőnek eldönteni, hogy mit akar, hiszen alapvetően ez alapvető jogunk, tehát hogy mit kezdünk magunkkal, például a testünkkel, hogy szülünk, nem szülünk. Ami viszont egyértelmű, hogy keresztény értékrendben a biológiai sajátosságaink megkerülése az annyira nem elfogadott. Tehát már pedig biológiai sajátosság, hogy a nő szül, ráadásul Isten, amikor megteremtette az embert, akkor alapvetően azt az utasítást adta nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát keresztény szempontból nem csak természetes biológiai kérdés, hogy egy nő szül, hanem úgy is mondhatnám, hogy valahol természetes folyamata az életnek, hogy bekövetkezik az a szakasz, amikor a nő szül. Viszont az is biztos, hogy a mai társadalom ezt, mivel nem keresztény, tehát azért szembesüljünk azzal már, mert időnként azt hallja az ember újra és újra, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, de azért szembesüljünk már végre az, hogy nincs keresztény Európa, meg nincs keresztény Magyarország. Vannak még keresztények Európában, vannak még keresztények Magyarországon, de alapvetően sem Európa nem keresztény vallási szempontból, kulturálisan, az egy másik kérdés. Sem Magyarország nem keresztény vallási szempontból. És ilyen értelemben erősödik az, a jogot akartam mondani igazából, mindegy, mondjuk akkor ki, hogy jog, hogy testével igenis rendelkezzen nő, és ez én is egyébként keresztényként is el kell, hogy fogadjuk, rendelkezzen. Mi jobban örülnénk neki, és egyébként az országnak is, meg Európának is jobbat tenne, hogyha nem csak ezt a jogot, hanem a biológiai lehetőséget is jobban figyelembe venné minden nő, de az biztos, hogy ma ez egy elerősödő trend, hogy nem szülnek például.
2: Igen, egyébként most erről jött eszembe, hogy egy nagyon érdekes lesz most ez a kulturális keveredés, ami most folyik Európában. Tehát, hogy itt akkor mi lesz az erősebb, vagy hogy fog, mert itt annyira a szélsőségek ütköznek össze, hogy ez nagyon nehéz lesz így a férfiak oldaláról is, mert ugye a nők megítélése sokszor attól függ, hogy a férfiak hogyan ítélik meg is.
1: Igen, hát és őt alapvetően ettől igen, függ. Igen, tehát azért ma, ne felejtsük el, még mindig férfi uralom van. Tehát amikor Bourdieu megírja a Férfi uralom című könyvét, akkor valami olyasmit tesz az asztal, ami megdöbbent sokakat, hogy már azt gondoltuk, hogy nincs is ennyire férfi uralom, de igen, ma is alapvetően férfi uralomra épül, és európai is, és a magyar rendszer is. És egyébként például sokszor ott van probléma a családi szerepek hangsúlyozásánál, hogy valahogy természetes szerep, hogy a feleség, aki szül, és aki az első években, gyereknek őrá van szüksége, ő fog vele lenni, de amikor ezt helytelenül hangsúlyozzuk, amikor férfi dominanciát és női alárendeltséget csinálunk bele, ott már viszont gond van.
2: És mennyire tökéletes és teljes képet ad a Biblia, ugye, amire mindig visszatérünk, még arra a szélsőségekről beszélünk, akkor valahogy ez mindig visszatérünk ide, hogy az egy kiegyensúlyozott és tökéletes irányt mutat a teremtéskor, ugye, hogy történt a...
1: Igen, mert gyakorlatilag egyet tudni kell, hogy ez a férfirólom, ez nem a Bibliából jön, ez az egyházaktól, és nem csak az egyházaktól, ez alapvetően a férfi erőből és a férfi dominanciából, ami részben a fizikai erőnek köszönhető, meg annak, hogy épp ezért ők vívták a háborúkat, ők tudtak hatalomra jutni tulajdonképpen, ők voltak az erősebbek ahhoz, hogy hatalomra jussanak, és nem a nők, de ez nem a Bibliából jön ez a fajta elnyomó rendszer. A Bibliában, és az elején elmondtuk, hogy azt szoktuk mondani, hogy a férfi a teremtés koronája, de ezt mondtam, hogy ez nem igaz. Ugyanis a Bibliában nem a férfi a teremtés koronája, hanem az ember a teremtés koronája. A Biblia pontosan azt mondja, hogy embert teremtünk a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ahogy mondja Mózes könyvében Isten, férfivá és nővé teremtjük. Tehát nem a férfit teremtjük és tesszük meg a teremtés koronájává, hanem a férfit és a nőt együtt, tehát az embert. Igen. Ugyanis ez egy furcsa, számunkra néha érthetetlen szükségszerűség, ami arra épül, hogy ez a kettő lesz tulajdonképpen végül egy, azzal, hogy két különböző tulajdonságú, két különböző fizikai felépítésű, két különböző kinézetű. Azért, amikor azt mondjuk, hogy a szebbik nem a nő, akkor az nem egy, az se egy véletlen. És ez a kettő gyakorlatilag, mint egymás kiegészítője fog egyet alkotni. És nagyon lényeges, hogy Isten azt mondja, hogy ketten lesznek egy. Ez azt jelenti, hogy igazából, és egyébként a pszichológiai és a szociológiai kutatások is azt mutatják, hogy igazán csak ketten együtt igazán erősek, igen, és úgy igazán emberek. Pszichikailag is, társadalmilag is.
2: És az mennyire jó, hogyha ezt az egyensúlyt megtalálják a társadalomban, a családban betöltött szerepnél is, hogy igazából másak vagyunk, de ketten együtt vagyunk tökéletesek emberek.
1: Ketten így tudunk, együtt vagyunk az
2: emberi lenni, igen. Egyébként említhetnénk még, ez egy nagyon érdekes példa, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz abban a társadalomban, ahol egyébként nagyon megvetették a nőket.
1: Igen. Érdekes, hogy olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy Jézust külön női csoportok is követték. Igen. Tehát a követet mindig azt olvassuk, hogy tömegek követték. Ha nem tömegek, akkor egy kisebb csoport, mindig minimum a tanítványok általában. De ahol megjelent mindig, de több helyen olvashatunk arról, hogy női követők is voltak, igen, sőt gazdag női követők, akik kifejezetten támogatták az ő misszióját. Jézus egyébként, Jézus látszik, hogy másképp képviseli ezt az egész társadalmi jelenséget, mert nem csak a nőket, hanem például a gyerekeket is odafogadja, igen, magához. A tanítványok szemére is vetik, voltak, hogy hát te, például a gyerekeket miért engeded magadhoz? Jézus teljesen egyértelműen azt mondja, hogy övék a mennyek országa, tehát ilyenek a mennyek országa. És ez ugyanígy igaz a nőkre, mert Jézus az az isteni teremtettség szempontjából vezeti le a férfi-női viszonyt, és épp ezért számára a mondjuk ki, nem egyformaságra teremtett bennünket Isten, de egyenjogúságra teremtett. A különbségek pedig bizonyos területen formai különbségeket jelentenek, bizonyos területen szerepkülönbségeket, de mégis egyenlővé tett bennünket, és ketten leszünk egyenlőbbek.
2: Igen,
1: igazából.
2: Igen, és így tudunk teljes életet élni, és olyan jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban is megtudnánk, és nem a szélsőségek felé mennénk egyik oldalra, másik oldalra, hanem így a tökéletes élet felé. Köszönöm szépen a beszélgetést!

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Jó könyvek, melyek nemesítik az elmét. Jelenések 1:3 írja, hogy boldog, aki olvassa. Gyakorlattá tettük, hogy családi körben tartalmas és érdekes könyveket olvassunk a Bibliával együtt. És gyermekeink mindig örültek, amikor így módon kötöttük le figyelmüket. Elejét vettük ezzel annak a nyughatatlan vágynak, hogy odakinn az utcán tartózkodjanak más fiatalokkal, ugyanakkor a hasznos olvasásra való ízlésüket is ápoltuk. A prófétaság lelke köteteinek ott kell lennie minden családban, és kívánatos, hogy hangosan olvassanak belőle a családi körben. A bizonyságtételek olyan útmutatásokat tartalmaznak, melyek a család minden tagjának, szülőknek és gyermekeknek egyaránt hasznosak. Ha ezeket hangosan felolvassák az egész család előtt, a gyermekek és a szülők is sokat meríthetnek tanácsaiból, intéseiből és feddéseiből. Szenteljünk időt a Szentírás és más érdekes könyvek olvasására, melyek ismeretben részesítenek, és eszünkbe vésik a helyes elveket. A család válassza ki a legjobb olvasót a hangos olvasásra, míg a többiek hasznos foglalkozással kössék le magukat. Így ezek az otthoni esték egyszerre tehetők, kellemessé és hasznossá. A gyermekeknek szükségük van megfelelő olvasmányra, mely szórakozást és felüdülést nyújt, ugyanakkor nem mélytejezi az elmét és nem gyengíti a testet. A legtöbb gyermek és fiatal olvasnivalót akar. De ha nem választjuk ki számukra az anyagot, saját maguk fognak választani, és mindenütt találhatnak romboló hatású olvasmányokat, amiket hamar megkedvelnek. De ha tiszta, jó olvasmánnyal látjuk el őket, akkor ízlésük ebbe az irányba fog fejlődni. Ha gyakoroljuk a jó cselekvését, akkor a szívben ellenérzés fog kialakulni minden iránt, ami alantas, olcsó és nem helyén való. A tiszta, egészséges olvasás olyan az értelemnek, mint a táplálék a testnek. Ettől megerősödsz a kísértésekkel szemben, helyes szokásokat fogsz kialakítani, és a helyes elvek szerint fogsz cselekedni.

A jó zene áldásul szolgál. Zsoltárokból olvasom az alapigét, a 100. Zsoltár 2. verséből, ami úgy hangzik, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva. Csendüljön ének az otthonunkban, édes és tiszta dallamok. És akkor kevesebb indulatos szó hangzik el, több lesz a vidámság, a remény és az öröm. Az Isten tisztelet részeként az énekkel is ugyanúgy dicsőítjük az Urat, mint az imával. Valóban, sok ének maga is imádság. Megborzadok, amikor mindenütt a fiatal férfiak és nők könnyelműségét tapasztalom, akik vallják, hogy hisznek az igazságban. Jó zenei hallásuk van. Így Sátán tudja, mely szervüket kell felhasználnia, hogy felbuzdítsa, lekösse és elbűvölje elméjüket annyira, hogy már nem óhajtják Krisztust. A fiatalokon ünnepélyes felelősség nyugszik, amelyet könnyedén vesznek. Az otthonaikban megismert zene, ahelyett, hogy szentségre és lelkiségre vezetni őket, inkább eszköz lett arra, hogy értelmüket elvonja az igazságtól. A világias énekek és napjaink népszerű, felszínes zenéje rokonszenves ízlésüknek. A zeneszerszámok elvették azt az időt, amelyet imára kellett volna szánniuk. A zene nagy áldás, ha nem élnek vele vissza. Ám ha rosszul használják fel, rettenetes átok. Mi van akkor, ha részesültél zenei képzésben, és mégsem tanítottak meg soha az új ének éneklését?

világhoz. És felébreszti a lélekben az áhítatot és a hálát Isten iránt. Amikor az Úr munkásai dicséneket énekelnek idelent, az angyalok kara is csatlakozik hozzájuk odafent, hálaadásban, dicsőséget adva Istennek és az ő fiának.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Isten békével köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Mai alkalommal tovább folytatjuk dr. Magyarosi Barna lelkipásztor, a hetednapi adventista egyház inter-európai divízió elnökének Marosvásárhelyen tett látogatása alkalmával hirdetett igei közvetítést. Ige szolgálatát egy rövid visszatekintéssel kezdi az előző alkalomra, majd a soron következő elhangzó igei üzenetet fogja szólni, melynek címe a meghúzott vonal. Áldott alkalmat kívánok!

0: Szeretettel köszöntök mindenkit ma délután. Örülök, hogy visszajöttünk Isten igéjének a tanulmányozására. Azok, akik a délelőtt velünk voltak, azoknak emlékeztetőként mondom, azoknak pedig, akik csak most csatlakoztak hozzánk, bevezetésként átismétlem azt, amiről a délelőtt beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy egy olyan világban élünk, amely egyre jobban hasonlít ahhoz a világhoz, amelyben Jézus az első században kiküldte az ő tanítványait. Egy olyan világ, amelyet már nem a keresztény értékrend határoz meg, nem a keresztény elvek, hanem egy olyan világ, ami egy egyveleg, amire a Biblia azt mondja, hogy Babilon, ami inkább hasonlít az ókori Babilon világrendjéhez, amelyben az izraeliták száműzöttekként, idegenekként éltek. És ma az igazán keresztények számára, akik szeretnék Isten igéjét az ő életük útmutatójaként kezelni, egyre jobban rájövünk arra, hogy a világ annyira idegen, hogy szinte úgy érezzük magunkat, mint számkivetettek, vagy száműzöttek. És ebben a világban Isten azt mondja, hogy a két természetes út között, amelyet emberi természetünktől fogva választanánk, egy harmadik utat kell járnunk. A két út, amiről reggel beszéltem, emlékszünk még? Az egyik a felszívódás, a másik pedig az elszigetelődés. Isten azt mondja, egyik sem jó, sem az asszimiláció nem megoldás, sem a gettóba való zárkozás nem megoldás, hanem az arany középút, a vékonyan meghúzódó, kiegyensúlyozott sáv, ami azt jelenti, hogy beépülök a társadalomba, de úgy, hogy annak javát keresem és szolgálok. Ma délután szeretném megnézni, hogy hogyan néz ki ez gyakorlatilag egy hús, test, vér, ember életében. És ki lenne jobb példa erre, mint maga Dániel. Hiszen Dániel ott volt Babilonban. Dániel nem csak egy rövid pályafutás során csúcsra jutott, és aztán eltűnt, hanem több mint három világuralkodó élet folyama idején szolgált. Nabukodonozor idején kerül oda. Nabukodonozor egész életén át szolgál. Aztán Nabukodonozort követi, ugye, az ő saját fia. De a fiát nem érdekli nagyon Nabonidust, a politizálás. Egy elmélyülő, elmélkedő, olvasni, tanulni szerető ember volt, úgyhogy visszavonul a sivatagba, egy városba, ahol egy könyvtár volt, és a fiát bízza meg társuralkodóként, Belsacárt. Ugye, ezt csak zárójelben mondom el, hogy Belsacár azért nem ajánlhatta fel Dánielnek a második helyet, mert ő maga volt a második. Csak a maga mögötti helyet adhatta neki. De visszatérek Dánielhez. És ugye Belsacár lakomája után, amikor a perzsa Kürosz vagy Círusz átveszi a hatalmat Babilon fölött, a perzsák ideje alatt is hűségesen megállja Dániel az ő helyét. De hogyan kezdődik ez az egész? Dániel és társai, mert nem csak egyedül van, több mint egy másfél évig tartó ostromzár után érkeznek fogolyként Babilonba. Egy olyan fényűző, gazdag városba, ami bizonyára elkápráztatta Dánielt és az ő társait. Nem tudom, hányatoknak volt lehetősége meglátogatni a Pergamon Múzeumot Berlinben. A Pergamon Múzeum jelenleg zárva van, úgyhogy ne menjetek el, ha csak ezért mentek. És előreláthatólag meghatározatlan ideig zárva lesz azért, mert teljesen felújítják. Lényegében úgy hívják, hogy ezt az egész múzeum szigetet, ahol a múzeumok vannak, az egyiptomi, az ókori, a többféle múzeum helyezkedik el egymás mellett, teljes tatarozás alatt van. Viszont ha volt lehetőségetek, és ha nem elmondom, ott teljesen rekonstruálták, felállították az Istár kaput. Azt a kaput, ami valószínűleg Dániel és az ő fiatal társai fogolyként, rabokként behurcoltattak Babilonba. Még ma is megmaradt az a csodálatosan sötét, kék kerámia, amelyekbe bele volt rakva azoknak a szárnyas oroszlánoknak a képe, ami nem csak, hogy magát az Istár kaput díszítette, ami óriási magas volt, hanem az oda vezető utat mindkét oldalon, több száz méteren át. Dániel és társai fiatalok voltak. Nagyon nehéz meghatározni a pontos életkorukat. Ugyanis a jeladin héber szó jelenthet gyereket, jelenthet ifjút, és jelenthet fiatalembert. De ha arra gondolunk, hogy a perzsák az ő fiataljainak a kiképzését 14 éves korban kezdték, és általában a hódító impérium, birodalom mindig, ha történelmileg és harcászatilag legyőzte az előtte lévő birodalmat, az előtte lévő birodalom a történelem során mindig meghódította kulturálisan az őt meghódító birodalmat. Ami azt jelenti, hogy a római birodalom átvette a görög birodalom helyét, de a görög kultúra az hagyott nyomot évszázadokon át a római birodalomban is. A görög nyelv lett ugye a lingua franca, az általánosan beszélt nyelv a birodalom területén. Ez volt a kommunikációs nyelv, ezért íródott az új szövetség görögül, és így tovább. Ami azt jelenti, hogy feltételezhetjük azt, hogy a babiloniaktól származott ez a perzsa szokás, hogy 14 éves korban kezdték az ifjaknak az oktatását, ami nem az alapvető oktatás, hanem az egyetemi oktatás volt, ami különböző irányzatokba való bevezetést jelentett, tudományokkal való foglalkozást, kultúrát, irodalmat és művészetet. Úgyhogy a legtöbb kutató azt állítja, hogy valószínű, hogy Dánielék maximum 14 évesek lehettek akkor, amikor Babilonba kerültek. Mert Nabukodonozor rögtön félreteszi őket, és elindítja őket egy olyan pályafutáson, amivel kiképzi őket arra, hogy uralkodók legyenek a különböző provinciáknak az ő birodalmába. A cél nem az volt, hogy összegyűjtse őket a királyi udvarba, és aztán oda letelepítse őket, és azt mondja, hogy rendben van. A cél az volt, hogy kiképezze őket, és visszaküldje őket oda, hogy érte és az ő neve alatt uralkodjanak. Csak hogy Dániel és az ő társai annyira fölülmúlták az összes többit, hogy azt mondta, nektek a fővárosban lesz a helyetek. De ez egy más történet. Na most képzeljük el, hogy Dánielt a másfél évig tartó ostromzár után, amelynek idején ugye azzal a kísértéssel is szembenéztek a zsidó nők, hogy saját gyereküket megegyék, akkora volt az éhség. Nabukodonozor felviszi ezeket a héber ifjakat az ő udvarára, és azt mondja, hogy itt a terített asztalon, mind abból étkezhettek, amit a király eszik. Szemszájnak ingere. És tudjuk azt, hogy ha visszatekintünk Izrael történelmére, most tanulmányoztuk ugye a szombatiskolába, mi volt az, ami mindig a ravasza volt, ugye a kirobbantója, a gyutacsa, a nép lázadásának. Ital, étel. Általában statisztikailag a családi botrányok, a családi veszekedések, a családi nézeteltérések száma a legnagyobb akkor, amikor éhesek, szomjasak, fáradtak, ki nem pihentek vagyunk. Ezért szoktuk mindig mondani a jegyes oktatásnál, hogy jegyezzétek meg ezt a négy betűt. Ez a négy betű, ugye németül is talál, meg angolul is talál, de az angolból származik az, hogy halt. Halt. Az azt jelenti, hogy állj meg. Stop. Ugye? Amikor azt mondják, hogy hungry, angry, lonely, és tired. Amikor éhes vagy, amikor mérges vagy, amikor egyedül vagy, vagy magányos vagy, és amikor fáradt vagy, akkor vigyázz jobban a fékekre. Mert hajlamosak vagyunk olyankor elengedni a gyeplőt. Na most Dániel előtt kitárul egy birodalomnak az étrendje. És azt mondja itt az ige, szeretném, hogyha meginnák Dániel első könyvéhez, az első könyv, az első fejezetéhez Dániel könyvének. És ezt írja. Harmadik verstől olvasom. A király meghagyta a főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. A királyi palota érdekében lenne az igazi fordítás. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananiá, Misael és Azariá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananiát Sadráknak, Misáelt Mesáknak, Azariát pedig Abednégónak nevezte el. A 8. vers következik. Dániel azonban elhatározta az ő szívében, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. És szeretnék visszatérni az, amiről a délelőtt beszéltünk. Hogyha csak ezt a részét figyeljük meg a szövegnek, nagyon fontos ez a része. De hogyha csak ezt a részét alkalmazta volna Dániel, akkor melyik megoldást választotta volna Dániel? Az elszigetelődést. Ugye? Viszont Dániel megteszi ezt a lépést. Én azt mondom, hogy Dániel meghúzott egy vonalat az ő szívében. Meghúzott egy vonalat, amiről azt mondta, hogy ezen túl nem léphetek. Bármi történjék, bármibe is kerüljön, bármilyen következményekkel is járjon, ezen a vonalon túl nem léphetek. Dánielnek megvolt az azonossága. Tudta, hogy ki, tudta, hogy kiben hisz, tudta, hogy ennek az Istennek milyen elvárásai vannak az ő életére nézve, és azt mondta, hogy meghúzom a vonalat. Eltökélte az ő szívében. Ugye azt mondhatnánk, hogy Dániel nem akarta magát megfertőztetni a király ételével. A kérdés miért? Tudjuk azt, hogy a zsidók számára Isten létrehozott egy különleges rendszert. És ebben a rendszerben egy érdekes dinamika zajlott le legalább három fogalom között, a negyediket nem akarom belebonyolítani, mert most számukra nincs itt értelme, és nem akarok túl sok magyarázatba menni, amiatt. De az egyik a szent, a másik a közönséges, és a harmadik a tisztátalan. És minden héber gyerek úgy nőtt fel kicsikora óta, hogy a szülők és a léviták meg a papok megtanították őket, hogy mi az, hogy szent, mi az, hogy tiszta vagy közönséges, és mi az, hogy tisztátalan. A tisztátalan fogalma számunkra nehezen érthető. Mert nem fizikai szennyeződésről van szó, hanem arról, hogy az ember a halál befolyása alatt éli az életét. Hadd hozzak csak egy pár példát. Tiszta állat-e a ló? Hadd tegyen fel másképp a kérdést. Fogyaszthatunk-e lóhúst? Nem! A lóhús tisztátalan. Ha tegyen fel egy másik kérdést. Lovagoltak-e a zsidók? Hoppa! Ha most már... Mikor válik tisztátalan a tisztátalan állat? Amikor meghal. Az Úr ezáltal akarta az ő népével megértetni azt, hogy mivel a bűn zsoldja a halál, és a bűnnek a hatalma alatt éljük a mindennapi életünket, vannak olyan dolgok, amik a halál által tisztátalanná válnak, és arra emlékeztetnek, hogy nekünk ehhez semmi közünk. Erről külön kurzust kellene tartanom, de arra nincs időnk. De azért mondom el, hogy értsük meg, hogy mi van a háta mögött. A tisztátalan fogalma arra emlékeztet, hogy múlandóak vagyunk. Ugyanakkor a szent fogalma az az élettel függ össze. Isten az életadó. Ő szent egyedül. Nincs senki, aki önmagában szent lenne. Minden más személy és tárgy csak Istennel való kapcsolata által válik szenté. És Dániel nagyon jól tudta azt, hogy ott lehetnek olyan dolgok a király asztalánál, amelyek nem tiszták. Lehetnek olyan dolgok, amelyek nem a zsidó előírások szerint voltak elkészítve. És azt mondta, hogy nem. Eltökélte az ő szívében, meghúzott egy vonalat. Más szóval azt mondhatnám, hogy Dániel úgy döntött, hogy a szentséget választja. Ő úgy döntött, hogy Istenhez tartozik, és az ő életét oda szentelte teljesen és maradéktalanul Istennek. És ez számára mindennél fontosabb volt. Nem érdekelte az, hogy melyek lesznek a következményei. Nem érdekelte az, hogy a király kikel a képéből, vagy hogy éppen halálra ítéli, vagy hogy tudta azt, hogy neki ezt a vonalat nem szabad áthágnia. És ez az első rész. Ugye a héber szó az, hogy eltökélte, úgy fordíthatnánk, hogy lefektette, lehorgonyozta, megalapozta, leszögezte. Mielőtt bármit is tett volna Dániel, egy dolgot leszögez. Isten szent, és ő hozzá akar tartozni. Érdekes, hogy Péter beszél erről, és egy nagyon érdekes kifejezés használ, amit szeretnék ide behozni. 1 Péter 3, 14-től 16-ig azt mondja, de még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. És legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számot kéri tőletek, a bennetek lévő reménységet. Meghúzta a vonalat, eltökélt az ő szívében, Krisztust szentnek tartani a szívünk mélyén. A mai világban, ahol már nincs se szent, se tiszta, se tisztátalan, semmi, se erkölcsös, se erkölcstelen, mind fejeteteire állt világban vagyunk. Érdekes, hogy hogy működik ez. Mert tudjátok, Bábel vagy Babilon azt jelenti zűrzavar. Nem a sumér nyelven, hanem úgy hangzik héberül, mint zűrzavar. És a héberek mindig úgy tekintettek Bábelre, Babilonra, mint zűrzavarra. Tudjátok, hogy hogy lehet zavart kelteni? Kétféleképpen. Egyféleképpen zűrzavart úgy lehet kelteni, hogy egy dolognak megváltoztatjátok a nevét. Ez jelenti, hogy az a dolog nem azt jelenti, amit addig jelentett. De a második útja annak, hogy zűrzavart kelts, az az, hogy nem változtatod meg a nevét, de mást értesz alatta. Ilyen világot élünk ma. Ha azt mondod, hogy férfi, vagy azt mondod, hogy nő, mit értünk alatta? Mai társadalomban olyan meghatározások alakultak ki, amelyek nem változtatták meg a szavakat, csak megváltoztatták a mögötte rejlő jelentéstartalmat. És érdekes, hogy Babilonban is ezzel kezdődik az egész dolog. Hogyan kezdődik? Más neveket adnak kinek? A héber ifjaknak. Ezt leteszteltem megszámlálhatatlan gyülekezetbe. És mindig megkértem a testvéreket, hogy hívták a négy ifjat? Na, Dánielt tudták. És azt mondták, Dániel, Sidrák, Mesák és Abednégó. Mondom, a testvérek, kicsit összekevertétek a dolgokat. Hát miért? Hát nem azt mondja a Biblia, de igen. De nem úgy hívták őket, hogy Anániás, Misáél és Azáriás? Jó, igaz. Nabukodonozornak olyan jól bevált a stratégiája, hogy annyi ezer év távlatából is Sidrák, Mesák és Abednégónak hívjuk őket, nem pedig Anániás, Misáél és Azáriásnak. Pedig a neveknek jelentése van. És ezáltal a névjátszmával ugye megpróbálták változtatni az egésznek az értelmét. Ugye Dánielnek a jelentése az, hogy az Úr az én, Isten az én bírom. Anániásnak a jelentése, hogy Jahvé kegyelemmel teljes. Hanani Yahu. Azáriás pedig azt jelenti, hogy az Úr az én segítségem. Azáriáhu. Emlékeztek a kifejezésre? Eben Ezer. Mindeddig megsegített minket az Úr. Azár Ezer Yahu. Jahve az én segítségem. És felejtettem ki, valakit kimaradt? Misák, azaz Misáél. Mert Misáélnek a neve az, hogy ki olyan, mint Isten? Misáél. Ki olyan, mint Isten? És ezeknek a hébereknek a nevük emlékeztette őket arra, hogy kik voltak ők önmagukban, milyen azonosságuk volt. És ezeket Nabukodonozor teljesen átírta. Ugye? A neveket megváltoztatta. Na de érdekes dolog az, hogy miután meghúzza a vonalat a szívébe Dániel, nem önszántából, de a körülmények között, ezen a téren nem húzta meg a vonalat. Beírják őt a babiloni szabad egyetemre. És ott meg kellett tanulni a káldeusoknak a miét? A nyelvét és a kultúrát, irodalmát és a tudományukat. Na most megsugom, hogy abban a tudományban nem volt éppen minden kóser. Mert a babiloniaknak az egész kultúrája politeista volt, több istenimádó. És nem csak, hogy politeista és több istenimádó volt, hanem materialista is volt. Az istenek emberi csinálmányok voltak, része volt a társadalomnak. És ilyen szempontból a mai Babilon és az ókori Babilon nem is áll olyan messze egymástól. Mert a mai Babilon is azt hirdeti, hogy az idő-tér kontinuum az mindaz, amit látunk. Ez a világegyetem mindaz, ami van. És mégis Dániel és társai ezen a 3 éves egyetemi programon végigmennek. Megtanulnak írni, olvasni, számolni nyelveken, különböző nyelveken. Nem csak egy nyelvet. Megtanulták a kultúrát, az irodalmat, a hitüket, a vallást, mert az mind része volt a kultúrának. És annyira jól elsajátítják, hogy végül a királynak nagyobb bizalma van bennük, mint a saját embereibe. És itt az egyensúly. Az asszimiláció és a gettó mentalitás között. Dániel meghúzza a vonalat mindenek előtt. Tudja, hogy hol van a határ. Az ő életében mi az, ami szent, mi az, ami közönséges, és mi az, ami tisztátalan. És tudja azt, hogy a tisztátalanhoz semmi köze, tudja azt, hogy a közönségest megtanulja kiválogatni az egyetemen, önmagában nem rossz, önmagában nem fertőző, de nagyon oda kell figyelni, mert az elméje szintén el kell dönteni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Istentől kér bölcsességet. De végigcsinálja az egyetemet. Nem húzza meg ott a vonalat, azt mondja, hogy nekem semmi közöm ehhez. Én ezt a kurzust nem csinálom végig. Én ebben nem megyek bele. Én ezt nem... Nem. Nem kér felmentést az alól. Egy különleges utat jár, és egyensúlyt. És még van egy dolog. A meghúzott vonal és a beépülés úgy történik meg a Dániel életében, hogy kapcsolatokat alakít ki. Gondolkoztatok azon, hogy Aspenász hogyan reagál Dániel javaslatára? Azt mondja itt. És ezt mondta, azt mondja itt, Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételetekről és italotokról. Elképzeljétek azt, hogy mit jelent egy főudvarmester számára ennyire megnyílni egy fogoly Babilonba hurcolt zsidó héber fogoly előtt. Hát ő volt a hatalom embere. Az ő szavára a héber foglyoknak vagy gurult a feje, vagy életbe maradtak. Ott nem volt teketóriázás. És mégis Dánielnek sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani Aspenázzal, hogy el tudja mondani, hogy Aspenáz, figyelj ide, gyere teszteljünk elő. 10 napig. Nem kell a király tudjon erről. Próbáljuk ki. És ha beválik, mehet tovább előre a dolog. Ha nem, akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Ehhez kellett egy kapcsolat. És még több. Nem ott csak Dániel tud beszélni vele, hanem Aspenáz annyira sebezhető lesz Dániel eszembe, hogy azt mondja, én félek a királytól. Én jót szeretnék neked, de félek, hogy ha nem sül el jól ez a kísérlet, akkor az én fejem gurul. Hát egy ilyet mondani egy hatalmi, beosztott embernek Nabukodonozor udvarába azt jelenti, hogy közös, szoros baráti kapcsolat alakult ki Dániel és Aspenász között. Ami azt jelenti, hogy megint Dániel nem a gettó mentalitást választotta, nem azt mondta, hogy visszahúzódunk a mi kis sarkunkba ott, és minket hagyjanak békén velünk. Nem. Dániel közöttük volt, megtanulta a nyelvet, beszélgetett velük, barátságot alakított ki rögtön. Persze, hogy az Úr kedvessé tud tenni olyan embert, aki kedves. És az Úr felhasználta Dániel. De ehhez kialakított egy olyan kapcsolatot. Nem tudom elképzelni Dánielt, hogy olyan állandóan morcos, állandóan szentem vagyok, mint te, neked semmi között hozzám, te meg se érted azt, hogy nekem ki az Istenem, te nem, te olyan mélyen vagy, hogy neked... Nem. Dániel nem felülről lekezelve jött Aspenászhoz. Nem is szolgai lelkülettel meghódolva, és ugye a földporrát csókolgatva, hanem egy szinten beszélget vele. Ez azt jelenti, hogy megbarátkozott vele, kapcsolatot alakított ki, és egyenlőként tudott társalogni a főudvarmesterrel. És ezt látjuk tovább Dániel életében. Tovább szolgál, ugye hatalmi pozícióba kerül. Nem csak Nabukodonozor idején. Akkor is szolgál, amikor Belsacár ott van, és behívják, és azt mondják, hogy Dániel, mit jelent ez az írás? És Dániel nem teketóriázik. Dániel megmondja, hogy mit üzen az Úr. Még akkor is, hogyha tudta azt, hogy ez életébe kerül. És utána, amikor a perzsa korszakban ugye, ugyancsak oda kerül, hogy dönteni kell, és az oroszlánok vermébe kerül, akkor is megállja a helyét. Akkor is befolyást gyakorol. Hadd zárjam a ma estét egy érdekes dologgal. Egy professzor, aki sokat tanulmányozta a világ vallásait, Thomas Wolff a neve, Indiában volt évtizedeken át misszionárius, és több dolgot tanulmányozva rájött arra, hogy létezik egy, amit ő úgy hív axiális kor, vagy korszak, ami döntően meghatározta a jövőjét az emberiségnek kulturálisan, vallásos szempontból, mindenféle szempontból. És elemezte a buddhizmus kialakulását, a hinduizmus kialakulását, elemezte, hogy ezek a nagy világvallások körülbelül egy időpontban jelennek meg, és akkor kezdik hirdetni és visszatérni a fele barát szeretetéhez, a mások szolgálatához, a mások javának a kereséséhez. És ő ezt arra a korszakra vezeti vissza, tulajdonképpen utána lehet nézni, ugye, hogy mikor alakultak ki ezek a vallások, és ez egybeesik a Dániel szolgálata korával és az azutáni korszakkal. Ha visszaemlékeztek, mindkét alkalommal, mind a Nabukodonozor idején, mind a Darius idején, amikor a két uralkodó felismeri, hogy itt egy felsőbbrendű tudománnyal van dolga is Istennel, aki hatalmas, meghatározzák, hogy az egész birodalom területén mindenki kit kell, hogy imádjon, az egyedül igaz Isten. És ezt az egyedül igaz Isten imádatát, hogy lehet azt megoldani? Ugye, tudjátok, 10 évet szolgáltam titkárként. És a titkárnak általában az a szerepe, hogy a döntéseknek az alkalmazását és a gyakorlatba ültetését megvalósítja. És mindig mondtam a kollégáknak, hogy hát neked könnyű, mert mi eldöntjük, te kifizeted, de nekem kell lebonyolítani. Az én dolgom az, hogy az lépésről lépésre, stratégiailag abból az ideálból, amit megszavaztunk, vagy amit kiterveztünk, abból valóság legyen. És Dánielnek, mint államférfinek, ugyanilyen szerepe volt egy bizonyos értelemben. A király kihozta a határozatot, de azt a határozatot minden egyes területén a birodalomnak gyakorlatba kellett ültetni. És azt hogy kellett gyakorlatba ültetni? Úgyhogy arra ki kellett dolgozni kurikulumot, arra ki kell dolgozni egy gyakorlati programot, annak a programnak kellett legyen egy ellenőrzése, hogy vajon működik vagy nem működik, hogy megvalósult vagy nem valósult meg, Dánielnek tudni kellett arról, hogy ezt végrehajtották vagy nem. Ez egy egész folyamat volt, nem csak úgy, hogy csattintunk egyet, egyről Istennél működik az, hogy azt mondja, hogy legyen és lesz. Az emberi világban nem így működik, hogy megszavazzuk, és megtörténik. Nem, azon dolgozni is kell. És Dániel minden valószínűség szerint ezt felül vizsgálta, ezt a folyamatot. És nem csoda az, hogy a birodalom összes részén egy pár évtizeddel később kezdenek olyan, ugye persze, hogy Dániel meghalt, a birodalmat ugye meghódították a perzsák, más folyamatok, más irányzatok jönnek be, de mindazokban a vallásokban, amelyek ebben az időszakban jelennek meg, ott van egy központi gondolat, ami az mennyei Isten képére utal. Ami jóságra, szeretetre, kegyelemre utal. Mások javának a keresésére utal. Mindenki azt mondja, hogy minden vallás ugyanaz, minden vallás azt tanítja, csak másféleképpen se kicsit. Igen, így igaz, de ha jól utána tanulmányozol a dolgoknak, ez a dolog mind visszavezethető egy igaz Istenhez. És ez Dániel hűségének köszönhető. Ha Dániel tudta volna ezt, de egy nap megtudja, hogy mivel megtanulta ezt az arany középutat járni, mivel megtanulta az egyensúlyt, a felszívódás és az elzárkozás között, gyakorlatba ültetni a mindennapi életben, kapcsolatokat kiépíteni, úgy, hogy úgy elvégezte a feladatát, mint egy mintaállampolgár. Amikor a perzsa korszakban megpróbálnak ellene valamit kapni, meg szeretnének szabadulni tőle, és azt mondják, hogy lássuk valahol a könyvitelében, vagy a szokásaiban, valahol keresünk egy hibát, valahol, ahol tévedett Dániel, és nem találnak semmit. Mert úgy elvégzi a munkáját, hogy abban hiba nincs. Azt mondják, ha esetleg a vallásában nem kapunk valamit, mert másképp ez az ember olyan munkát végez, hogy hibát nem találhatunk benne. Miért? Látjátok? Az, aki az asszimiláció útját választja, az csak a saját érdekeit nézi. Mit kaphatok én Babilontól? Hogyan gazdagodhatok meg én Babilonból? Hogyan vihetem én nagyra Babilonban? Hogyan lehetek én valaki Babilonban? Ezt keresi. Aki a törzsi gettó mentalitásnak a híve, az a saját népe javát keresi, a saját családját, vagy a tágabb csoportét, ahová tartozik. De ugyancsak a kérdés az, mit kaphatok? És mindkét esetben, az, aki beolvad, a szíve mélyén úgyis csak hasznot akar húzni a rendszerből, de a rendszer szívből utálja. Mert nincs otthon. Ez nem az ő világa. És az, aki a gettóba udvarias, mosolyog, mert el kell hagyja neked az áruját, de miután hátat fordított neked, azt mondja, hogy jól, aki tökerném a nyakadat. Egyedül Dániel. És az ő példája az, ami megmutatja az igazit. Dániel önzetlenül szolgálja a birodalom javát. Úgy, mintha Istené tenné. Bármilyen pozícióban van, bármilyen beosztásban van. És Isten megáldja, és nemhogy csak, ugye, a birodalom virágzása idején ott van, hanem áthidalja a birodalmakat. És ő megmarad. Mert a jó Istennek terve volt vele. Sokat beszélhetnénk Dánielről, viszont az időnk lejárt. Csak példaként, illusztrációként szerettem volna felhozni ezt a délelőtti elmélkedésünkhöz. Nézd Dánielt. Nézzétek meg, hogy mekkora kiegyensúlyozottság van az ő életében. Hogy egy 14-től 17 éves fiatal gyerekig, És mégis annyira megtanulja azt, hogy hol van a középút, hogy hol az egyensúly. Meghúzza a vonalat a szívébe, van egy azonossága, tudja, hogy meddig mehet el, tudja azt, hogy mit engedhet meg magának, és mit nem. De ugyanakkor azt mondja, ezen kívül itt vagyok Babilonban azért, hogy szolgáljak. És nem akárhogy, nem akármilyen pozícióban, hanem a király udvarában, s a király mellett. És végül ő marad a király legmegbízhatóbb embere. Adja az Úr, hogy felfedezzük azt, hogy mi az, amit mi tehetünk. Mi az, ami különlegessé tesz téged? Mi az, amivel megáldott Isten? Mi az, amivel jobbá teheted a körülötted élő emberek életét? Nem kerül senki feltétlenül fel a király udvarába. Isten nem azt mondja. A zsidók közül se sokan kerültek oda. Jól lehet. Lehet, hogy kerülnek oda. Lehet, az Úr megengedi azt. A kérdés az, tudod, hogy hol vannak a határok? És ha ezt nagyon jól tudod, utána hajlandó vagy önzetlenül mások javát keresni és szolgálni. Ha igen, az Úr nagy dolgokat tud végezni általad. Az Úr így segítsen. Amen.
1: Menj bele, akkor jó Istenünk, az Úr Jézus Krisztusnak, ami szeretett üdvözítőnek nevében, az Isten tisztelet végén elismeréssel fejet hajtunk előtte. Köszönjük Istenünk, hogy Te érdeklődsz irántunk. Köszönjük Szentlélek Isten az ige világosságát, és azt, hogy megmutatod nekünk az igében, hogy hogyan éljünk a jelen való világban. Jézusunk, Te itt hagytál bennünket ebben a világban, azzal a szándékkal, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk veled, és úgy megfelelő határok között mi közösségi életet éljünk azokkal, akik körülöttünk van. Istenünk, adj minden alkalommal nekünk bölcsességet. Azért, hogy ott, ahol Te bölcs tervedben helyeztél minket, megfelelőképpen tudjunk képviselni. Hogy legyünk a Te dicsőségedre, a Te műved javára, és ugyanakkor hasznosak legyünk abban a

0: imádkozzunk azokért, akik a gyász, akiket a gyász próbál meg. De imádkozzunk azokért, akik betegek, kórházban vannak. Különösen megemlítjük Gyopit. Jöjjönünk, tudjuk, hogy ma is a te gondviselő tekinteted ő rajta volt. És jó Istenünk, hálásak vagyunk, amit eddig tettél érette, és arra kérünk, hogy gondviselő és gyógyító kegyelmeddel továbbra is vedd körülött. Erősíts meg szerető szüleit, családját, és mindazokat, akik aggodalommal figyelik a helyzetet. Imádkozunk, jó Istenünk, azokért, akik a közösségünkben lejtve megmaradtak. Érints őket, szent lelked, újraélesztő hatalom. Mindenható Istenünk, megköszönjük neked, hogy ezt a szombatot veled együtt tölthettük. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, mint testvéri közösség. És hálásak vagyunk neked azért, hogy lehetővé tettél, hogy ebben a közösségi kapcsolatban ezt a napot magyarorsi testvérrel és kedves családjával töltöttük. Istenünk, arra kérünk, hogy te áld meg őket, a te gondviselő kegyelmet kísérje, erősíts meg naponta az elhívásban, és a kihívásokhoz mindig te adj bölcsességet és szükségeset. Köszönjük Istenünk, hogy te meghallgatsz, és hogy a te gondviselő és üdvözítő kegyelmed mindannyiunkkal marad. Jézus nevében imádkoztunk.
1: Amen. Amen. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük ezt a nagyszerű tanítást. Nekünk is ma szükségünk van eldönteni azt, hogy meddig mehetünk el, hogy mit engedhetünk meg magunknak, és mit nem. Hogy mi a szent és a szentségtelen közötti különbség, hogy mi az, ami bennünket jellemez. Dániel ezt megtette, mivel tudta, hogy ő kicsoda, hogy kihez tartozik, hogy ki az Istene. Számunkra is ma ez nagyon fontos kérdés, illetve fontos meggyőződnünk arról, hogy Isten az egyedüli szent, akihez megéri tartozni, akihez tartozhatunk, aki azonosságunkat jelenti. Döntsük el hát mi is a szívünkben, hogy Istenhez tartozunk. Amen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, mai elmélkedésünknek címe a szeretet dicsérete. Alapigénket Pál apostolnak a Korintusbelekhez írott első levelében találjuk meg, a 13. fejezetben. Olvassuk el a 13. fejezetet ebből a levélből. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profitálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Az ókornak, de a modern világnak is legnagyobb kérdése. Mi a legfőbb jó? A summum bonum. Mi a mi életünknek legmagasabb célja? Mi a legértékesebb ajándék, amire vágyunk? A Szentírás válaszát ismerjük. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. A szeretet minősítése nélkül a többi erény elveszíti a lényegét. Pál apostol azt mondja, hogy ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. A hitnek s a reménységnek erkölcsi alapja és örök célja a szeretet. Az apostol hosszú utat tett meg, és megrázó tapasztalatokon ment át, mielőtt erre a következtetésre jutott volna. Azt a kézt, amely ezeket a szavakat írta, valamikor mártírok vére szennyezte. Pál a volt Saulus részt vett István diakonus kivégzésében. Őrizte azoknak ruháit, akik megölték őt. A főpapok felhatalmazásával üldözte a keresztényeket, később beismerte vétkes múltját. Timoteusnak azt írta, ki előbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó valék. Továbbá azt írja, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Pálhoz hasonlóan a többi apostol is a szeretetben látta a jónak summáját. Például Péter apostol azt írja az ő első levelében, hogy mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. János apostol pedig a szeretetnek legmagasabb meghatározását adja, amikor azt írja, és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. A törvényt is a szeretet függvényében kell kifejeznünk. Pál apostol azt írja a Róma beliaknak, hogy a törvénynek betöltése a szeretet. Természetesen a törvénynek lényegi meghatározása, vagyis a szeretetre való leegyszerűsítése nem szünteti meg a 10 parancsolatot. Úgy Jézus Krisztus, mint Pál apostol is idéznek a 10 parancsolatból, és ugyanakkor a nagy parancsolatban, a szeretet parancsában foglalják össze az erkölcsi törvény részeit. A törvényeskedőknek, azoknak, akik Krisztus nélkül próbálják megtartani Istennek parancsolatait, tudniuk kell, hogy szeretet nélkül vallásosságuk nem ér semmit. Jézus Krisztus egyszerű, de mindent átfogó útot mutatott meg nekünk. Aki ismeri ezt az útat, nem fog konfliktusba kerülni az erkölcsi törvénnyel, s nem fog farizeusi igényekkel előlépni. Akit Krisztusnak szeretete áthat, örömmel is felszabadultan fogja betölteni Istennek parancsolatait, úgy betű szerint, mint lelki értelemben. Vizsgáljuk meg önmagunkat a dekalógus isteni tükre előtt, arra gondolván, hogy a törvénynek betöltése a szeretet, vagyis a szeretet a lényege minden isteni parancsolatnak. Mózes második könyvében, a 20. fejezetben megtaláljuk a dekalógust, a 10 parancsolatot. Foglaljuk össze röviden mindeniknek a tartalmát, és elemezzük röviden a szeretet parancsolatának fényében. Az első parancsolat azt mondja, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Hát aki szereti Istent, nem lehet bálványimádó. Nem istenesített személyeket, javakat, karriert, hatalmat, pénzt vagy egyebeket. A második parancsolat azt mondja, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Az Isten iránti szeretet lemond a vallásos bálványimádásról is, a faragott képek tiszteletéről. A harmadik parancsolat mondja, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, hát képes lenne valaki ilyesmire, amikor teljes szívéből szereti és tiszteli Istent. Vagy a negyedik parancsolat, amelyik azt mondja, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. A szeretetből fakadó Isten imádat tisztelni fogja a teremtésnek emlékünnepét, melyet Isten maga áldott és szentelt meg. Aztán következik a többi 6 parancsolat, mely fele barátainkra vonatkozik, kezdve szüleinkkel. Az 5. parancsolat azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat. A szeretetnek nem is kell ezt megparancsolni, mert nem tehet másképp. A 6. parancsolat azt mondja, ne ölj. Majdnem, hogy értelmetlennek tűnik ezt kérni valakitől, aki szereti embertársait. Vagy a 7. parancsolat, ne paráználkodjál. A paráznaság szeretet elleni bűn. A házassági szövetségen kívüli férfi és nő közötti intim kapcsolatokat bűnnek minősíti Istennek igéje. Hogy ne is szóljunk a többi nemi elferdülésekről, melyeket Istennek igéje súlyos bűnökként említ meg. A 8. parancsolat mondja, ne lopj. Mint a sértésként szólna ez a parancsolat azok számára, akik szeretik fele barátaikat, és javukat keresik minden áron. A 9. parancsolat azt mondja, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ó, nem tehetsz ilyesmit az ellen, akit szeretsz. És az utolsó parancsolat mondja, ne kívánd azt, ami a fele barátodé. Ugyanazt mondhatjuk erre a parancsolatra is, mint a többire, akkor, amikor krisztusi lelkületben viszonyulunk Istenhez és embertársainkhoz.

A továbbiakban a szeretetnek ellentéteken alapuló bemutatásáról szólunk néhány szót. Mert a korintusiakhoz írott első levél 13. fejezetében ezt teszi előbb Pál apostol. A szeretet himnuszában Pál kontrasztszerűen mutatja be a szeretetet. Összehasonlítja ezt az ékes szólással, prófétálással, ismerettel, hittel és jótékonysággal. Azt írja, hogyha angyaloknak nyelvén is szólnék, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Nem kicsiny dolog ékesen szólni, lenyűgözni a hallgatókat ezzel az adománnyal. Mégis nagy különbség van a szeretetből fakadó szólás és a hideg, száraz szavak között. Ugyanúgy a jövendőmondás, az ismeret és a jótékonyság szeretet nélkül használhat másoknak, igen, de nem nekünk. Szeretet nélkül semmi vagyok, mondja az apostol. Miért nagyobb a szeretet a hitnél? Azért, mert a cél nagyobb az azt szolgáló eszköznél. A szeretet a cél. A hit csupán eszköz a cél felé. Miért nagyobb a szeretet a jótékonyságnál? Azért, mert az egész nagyobb a résznél. A jótékonyság része a szeretetnek. Mi a hitnek a célja? Az Istennel való közösség. Mi ennek a közösségnek a célja? Az, hogy hozzá hasonlókká legyünk. És ki ő, és milyen ő? Ő a szeretet. Isten a szeretet, írja János apostol. Íme miért múlja felül a szeretet, a hitet és a jó tetteket? Pál apostol addig bátorkodik a szeretetnek eszményi bemutatásával, hogy feltételezésszerű szavaiban azt mondja, ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A remeteség, az önkínzás, szeretet nélkül önámítás. A misszionárusok, akik a pogányság dzsungelébe merészkedtek, nem rendelkeztek a szeretetnél erősebb fegyverekkel. Nem a hamis misszionárusokra gondolok, akik karddal, fegyverrel térítették a pogányokat a keresztény hitre, és nem a keresztes lovagokra és azoknak kései követőire gondolok. Drummond azt mondotta, hogy nem a szavak, hanem az ember maga a misszionárus, az ő jelleme, nem csupán az üzenete. Példákat sorolhatnánk fel. David Livingstone-ra gondolok, a nagy földrajzkutatóra és hittérítőre, aki életét áldozta fel az afrikaiak javára, vagy Albert Schweitzer, aki 52 évet töltött Afrikában a bélpoklosok és más betegek között. Ezek az emberek inkább szeretetet vittek a fekete kontinensre, mint vallásos dogmákat. Életük teljes volt, szolgálatuk szintén, mert szerettek. A szeretet himnuszában 4 versben foglalja össze Pál apostol az igazi szeretetet, hogy mit tesz az, hogyan nyilvánul meg, és mit nem tesz. Ezért hagyd szóljunk a szeretetnek elemzéséről is néhány szót. Miután összehasonlítja a szeretetet az ékes szólással, jövendőléssel, ismerettel, hittel, jó tettekkel és önfeláldozással, az apostol áttér a szeretet elemzésére. Pár szavaiból megértjük, hogy a szeretet egy összetett valami. A fényhez hasonlíthatnánk. Ha a fénysugár áthatol egy üveghasában, szétbomlik a szivárvány színeire. Tehát a fény több színnek a keveréke. Az apostol elméjén áthatolva megjelenik a szeretetnek spektruma, színképe. Különleges erények ezek, melyekről nem elég csupán elméletileg szólni. Ezek alkotják a legfőbb jót. Ezekben találjuk meg a boldogság forrását. A szeretet színképének 9 összetevőjét említi meg Pál apostol.
Melyek ezek? A hosszú tűrés. Amikor Pál azt mondja, hogy a szeretet hosszú tűrő. Aztán a jóság. A szeretet kegyes, mondja az apostol. Harmadsorban a nagy lelkűség. A szeretet nem irigykedik. Aztán az alázatosság. A szeretet nem kérkedik. Ötödik, az előzékenység, az udvariasság, amikor az apostol azt mondja, a szeretet nem cselekszik égtelenül. A hatodik, az önzetlenség. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A hetedik, az egyensúly, a nyugalom, a lelki béke. Az apostol azt írja, a szeretet nem gerjed haragra. A nyolcadik, az ártatlanság. Igen, a szeretet nem örül a hamisság. És végül az őszinteség. A szeretet együtt örül az igazsággal. Tehát türelem, jóság, nagy lelkűség, alázat, udvariasság, önzetlenség, egyensúly, ártatlanság és őszinteség. Ezek az erények alkotják a legfőbb jót, a tökéletesség mértékét. Ha jól megfigyeljük, mindezek kapcsolatban vannak velünk, a mi életünkkel, jellemünkkel és jövőnkkel. Ezek nem csupán a mennynek jelességei, hanem mindennapi életünknek lehetőségei. Ezért mondja Jézus Krisztus, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A krisztusi jellem nem amolyan isteni toldalék a földi életünknek, hanem annak átítatása, telítése az isteni szeretettel. Vegyük sorra az imént említett erényeket, amelyek a szeretetnek összetevői. Kezdjük a türelemmel. A szeretet várni tud. Képes előről kezdeni valamit. El tud tekinteni attól, ami kellemetlen, igazságtalan. A szeretet kitartó, nyugodt és bizakodó. Elszenved mindent, mindent hiszen, mindent remél. Türelemmel vár, mert bölcsen át tud gondolni mindent. A második összetevője a szeretetnek a jóság. Ez cselekvő szeretetet jelent. Az evangéliumokból megértjük, hogy Jézus Krisztus több időt fordított a jótékonyságra, mint a prédikálásra. A legnagyobb dolog, amit mennyei atyánkért tehetünk, mondotta valaki, az, hogy jót tegyünk földi gyermekeinek. Milyen nagy szüksége van bűnös világunknak a szeretetre. Milyen tartós nyomokat hagynak a jó cselekedetek a szép szavakhoz képest. Semmi sem kamatoztat úgy az örökké valóságra nézve, mint a jóság. A szeretet nem személyválogató. Mindenkit elhalmoz jósággal. Ő a nagy szíveknek névtelen dicsősége. Ezt az életet csupán egyszer éljük át. Egyetlen lépés sem kellene szeretet nélkül megtegyünk. Következik a nagy lelkűség. Az íge azt mondja, a szeretet nem irigykedik. Nem kell versenyre másokkal. Amikor mások többet tesznek, vagy jobban tesznek valamit, a szeretet nem irigykedik. Örvend mások sikereinek. Nem kicsinyli le valakinek érdemeit. A nagy lelkűség állandó védelmet nyújt a bűnös érzelmekkel szemben. Ahelyett, hogy irigyelnél, megfosztanád másokat valamitől, lebecsülnél, vagy rágalmaznál, inkább adsz, megbecsülsz. És jót szólsz másokról. A nagy lelkűség felcseréli az önzést az odaadással. Nagy lelkűség nélkül mindent tettünk olyan, amilyennek Ésaiás próféta mondja. Tisztátalan ruha. A szeretetnek negyedik összetevője, az alázatosság. A szeretet nem dicsekedik saját tetteivel, mint mondja egy vallásos ének. Jót, ha teszek, ne említsem só sem. A szeretet kedveli a névtelenséget, árnyék nélkül cselekszik.
Jézus Krisztusnak hegyi beszédéből idézhetünk. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Az ötödik összetevő az udvariasság. Úgy jelenik meg a szeretet a társas kapcsolatukban. Nem cselekszik égtelenül. Tisztelni és megbecsülni tud. Nem ismeri a rossz indulatú szavakat, a sértéseket, a lebecsülő tekintetet. A szeretet udvarias tud lenni a műveletlenekkel, faragatlanokkal szemben is. Ha választanom kellene, inkább az egyszerű embereknek tisztelettudását választanám. Ezt kedvelem, mint a finommodorú személyek álcázott büszkeségét. A hatodik összetevő az önzetlenség. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet képes elszenvedni a kárt. A saját jogaiért nem károsít meg másokat. Nem könnyű, hogy lemondjál javaidról. Annál nehezebb, hogy lemondj önmagadról, elképzeléseidről, ambícióidról, kapzsiságodról. A szerető szív nem érzi, hogy túl nehéz lenne Krisztusnak igája. Krisztus igája az a mód, ahogyan ő tekintett a mostani életre és ennek javaira, ahogyan mérlegelte a múlandókat az örökkévalóság perspektívájában. Jézus mondotta, ha nem keressétek előbb Istennek országát és az ő igazságát, a többiek mind megadatnak néktek. Nem nehéz ez az út annak számára, aki ismeri Krisztust és hiszi a mennyei valóságot. Megváltunk szerint nagyobb örömet jelent adni másoknak, mint birtokolni. Aki közöttetek nagy akar lenni, mondja Jézus, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. A hetedik összetevő a nyugodtság, az egyensúly, a lelki béke. A szeretet nem gerjed haragra, mondja a szeretetnek himnusza. A szeretet nem hagyja magát provokálni. Gyakran a harag a temperamentum számlájára került, és gyengeségnek számít, amely nem befolyásolja komolyabban a jellem fejlődését. Mégis Pál apostol a haragot a szeretet ellentéteként említi meg. A Szentírás elítéli a haragot, mint a bűnös emberi természet egyik legrombolóbb összetevőjét. A harag a gyűlöletnek szimptomája, tünete. Léteznek testi és lelki bűnök. A tékozló fiú példázatában a fiatalabb örökös az érzékiségnek áldozata volt, az idősebbik fiú pedig a haragnak áldozata. És az ige azt mondja Lukács evangélium a 15. fejezetében, hogy az idősebbik fiú megharagúvé, és nem akar bemenni, akkor, amikor testvére hazajött, és tékozlóból megtért ember lett. Megharagúvé a bátyja. Az ő haragja szívének gonoszságát mutatta meg. Irigység, önigazulás és gyűlölet uralták az ő szívét. A haragvók magukat ámítják akkor, amikor azt gondolják, hogy ők jók, de néha gonosz tréfát űz velük a temperamentumuk. Vizsgáljuk meg önmagunkat, és lássuk, ha Krisztusnak szeretete ural bennünket. Nehogy összetévesszük a tovatűnő meleg érzéseinket az igazi szeretettel. A családokat sokszor nem a súlyos bűnök, hanem a harag teszi tönkre. Vajon Isten, aki őszintékké és adakozókká tehet minket, nem tehet ugyanakkor nyugodtakká minket? Olvassuk el Pál apostolnak listáját a bűnökről. A Galácia beliekhez írott levele 5. fejezetéből. Az 5. fejezet 19. versétől kezdve így olvassunk. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek.
házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bújálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Íme milyen súlyos bűnök között jelenik meg a harag. Akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek, mondja a Szentírás. Vagy az Efézus Pálhoz írott levél 4. fejezetében ugyancsak Pál apostol írja, minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. A Kolossi beliaknak pedig azt írja, most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ha a különféle bűnök befolyására gondolunk, elmondhatjuk, hogy a temperamentum bűnei sokakat érintenek, és rombolóbbak, mint a titkos bűnök. A rejtett bűnök az egyént teszik tönkre, míg a harag sokaknak rosszat tesznek. Ha visszatérünk a tékozló fiú esetére, rájövünk, hogy nem a kisebbik fiú, hanem a nagyobbik volt vétkesebb a családi összhang megrontásáért. A kisebbik fiú súlyos bűnöket követett el, de megtért, hazajött, és jó befolyást gyakorolt a családjára és a szolgákra. Az idősebbik fiú viszont, aki látszólag szorgalmas volt, korrekt, engedelmes, nem pazarló, tönkretette a családi légkört a haragos, önigazult, elégedetlen természetével. A viszály és széthúzás inkább őt terhelte, mint fiatalabb testvérét. A romabeleknek azt írta Pál apostol, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. A tékozlók közül sokan megtérnek, míg a látszólag korrekt emberek, de akik szeretet nélküliek, Isten országán kívül maradnak. Ezért mondta Jézus, hogy a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Igen, inkább a súlyos bűnökből megtérők öröklik Istennek országát, mint azok, akiknek szíve tele van büszkeségkel, önzéssel, irigységgel, hiúsággal és haraggal.

Igazság az, hogy újjászületésre van szükségünk mindannyiunknak. Nem elég a külső tünetekkel foglalkozni, azokat orvosolni. A forrást kell megtisztítani. Jézus Krisztus víz és Szentlélek általi keresztségről szólt Nikodémusnak. Saját erőnk és akaratunk nem elegendő a megváltozáshoz. Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekülhessünk a bűn örvényéből, amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen változtatni nem tudunk. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A nevelésnek és képzésnek, az akaratfejlesztésnek és igyekezetnek megvan a maga hatásköre, de e tekintetben teljesen tehetetlen. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet átalakítani és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják. Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívben működnie. Felülről jövő új életre van szükség, mielőtt a bűnös ember a szentség állapotába juthat. Ez a hatalom Krisztus. Drága keresztény testvéreim, életünknek minőségét a szeretet vagy a szeretetlenség határozza meg. Jézus azt mondta, aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Más szavakkal, inkább ne született volna, mint hogy szeretet nélkül éljen ezen a világon. Az utolsó összetevői a szeretetnek az ártatlanság és őszinteség. A szeretet nem gyanakszik, nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal. A szeretet jó szándékot tulajdonít mások tetteinek. Nem azt akarom mondani, hogy hiszékenyek kell legyünk, hogy jónak tekintjük az igazságtalanságot, a korrupciót. De akkor, amikor jól bánik velünk valaki, nem kell kimagyarázni a szándékát. A szeretet örvend, amikor másnak sikere van, és becsületes úton tesz valamit. A szeretet bánkodik másnak szenvedése és sikertelensége miatt. A szeretet derűs tud lenni. Nem örvend a gonoszságnak, hanem az igazságnak. Nem használja ki másnak a gyengeségét. Ez volt néhány szóban a szeretetnek elemzése a szeretet himnusz alapján. De a szeretetet nem elemezni, hanem élni kell mindenek előtt. Ez életünknek isteni célja. Krisztus szeretete felülmúl minden tudományt. Érdemes idézni Pál apostolnak szavait az Efézusi levélből, a harmadik fejezetből az apostol azt írja, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Kedves hallgatóim, minden nap és minden pillanat ennek az élménynek az alkalma lehet. Ez az örökké valóság előíze és elnyerésének feltétele. Ezt a jellemleckét most kell megtanulnunk. Az igazi szeretet nem egy amolyan vallásos rajongás, elérzékenyülés, hanem Krisztusi lelki állapot, az isteni természettel való közösség, a léleknek terhe, munkája. Ésaiás próféta így fogalmaz, mert lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik, ismeretével igaz szolgám, vagyis a Mesiás sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. A cselekvő szeretet a léleknek szenvedése. Másoknak megmentésére. A
cselekvő szeretet, Isten akarata szerinti állapot. Az ő lelkinek szenvedése folytán Krisztus kegyelmi állapotba helyez minket, a szeretet állapotába. Hogyan jussunk ennek a szeretetnek birtokába? Utánzás által? Nem. Ez emberi, meddő próbálkozás lenne. Pál apostol és János apostol megválaszolnak erre a kérdésre. Pál azt mondja, hogy Istennek szent lelke szíveinkbe tölti ezt a szeretetet. János apostol pedig azt írja az ő első levelében, mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát a szeretet szeretetet szül. A szeretet megszemélyesítve jő szíveinkbe, Krisztus által. Ahogyan ő vonz bennünket, mi is vonzani fogjuk embertársainkat a jóra, az üdvösségre. A szeretet soha el nem fogy, írja Pál apostol, mert Isten a szeretet. A jövendőlések megszűnnek, a rész szerint való ismeret szintén, de a legfőbb jó a szeretet örök. János apostol erkölcsi szempontból tekinti az idők végét, mondván, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Az apostol az örök élettel társítja a szeretetet. Ha alaposan megvizsgáljuk életünket, rájövünk, hogy csak akkor éltünk igazán, amikor másoknak jót tettünk szeretetből. Minden egyéb bűnös volt, értéktelen volt, múlandó volt. Vallásos életünknek végső mérlegelése a cselekvő szeretet szemszögéből történik majd. Azt olvassuk Máté evangélium 25. fejezetében, hogy a végsőkben, az ítélet napján a Jóisten ezt fogja mérlegelni, ha szerettük embertársainkat, vagy nem, ha jót tettünk másoknak, vagy nem. És az Úr Jézus azt mondja, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Azon a napon kevesebbet szólnak majd teológiáról, dogmákról, vallásos formákról, és többet szólnak majd a szeretetnek szolgálatáról. Kedves hallgatóim, gondoljunk komolyan ezekre az isteni valóságokra, és keressük a legfőbb jót, Krisztus szeretetét. Áldjon meg a Jóisten mindnyájunkat az ő szeretetével. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük néked, hogy a legfőbb jóról szóltál nékünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megismertük a te örök szeretetedet. Tedd, kérünk, állandó hittapasztalatunká a szeretetedben való megmaradásunkat. Add, hogy hit és szeretet által örömmel és felszabadultan megtarthassuk a te parancsolataidat. Plántáld a mi szíveinkbe a szeretetnek minden részét, a hosszú tűrést, a jóságot, nagy lelkűséget, alázatot, előzékenységet, az önzetlenséget, a nyugalmat, az ártatlanságot és az őszinteséget. Tisztítsd meg szíveinknek forrását, a lélek keresztsége által, és add meg számunkra is, jó atyánk, hogy a számadás napján örök élet jutalmában legyen részünk, kegyelmed által.

századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.